0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ismét dolgozik a Dunakeszi járműjavító. Kiváló minőségű dínyére számítanak idén a termelők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
3: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitáskeresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
2: Marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Keddig érvényben marad a vörös kód, elromlott a légkondi, nem fogadott több látogatót a firenzei Uffizi. Itthon is marad a kánikula, szükség lesz klímára. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Próbálják megmenteni a velencei tó halait. A tavon tegnap minden eddiginél alacsonyabb szintet mértek. A Gárdnál mindössze 52 centis volt a víz. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt ráadásul a tóvíz szintje tovább csökkenhet. Az új intézkedési terv alapján már most levegőztető berendezések működnek a tó legmélyebb pontjain. Ha a helyzet még kritikusabbá válik, az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
3: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
2: Felfüggesztették a látogatást tegnap a firenzei Uffizi képtárban, mert az épületben elromlott a légkondicionáló. Egyes termekben már 32 fok volt, ezt a vendégek és a múzeum dolgozói is nehezen viselték. A kánikula egyébként egész Olaszországban drámai. Torinóban az utóbbi 5 napban 25-ször szakadt meg az áramszolgáltatás. Rómában a 70 év felettieknek ingyenessé tettek több strandot. Marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán Röszke felé a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen aszfaltoznak, ezért azt lezárták. Szintén aszfaltoznak a 8-as főúton, Inota közelében a 23-as és a 24-es kilométer között. Az osztott pályás szakaszon Veszprém felé emiatt a külső sávot lezárták. A 10-es főúton Pilisjászfalu és Piliscsaba között gázvezetéket telepítenek. A 29-es kilométer környékén útszűkület mellett lehet autózni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Tudjátok, most Best of van, úgyhogy hallgassátok az általam válogatott elmúlt időszak legjobb pillanatait.
2: Gyerekek, Ryan Gosling, tudjátok kicsoda, most itt filmeket nem is akarok sorolni, a lényeg az, hogy az ő felesége Eva Mendes. Gyönyörű nő, a pasi is álltak vonzó.
3: Nagyon szép a fiatal ember.
2: Szép a pasi? Igen?
3: Igen.
2: Oké, na hát ők egy házas pár, és akkor adtak egy interjút, és ők amúgy elég zárkózottak. És ebben az interjúban, hogy lazítsa egy picit a riporter ezt a Gosling fiút, gondolta, hogy bedobja a kollégáját Harrison Fordnak a sztoriát, amit szintén neki mesélt el egy interjúban, méghozzá azt, hogy van egy olyan szokása Harrison Fordnak, hogy a saját filmjeinek a zenéjét hallgatja intim pillanatok közben, a feleségével együtt.
4: Ez érdekes.
2: Nem, miért? Miért most ezt miért mondtad?
4: Hát, mert nekem tetszik, tehát innentől így elindul a fantáziám. Ez egy jó ilyen lazító gondolat, hogyha valakivel oldani akarod, szerintem a szitút és beszélgetni akarsz.
2: De nem beszélgetni akarnak ők már. Most az intim pillanat az neked beszélgetés?
4: Nem,
2: most én intimben vagyok veled, vagy
4: nem,
2: mi?
4: Nem, én most... Ne zavarj összetesó. Nem, én most a Ryan Gosling interjúra mondom, hogy az érdekes. Tehát jó.
2: Mi érdekes?
4: Ez
2: most megakasztasz, olyan vagy, mint a elnézést, már majdnem kimondtam a nevét.
4: Nem, na azt ne, az, ahhoz ne hasonlíts.
3: Ne sérteges.
2: Na, de tehát most mi a bajod?
4: Nekem semmi.
2: Tehát, hogy intim pillanatban vagyunk most, vagy...
4: Az, hogy ez egy
2: Ryan
4: jó...
2: Ryan Gosling érdekes,
4: ez ezt akartam... Nem, ez egy jó sztori, ez egy érdekes sztori.
2: Ezért beszélünk róla.
4: Mit tegyek még neked most?
2: Valamit hozzá.
4: Ami a kezem ügyében van, egy tól valamit hozzád vágok.
2: Na, de elmondom, miről van szó. Tehát ugye Harrison Ford, a Gyuri ezt érdekesnek tartja, a saját filmzenéit hallgatja intim pillanatok alatt. És azt mondja, hogy jobban tud koncentrálni. Először is kinek kell koncentrálni szex közben?
3: Hát valószínűleg akkor neki.
2: Nem úgy értem, hanem Anett. Tehát
4: te
2: jelentkeztél először.
3: Beálltam hozzá,
4: Gyuri. Hát én most szembe maradtam direkt.
2: Anett, neked kell koncentrálni? Tehát van mire? Vagy inkább féken kell tartani a dolgokat?
3: Inkább féken kell tartani a dolgokat. Nem, egyébként én ilyen flóban vagyok, amikor intim pillanatok vannak, és így ilyen
4: hát engeded a munkát másnak.
3: Nem, azt akartam ezzel mondani, ne forgass te meg engem ki, jó? Azt akartam mondani, hogy az elég nagy probléma, hogyha saját dalai hozzák őt lázba.
2: Neki nincsenek dalai.
3: Mármint a filmben a dalai.
2: Évi, csak ketten értjük ezt a sztorit?
5: Nem, teljesen, ők belementek egy olyan erdőbe, amiben nem kellett volna.
4: Évi nem beszél. Nem derült, hogy ő érti-e, várjál még.
2: Jó, kinek kell, neked kell koncentrálni?
4: Hát figyú,
2: ha nagyon részeg vagy, igen, akkor nekem is.
4: Igen.
5: Hogy betalálj?
4: Van.
2: Nem, Évi. Sokkal mindegy.
4: Ne legyél már ilyen durva.
5: Te se érted. Mit koncentrálsz?
4: Szóval kell koncentrálni nekünk szerintem.
2: Kell, azért. Néha kell koncentrálni, néha meg. Néha. Te, Évi, kell koncentrálni? Nem.
5: Hát én teljes tudatában vagyok, hogy mit csinálok.
2: Na nézzük, hogy Harrison Ford miket hallgathat mi az intim pillanatok közben is. Nézzük meg, mindenki gondolja ne Harrison Fordra, hanem a saját intim pillanataira, hogy belőle ez mit hozna ki, oké? Okay? Tehát itt van, mindenki ismeri az ő saját filmzenéje.
4: Hát ez egy ilyen dicsőséges bevonulást a szobába.
2: Igen, de be kell lépni a szobába. Ez nem úgy, hogy ott vagy és elindul.
4: De...
2: Erre kell belépni.
5: De nem a nő jön be így.
2: Nem.
5: Hát ti, tehát
2: igen,
5: így
3: egyenes háttal.
5: Seprűnyél a lábad között, és...
4: Így is fogom, így is mondom. Így még nem hívta senki, de legyen így.
2: Igen, szóval, hogy ebbe van valami heroikus, nem? Tehát itt gyakorlatilag, itt hősként kell intimkedned.
5: Hát úgy jössz be, hősként jössz
2: de
5: be.
2: De hősként jön végig.
5: Így van.
2: Hát ez abszolút. Szerinted ehhez kell-e lovagló mozdulat?
5: Nem ártana.
2: Nem ártana? Férfi részről is.
5: Csak is.
2: Csak is. Jó, oké. Okay. Jó, van még filmzenéje Harrison Fordnak.
4: Ő még heroikusabb.
2: Igen.
4: Nem? Hát erre úgy vonulsz be, tényleg, mint valami császár.
3: De
2: erre nem tudnék.
3: Igen, erre lehetetlen.
2: Erre úgy érzem, hogy ez egy paródia.
5: Nem, én ezt látom magam előtt, ahogy...
4: Hogy mint a Darth Vaderrel csinálnád,
5: nem? Úgy kell bejönni, hogy a lepedő rajta, és akkor nyilván lézerkar...
2: Gyerekek! Tényleg most itt elviszik ilyen triviális irányba.
4: Jó, hát nem tudhatod, hogy az Évi milyen szerepjátékokat szeret, hát engedd meg neki. Hát
2: ez szerepjátékra ösztönöz ez a zene?
5: Hát nem arra, hogy komolyan vegyem a sztorit.
2: Jó, akkor nézzük meg, ez is Harrison Fordé. Ez a szárnyos fejvadász zenéje. Uh-huh. Ez már jó.
4: Hú, ez nem? Ilyen péntek esti buli után hazaérünk, és az nem tudjuk, hol vagyunk.
2: Egyelőre csak ilyen szintetizátor nyomkodás. Aha. Ez az... jó, ez kell.
4: Nem, ez az, az a helyzet, amikor kicsit forog veled a világ közbe.
5: Erre nekem semmi nem jön be.
2: Nem jön be?
5: Azt se tudom, hol vagyok.
4: Hát ez az, erről beszélek.
2: Alattunk.
5: Mint többen vagytok? Ennél a zenénél?
2: Na jó, gyerekek, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Harrison Fordnak egészségére, de ez nem teljesen a mi világunk, nem? De abban biztos vagyok, hogy nektek is olykor van zene a hálószobában, ugye? Szóval kell-e egyáltalán zene? Tehát jobb-e zenével, mint anélkül, és a csendben is csak a partnerednek a szuszogását, nyögéseit hallani, a bőrének a surlódását, az ágynemű ropogását.
4: Dob a hangulaton, ha van zene, szerintem legalábbis. Nem tudom, ti hogy vagytok
3: de
4: vele.
3: De és nem viszi el a koncentrációt?
2: De!
3: Tehát nekem
2: ha van szöveg, igen.
3: Igen, nekem ez a problémám vele, hogy én akkor elkezdek a dalra koncentrálni a szövegre, és lehet, hogy még dúdolom is vagy.
2: Én igen. Hát én emlékszem, a legrosszabb az volt, még tinédzser voltam, és szeretkeztem a Skorpiónak a Vándorló űrhobó. Aha. Című dala ment éppen, és elkezdtem énekelni.
4: És én szeretlek miközben űrhobó. Így
2: Vándorló űrhobó.
4: Éljen a Vándorló űrhobó.
5: És mi volt a refrén?
2: Ez.
5: Vándorló űrhobó, igen. És közben nyomtad?
2: Igen. Tini voltam, megbocsátható, nem?
5: És mit mondott a lány, hogy de jó hangod is van?
2: Nem,
4: de jó vagy, Vándorló űrhobó, de jó vagy. Te vagy nekem az űrhobó.
2: Esküszöm. Nagyon rosszul. De én most már jó, bevallottam, mit csináltam, Tini. Bocsánat. Lehet, hogy 20 is voltam már.
4: Lehet, hogy 30 kiszámolja. Űrhobó jön és megy.
2: Nem, már ma már jóval kifinomultabb vagyok.
4: Te egyébként romantikus vagy rokkos típus vagy ebben, hogyha azt nézzük. Tehát,
2: erre gondolsz, hogy...
4: Aha. Big Gun.
2: Big Gun.
4: Nem okozol nagy meglepetéseket, előre kiházzál mindent.
5: Egyébként ez te vagy.
2: De én erre nem megy nekem.
5: Nem, miért? Erős?
4: Túl direkt.
2: Igen, túl direkt, és nem is nem kell ehhez ez a szöveget. Ez. Nem, én erre. Nagy jövök és bújok. Igen, higgyétek el, nem. A Big Gun ilyenkor bújik.
5: Neked ez jobb. Ez jobb.
2: Ez sokkal, de jó, de miért?
5: Mert az előzőben volt valami élet, ez meg egy ilyen, hát...
4: Jó, de
3: azt hogy nem érzed az előzőnél, hogy ilyen nagyon kell sietni, és itt pedig...
2: De igaza van Anettnek.
4: Igen, 3 perc a zene, hát ez... Ja.
5: És még az újzás is be nekem, hogy férjen.
3: És ennél a másiknál pedig tényleg ez a
2: Big Gun picit nagy képű szerintem, tehát ez...
4: Meg ilyen erőszakos is talán.
2: Erőszakos, igen.
5: Igen, de szerencsé, hogy te szerény vagy.
2: Nem kell nekem ez. Tehát, hogy
5: anélkül
2: is. Így van. Uh-huh. Így van. Na jó, nézzük meg, hogy Anett, Évi, nektek milyen dalra... Igen, a nőknél ugye mindig ott van, főleg az első alkalom, hogy görcsösek vagytok. Sajnos.
5: Igen.
2: Sajnos nem vagytok lazák, hogy milyen zenére mennek ki a görcs belőletek.
4: Ez hasznos most meg tudni.
2: Igen, ugye, de ez, hát nyilván minden hallgató is tapasztja a fülét a hangszólóra, mert ezt ő is szeretné tudni.
4: Ilyen görcsoldót a hétvégére.

0: Ez vagyok én. Gyere.
1: Ez vagy te, Évi.
0: Gyere, gyere.
2: Évi közeledik a háló felé, a bőrjakóban vonul.
0: Imádom. És figyeld. Ez vagyok én.
1: Ez a reszelés? Értem.
2: Itt, amikor már elkaptad medvehagy más Mátyás.
1: Na jó, szóval nézzük, Évi, akkor válasz te.
0: Jó.
1: Jó, tehát...
3: Hogy én mire?
1: Igen, amire azt gondolod, hogy igen, ez neked egy olyan, hát nem is tudom, egy megnyugtató háttérzene, érzelmileg kötődsz hozzá, el tudsz lazulni, görcsoldó, szívesen csinálod.
3: Hát például, hogyha ha nagyon mélyen belenézünk, akkor ugye nyilván a sporthoz kötném, és például Whitney Houston a One Moment in Time.
1: Érdekes, nekem erről az jut eszem, hogy minden lassított felvétele. Tehát ez a jövök az Évi felé.
3: Igen, igen, ennek a refrénjében azért benne van az, hogy nyersz és győzöl.
1: Igen, neked az a baj, hogy az intim együttlét, neked az is egy verseny, ugye?
3: Hát...
1: Szeretsz győzni?
3: Nem, mindig gyűlölöm.
1: Nem úgy értem, nem az életben te.
3: Mindig úgy csinálom, hogy ne legyen jó.
1: De hogy az intim együttlétben te győztesként akarsz kijönni?
3: Hát miért?
1: Na ezt is legyőzt, ezt is kiköpted a szádból. Tehát, hogy...
3: Egyértelmű.
1: Mármint úgy értem, úgy értem, hogy megetted reggelire az illetőt. Nem, hogy félreértsétek már.
3: Nem, hogy mertük volna félreérteni.
2: Ezt az ütközetet is én éltem túl.
1: Jó.
0: Aha. Istenem.
1: Oké, okay, jó, akkor... nem tudom, van, várjál, ez is a tiéd, ugye?
0: Igen.
1: Ezt te választottad?
0: Igen.
1: Ez is az Évi.
0: Ki ismeri fel?
1: Igen.
3: Most már igen.
2: Klinika?
1: Hát ez most a mostani tanyasi énje.
3: Ez vagyok én.
2: Nem, hogy akkor éltél nem életet utoljára, amikor ez nagy sláger volt? Ez a sorozat,
3: de,
2: nem az?
3: De akkor nem. Volt. És azóta nem. Csak vágyom.
1: Akkor
3: erre.
1: Nem élt, viszont látta este a tévében edzés után. Na. És ma megvárja a fehér VW golfos Udót, aki átugrik a kerítésén egy csokor virággal, és mellé bújik.
3: De például nem éreztétek benne, hogy ebben ilyen...
2: Ez a tanyasi életben.
1: Ez igen, tehát alig várod, hogy a medvehagymás Gáspár átugorjon a kerítéseden, aki megjött a izéjével, a Valburgjával, és akkor bemegy veled a hálóba, nem?
2: És indulhat a cápa zenéje. Igen.
3: Hát azzal kezdünk, és ezzel szoktunk kezdeni. Tehát igen. Így jöhet be, és a végén, mikor igen. Már minden rendben van, és kiköptem, akkor pedig jöhet a klinika.
1: Én nem tudom, én például, ha filmzene, akkor nekem mondjuk ez. Na,
3: én úgy, hogy Johnny Deppként szemed egy kicsit be van az egyik szemed, tudod,
1: és ne akarik tenger kalózó egy filmet mesélni, de engem hogy képzelsz el.
2: Hát úgy, hogy van nálad egy üveg rum, az biztos.
3: Az biztos. Legyél nagyon koszos, büdös, és úgy gyere.
2: Évi,
3: és...
2: neked ez most egy terápia, azt tudod? Hogy te mit szeretsz? Legyél koszos, büdös.
1: De igaza van. Tehát itt szerintem egy ilyen... Azért egy ilyen háromnapos testszagot meg lehet bocsátani egy ilyen zenére, nem?
2: Most Bévit akarod beugratni, ugye?
3: Imádnám, ahogy így jössz.
2: Én nem bocsátani meg erre a zenére se háromnapos tesszagot, de tudom, hogy ez nem a mi közöttünk.
1: Hát kapolcsom, mindig ezt csinálod.
2: Zene nélkül is.
1: Zene nélkül is, igen.
3: Hétig büdös vagy.
1: Na, Gyuri, neked mi a hálószobai komfortzenéd?
2: Na, mutasd meg, és akkor... Ez király. Játékosan, elengedjük magunkat.
1: Igen, itt ebben van egy olyan, benne van a dalszövegben az, hogy credit card, tudod?
2: Azt a részt nem játszom általában.
1: Van egy ilyen kiállásod? Tehát mozgásban, hogy that's the power of love, akkor így picit megállsz, és akkor jön a bam, akkor folytatod?
2: Mutatok.
1: Akkor még egyszer, mutasd.
2: Mindjárt.
1: Oké, okay, de mutasd.
2: Kicsit lazán, tudod, csivészkedünk, nevetünk, kreditkártot átbeszélem, hogy ezt ne hallja, és akkor majd jön mindjárt, akkor majd mutatok, és onnantól minden színen van. Fogom magam, és azt mondom, hogy...
1: Igen.
3: Hát
1: ez milyen volt?
3: Hát én kiröhögném.
1: Jaj, Anett. Jöjjön a te zenéd, jó? Amire azt mondod, hogy... És,

0: Igen, ebben van. Na mindegy, kiderül. Ez választott a tegnap.
1: De helyesek lehettek, amikor erre elkezdtek vetkőzni.
0: Nem, erre sokkal érdekesebb, ha már mesztelenek. És álltok közben? Vagy ez fekve?
1: Ilyenkor még mindenki.
0: De ez nagyon helyes. Itt a szöveg az, ugye? Tehát igen. Gyakorlatilag ugye a vadvidéki szex, ugye, amiben neked most részed van utóbbi időben, azt megszépíti az, hogy ennek a szövege a fejedbe beívódik, a tudatodba, és úgy érzed, mintha ez történne veled, de tudod, hogy nem.
2: És igen, és akkor azt érzem, hogy ez a romantikus is, ez a vadvidéki szerelem.
0: Igen.
2: És szerintem nagyon-nagyon jó ez a dal. Mondom, az az egy probléma, hogy lehet, hogy el is énekelném még közben.
0: De igen, mert itt nézzük a szöveg részét, hogy ezt ugye Anett nyilván be van csukva a szemed, ugye? Mert nem tud átélni.
2: Mindig be van. Igen.
0: Van, amikor az illetőről beszélsz.

0: arany az mi? Hova nyúlsz akkor a rejtett aranyért?
1: Szerinted?
2: Adj ide a rejtett aranyadat, Csabi! Elindult a dalunk!
0: És van egy ilyen pörgés benne, meg minden, de mozdulatokból úgy értem.
1: Igen, abszolút.
0: Megpörgeted ilyenkor?
1: Nem, ő engem. Persze, tehát, hogy de nem igaz.
0: Mikor ültök le?
2: Amikor elszédülnek. Nagyon elszédülnek.
0: Ti állva csináljátok végig? Hát erre a dalra nem lehet leülni.
1: Végig a színpadon. És utána
0: ne humorkodj, mondd az igazat. Jó. Gyuri, szólj rá, ne humorkodjon.
2: Légy szíves, ne hazudgálj most. A dalodat már tudjuk, igen, most a részleteket.
0: Én is elmondtam a vándorló űrhobót, te is nyugodtan mondd el.
1: Jó, hát nyilván nem állva. Tehát, hogy már belefekszünk, amikor a éjjeli csók, tűz és arany.
0: Számít-e a ritmus? A dal ritmusra számít nektek, vagy ez... ritmustól függetlenül tudtok vonaglani, hát mozogni?
1: Te, hát azért beleviszik. Persze, a te vad dalodnál persze, hogy számít.
0: Nekem nincs vad dalom.
2: Hát dehogy nem, a Karib-tenger kalózai, hát az olyan, mint hogyha meg akarná hódítani egy kis szigetet éppen. Igen.
0: A Karib-tenger kalózai az pont azért jó zene, mert arra bármilyen mozgás jó. Tehát ott lehet tántorogni, botladozni, lecsúszni, kicsúszni, becsúszni. Tehát, igen, hogy ez
2: csak a... azt mondod, hogy utánozott Johnny Deppet.
0: Pontosan.
1: Igen.
0: Így van. Tehát az, de ez egy fegyelmezett szexet kíván, ez a Nox.
2: Koreográfia van.
1: Itt megvannak a lépések. Mikor mit kell csinálni?
0: Mikor van vége?
1: Amikor 3 perc 30.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház 2 személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
5: És a döntő pillanat!
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Gól! Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes mától az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadék hiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjedhetnek, és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, a tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
10: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Tűszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
9: Egyetlen hét alatt több száz ittas vagy bódult sofőrt csíptek fülön a rendőrök. Egy európai közlekedésbiztonsági akció keretében razziáztak, országszerte csak nem 1,5 millió ellenőrzést végeztek. Intézkedniük 482 esetben kellett alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. 220 sofőr olyan sok alkoholt ivott, hogy azzal már bűncselekmény volához ülni. Már Franciaországban is megjelent az ebola, az első azonosított betege egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza szerdán Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint egyébként az európai lakosságra leselkedő veszély igen csekély. Eső mára sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, főleg az ország középső és déli részén. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Itt irányonként egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogátkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület, esetenként félpályás lezárás mellett végzik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Képzeljétek el, egyre több amerikai híresség azt vallja, hogy ez az alvásvállás, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hülye szó ez, nem alvásvállás.
2: Igen. Igen, mert ez olyan, mintha már nem aludnának soha többet együtt.
1: Vagy szerintem ez is van, csak ugye a vállás az egy ilyen, igen, egy ilyen...
2: De hogy úgy külön végleges, is mennének.
1: Igen, igen. Alvásvállás.
3: Igen, de ez arról szól, hogy egyébként a kapcsolata minden oké, csak valamilyen okból azt találták ki, hogy jobb lesz külön aludni.
1: Igen. És itt most két szemét mondunk, itt van Cameron Diaz, őt mindenki ismeri, ott van Barbara Corcoran, őt senki nem ismeri, de elmondom nektek, hogy ő az amerikai cápák közöttben az egyik cápa. Na, ez a lényeg, és ő 38 éve él együtt a férjével, Billel, Bill egyébként volt FBI ügynök, nincs köze a dolgoknak, csak izgalmasabbá teszi ezt a sztorit most. és a lényeg az, hogy ők mind a ketten külön élnek, vagy külön alszanak, bocsánat, külön alszanak a férjüktől. Cameron Diaznak is 11 éve van együtt a férjével, ő egy ilyen gitáros csávó, tehát egy ilyen picit ilyen rockstárocska, és külön alszanak. Szóval, ez a trend Amerikában már elég komoly, mert azt hiszem, hogy a felnőtt lakosság 35%-a így tartja.
2: Azért az sok.
1: Az nagyon sok. Igen, gondolkozom azon, hogy ekkora lakásuk van, vagy ez hogy, mert ez azért kell egy külön. Vagy egyszerűen tényleg az van, hogy a nő kiküldi előbb-utóbb a kanapéra a pasit.
3: Szerintem ez is egy megoldás tud lenni, bizony. Tehát ha nincs másik
1: szoba. Az első
3: szoba,
1: sértődéskor, vagy az első megcsaláskor? Akkor a kiküldés?
3: Az első sértődéskor már, szerintem igen.
2: Megcsaláskor nincs is ott. Többen.
4: Igen.
1: Nálad, de azért vannak megbocsátó.
2: Nem hallottad a vízhangomat?
4: Nálam is szedheti a sátorfáját is, mert...
1: Sátorfa? Meg ilyen hülyeségek most komolyan.
3: Elküldöd ászáról. Amikor...
2: Ennyi onnantól kezdve.
1: Hát igen, szóval amikor anyagi függőségben vagytok, hölgyek, akkor nem biztos, hogy sátorfa küldés van meg ilyesmi, mert szerintem simán kanapéra ki. Ha megteszi.
4: Nem tudom, én azt gondolom, hogy én abban az esetben sem, akkor keresnék valami megoldást, de biztos, hogy nem tudnék ott maradni, de tudod, de nekem...
1: Vágod, hogy ezt a téma nem erről szól.
4: Tudom.
2: Ne azért is menjünk bele, mert nekem is markáns véleményem
1: van. Neked milyen markáns véleményed
2: van?
1: Nem,
2: ez a témához illik.
1: Nem illik a témához?
3: Ennyire durva, inkább adáson kívül?
2: Nem. Erről markáns véleményem van, de ezt majd egyszer bontjuk
1: ki. A megcsalásról.
2: A megcsalásról. Szerintem nem így van, ahogy te gondolod. Nem fér bele.
1: Nem, én azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen van, nem egyféleképpen van, ahogy ti gondoljátok.
2: Nem fér bele. Mi így gondoljuk.
1: Persze, oké, rendben van. Hát így gondolod, teljesen rendben van, de nagyon sokféleképpen tud lenni.
2: Így van.
1: Például anyagi függőségben vagy.
2: Nem fér bele.
1: És inkább mész az utcára?
2: Bárhova, a híd alá is megyek.
1: De ha te tényleg egy ilyen gold digger vagy, akiért csak 3 éve van együtt a pasiával.
2: Igen.
1: És 3 évig diggoltad a goldot. És mit tudom én, lehet, hogy van egy-két kar között, meg egy órád, de megcsal a pasi.
2: Így van.
1: És akkor azt mondod, hogy?
2: Hogy viszlát.
1: És hova mész?
2: Hát híd alá eladom.
1: Ja, a... híd alá, jó, akkor
2: de eladom a dolgokat, és valahogy csinálok, de először is nyilván nem, erre a szintre azért nem akarok.
3: Ez a 3 év goldot azért az elpatintott.
2: 3 év gold, ez már önmagában sértő volt, tehát, hogy érted.
1: 3 év gold, hát amennyiben gold. Hát vannak alacsonyabb szintű golddiggerek is.
3: Igen, meg vannak meglepetések, amikor elköltözés, azt hiszed gold, aztán kiderül, hogy nem gold.
1: Ja, olyanról is hallottunk, igen.
2: Igen.
1: Na jó, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg a külön alvás. Tehát én eddig azt tapasztaltam, így a saját életemben, hogy általában az öregek, vagy az idősebbek alszanak már külön. Tehát, hogy nem tudom, hogy ti nagyszüleitek, vagy szüleitek, hogy vannak?
2: Külön. Ők külön aludtak. Tehát én, amennyire már ismertem a nagyszüleimet, ők mind külön aludtak.
1: Nekem is.
3: Ebben azért lehet logika, mert nem úgy alszik az ember, mások az alvási szokások, esetleg egy kicsit, mit tudom én, nyugtalanabbul alszik a másik, és akkor tudod, ez a zavarják egymást, nem?
1: Én eleve most így gondolkodom, hogy... Szolnokon egy egyszobás lakása volt a nagyszüleimnek. És a nagypapám aludt egy ágyban, ott el se fért volna még egy személy, és a nagymamám a szoba másik végében, egy tök másik ágyban.
3: Aha.
1: És tehát mintha ők soha nem is aludtak volna együtt. Tök érdekes, de az ágy méretesen volt, tehát nem az volt, hogy a francia ágy aztán felszabadult, érted, is ment a kanapéra az egyik.
2: Igen. De ez abszolút szerintem, nekem is ez a kép maradt meg, tehát így visszagondolva a nagyszüleimet, senki nem aludt senkivel együtt, és mindenkinek egy személyes ágya volt, ahogy
1: igen,
2: mondod.
1: Igen. Egyébként az együttalvásnak mi értelme van? Tehát én értem az intim együttlétet, ahhoz fontos az ágy. Tehát azt el lehet intézni, és aztán megy mindenki a saját ágyába, nem?
3: Most, ahogy így beszélgetünk róla, lehet az amerikai filmek szabadították ezt ránk, ezt a kötelező együttalvást? Nem tudom.
1: Ez egy jó kérdés. Eleve a francia ágy. Nem tudom, hogy az kinek az ötlete, nem is így hívják egyébként az amerikaiak. Ők csak king size meg queen size-nak hívják. az ágyat, de hogy francia ágy, mióta árulnak francia ágyat? Én így gyerekkoromban mindig csak ilyen egyszemélyes ágyak voltak.
2: Igen, nekünk is olyan volt gyerekkorunkban. Igen, nem volt.
1: Szállodákban is egyszemélyes ágyak voltak.
2: Igen, és egyébként nekem a szüleim, ami az első képem így nagyjából róluk, hogy két egyszemélyes ágyat toltak egymás mellé.
1: Pontosan, nálunk is így volt.
2: Igen,
1: nem is. Igen, nem volt francia ágy.
3: Aha. És az is egy megoldás egyébként, a két egyszemélyes ágyat összetolsz, mert akkor azért a mozgásokat mégsem annyira veszi át az egész, nem? Tehát, hogy...
2: De van közt egy luk.
1: Ja, értem, hogy mire gondolsz, van közt egy luk. Igen. Igen. Na jó, gyerekek, a lényeg az, hogy képzeljétek el, vannak alvástudósok, és ők azt mondják, hogy az egészség tudatosságnak köszönhetően az emberek egyre jobban előjelzik ezt a izét, azért, mert hogy a minőségi alvás így biztosított. Tehát a nyugodt alvás, mert hogy ha megzavarják az alvásodat, az nagyon negatív hatása lehet az egészségedre, tehát ez az egészségesebb megoldás.
2: De hogyha olyan emberrel alszol, aki például nem mozog, nem szuszog, csöndben van.
3: Tehát a robot?
2: Nem.
3: Tehát mindenképpen mozogni, szuszogni fog a másik, tehát hogy ez óhatatlan. De szerintem megszokod, nem? Tehát én azt tapasztaltam, hogy lehet, hogy az elején furcsa, de aztán egyszerűen már fel sem ébredsz már semmire, amit
1: csinál. Én mondok neked még valamit, nem csak megszokod, hanem valahol még hipnotikus hatása is tud lenni a másiknak a szuszogásának, a jelenlétének, azt, hogy érzed, hogy tágul a tüdeje, összemegy a tüdeje, tágul a tüdeje, összemegy a tüdeje, tágul
3: a tüdeje. Nem bárány szábolsz, hanem egy tüdőtágulásra alszol.
2: Én ember nem gondolkodtam ezen még, hogy tágul
1: az
2: a tüdeje.
1: Az olyan cuki.
2: Hogy tágul a tüdeje.
1: Hát érted, a melkasa. És vissza.
3: De nem tud aludni, és egy tüdő, két tüdő.
1: Én nem a tüdejére gondolok közben. Tehát tudom, hogy le van ott a lámpa, de nem. Hát én látom a hátát, hogy kinyílik a háta, összecsukódik a háta. Nézd, amikor oldalt fekszik, te hogy csinálod?
3: Én nem.
1: Csak mielőtt kinevetnél, jó? Mondd már el, te mit csinálsz.
3: Én elfekszem oldalra. És akkor igen, és akkor nekem nyílik a háta.
1: Rendben van, mindenkinek nyílik a háta, te mit nézel?
3: Én úgy alszom ilyenkor, hogy háttal vagyunk egymásnak. Tehát lehet,
1: ja, háttal egymásnak.
3: Lehet egy kicsit összebújás, tudod, de
1: és
3: ahogy
1: nem fordulsz felé?
3: Hát ez ritkán, valahogy én szeretek kifelé fordulva aludni. Nem tudom, lehet a pszichológia ezt is majd elemezhetné, de én szeretek így aludni.
1: Én nekem nincs ilyen kedvenc oldalam. Látom a hátát, tágul a háta, szűkül a háta. Ez a tüdő miatt van. Ez bírom, neked nagy hátad van, Évi.
3: Biztos jól tágul.
2: Igen, de gondolod, itt most ledülök a kanapéra, megnézheted, hogy szuszogod.
1: De ez olyan nyugtató.
2: De mi nyugtató benne?
1: Ez a monotonitás, ez az, hogy egy élőlény szuszog.
2: És ez jó.
1: Ne, neked milyen? Neked ilyen mini élőlényed van otthon, nekem nagy.
2: Igen.
3: Képzeld el, milyen nyugtató lehet az Évivel aludni. Tágul hát.
2: Képzeld el, ez a robusztus hát. Nézd meg, hogy szuszog. Hát még a pizsama is feszül rajta.
1: Jó, hát gyerekek, Anett, akkor te mondd, te mit szeretsz abban, hogy együtt alszol, gondolom Csabival, nem?
4: Igen, abszolút együtt alszom. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy azon túl, hogy én is tapasztalom az ő légzését, de például még azt is imádom, amikor rám teszi a lábát álmában, mert akkor azt érzem, hogy mi egyek vagyunk úgy is.
1: És ez oké vagy, te még ezt is romantizálod?
4: Igen.
1: Mert valaki gyűlöli ezt, tehát ez a álmában mocorog, álmában rugdos, horkol, esetleg beszél. Jó. Tehát, hogy ezek azok a tényezők, amelyek nagyon zavaróak tudnak lenni.
3: Aki kiabál, az még para, aki felkiról, amit álmodik, és kiabál.
1: De egyszer volt ilyen, aki kiabált vele, és rádült a melkasodra.
3: Ja, igen.
1: És így is üvöltözött.
3: Mondta, hogy megszállt az ördög, de ebből nem is lett aztán sok együttalvás, ez tény.
1: Na, azért mondom, az zavaró tud lenni.
3: Nagyon zavaró volt, be is zártam a szobát, igen.
2: De a horkolás is nagyon zavaró.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az szerintem azt nem lehet elviselni.
3: Nem megszokható?
2: Nem. Tehát, hogy nyilván tudom, hogy ez egy...
1: De mit csinálsz egyébként akkor?
2: Hát megkérem, hogy akkor... De ott szerintem már az elején el tudod mondani, hogy ezt elfogadod-e ezzel, és menjen a másik szobába. Mert hogy szerintem arra nem lehet elaludni.
1: És te tudod, hogy nem horkolsz?
2: Hát én tudom, hogy nem horkolok.
3: Honnan tudnád, hogy én alszom
2: a világon a legcukibban.
3: De egyedül alszol, honnan tudnád, hogy nem horkolsz?
2: Hát tudom, hogy nem horkolok, nem kellek föl rá. Tudod, van a horkolásnak az a rész, amikor nem akarok most itt adásba horkolni.
1: De egyébként ebben nagyon tévedsz, tehát itt a horkolók nagyon sokszor nem ébrednek fel a horkolásokra, még akkor sem, hogyha légszomjuk van.
3: Ezért van az, hogy mindenki alszik, kivéve a horkoló, vagy mindenki nem alszik, kivéve a horkoló.
2: De én felébreztem a horkolót. Tehát én szólok neki, hogy most horkolsz, kelj fel.
1: De hogy rálsz a melkasára, hogy rád érdez? Most horkolsz, kelj fel!
3: Bekapcsolod a Rammstein desktopot.
2: Nem, először csak ezt csinálom. Ha ezt nem hallja, akkor kicsit hangosabban, ha nem, bögdösöm, és utána rázom. Ez jó.
4: De oké, én ezzel egyetértek, de képzeljétek el, hogy kiderült, én is azt hittem, hogy nem horkolok, de van, amikor annyira fáradt vagyok, hogy akkor mondta a Csabi, hogy volt olyan, hogy horkoltam. És ő is
3: Tuti Évi, tipikus horkoló vagy egyébként, abszolút.
2: Tehát abszolút ezzel a testtel nem. Tehát, hogy
3: de, nem ezt mondtam, csak hogy valahogy a habitusodból olyan horkolót képzelhetem.
2: Nem horkolok, nem. Én nem.
1: Biztos, nem tudod magadról, lehet, hogy simán
2: horkolsz.
1: Kértem,
2: hogy szóljanak.
1: Nem, jó, de hát már régóta járt nálad bárki is, vagy nem tudom, hogy Medve Agymás Gáspár el kell mennie, amikor végzett.
3: Kirúgod alvás előtt, nem?
2: Igen, nem szeretünk, nem szeretünk együtt ölni, Medve Agymás szagú. Kicsit zavar.
1: Igen. De Anett, például nálad a pesti lakásban, ahol ugye nincsen sok hely, ott például a külön alvás az hogy opció?
4: Hát tud a nappaliban is aludni, és volt is már rá példa.
3: A Sziget után, ugye?
4: Nem jutott tovább a nappalinál, és elaludt a szőnyeg.
1: Odáig, és te hol voltál közben?
4: Én a hálószobában. Vittem rá egy takarót, és majd kicsit...
1: De együtt vettetek hozzá a Szigetről, összeesett, és vittél rá egy takarót?
4: Igen, mert én levittem a kutyákat még egy gyors pisire, és utána, mire felértem, láttam, hogy ilyen magzatpózban alszik a szőnyegen, és nem tudtam felébreszteni, és gondoltam, hogy akkor nem fogom itt most rázogatni, hanem szépen betakartam, hogy ne fázzon, és aztán én elmentem aludni, de képzeljétek, pont ezt akartam mondani, hiányzott, és utána oda mentem a szőnyegre hozzá, és úgy ébredtünk reggel, mindenünk fájt, de együtt aludtunk, aludtunk a szőnyegen.
1: Na jó, de gyerekek, az a helyzet, hogy ugye annak is van hatása az egészségünkre, hogy valakivel együtt alszunk. Én mondtam ezt a tüdőtágulást, meg itt egy picit elbagatelizálva, de hogy tényleg? Tehát annak van egy nyugtató hatása, hogy a pároddal alszol, nem?
3: Igen.
1: Itt mérlegre kell tenni, hogy melyik a fontosabb.
3: Ez egy érdekes kérdés, igen, hogy mivel nyerünk többet az egészségünk szempontjából, azzal, hogy nagyon minőségi az alvásunk, vagy azzal, hogy az a társas kapcsolódás megvan, és az a nyugtató hatás, amiről beszéltél pont.
1: Ezt te nem ismered, ugye, Évi?
2: De én közben, amikor gyerek voltam, vagy ilyen fiatal, és azt hittem, hogy majd ha nagy komoly párkapcsolatban élek, akkor majd ilyen nagy együttalvások, meg nagy minden, meg szóval. És az elmúlt idők tapasztalataim alapján azt mondom nektek, hogy a külön alvásnak teljesen jó hatása van. Mm-hmm. Tehát ugye egyrészt, ugye, hogy én reggel jövök a rádióba, más ember gondolom nem akar korán kelni, miattam ne kelljen senki korán. Tehát, hogy a saját életünket tudjuk úgy alakítani, nem kell egymásra rákényszeríteni azokat a sablonokat, amit a szocializációból hozunk.
1: Tehát ezek sablonok a szocializációval.
2: Én szerintem igen. Tehát, hogy
1: azért, lehet, nem az, tudom, azért, lehet, hogy
3: azért,
1: az.
3: Mert, hogy... Ez is igaz, igazad van. Tehát én is,
2: tehát
3: ha belegondolok...
2: Ne azért legyen valaki velem együtt, mert együtt aludhat. Nem, azt lehet napközben és a mosógépen is. Tehát nincs ennek jelentősége.
1: Értem. Ez most nem volt egy szép mondat tőled, valószínűleg senki nem akar azért veled együtt lenni, hogy együtt aludhasson. Hát nem hiszem, hogy ez
2: a ne kapcsoljuk össze az
1: milyen
2: alvással.
1: Milyen pózban alszol? Szerintetek milyen pózban na. alszik?
2: Ha kitaláljátok, akkor holnap hozok valamit.
3: Szerintem úgy alszik, mint aki elesett egy rollerrel. Tehát, hogy így a hason arccal előre.
1: Igen? És így szét a végtagjait?
3: Szerintem igen. Hát ilyen úszó.
1: Szerintem az Évi traumatizált a gyerekkora miatt, és szerintem valamilyen védelmi pózban alszik. Aha. Szerintem a feje, az arca így oldalt a párnán, hassal lefelé, és maga alá húzza a lábát, és így gyakorlatilag pucsít föl a fenekével a világba.
2: Igen. Aha. Igen. És valószínűleg várom Gáspárt.
4: Nem, szerintem.
3: Igen, és kiabál, hogy harcolok a világgal, és az alalvás.
2: És azért a fenekem fölfele, ugye?
1: A feneked fölfele van, mert az a legnagyobb védőeszközöd.
3: Ezt nektek világ!
2: Támadjátok be!
1: Ez tudatalatti, Évi.
2: Abszolút, és a kíváncsi, hogy Anett mit mond.
4: Nem, én azt gondolom, hogy biztos, hogy oldal, tehát úgy fekszel, hogy oldalra vagy fordulva, és nem gondolnám azt, hogy magad alá van húzva a lábad, meg még így oldalról sem, hanem tök egyenes háttal alszol, szerintem, mint ahogy úszol.
2: Hú, micsoda.
1: Jó, figyelj, nagyon sok verzió nincsen. Hát csak nem háton alszol, mint Jézus Krisztus.
2: Én kezed úgy alszom.
1: Hátom, mint Jézus. De mint egy hulla, vagy mint Jézus Krisztus?
2: Nem, mint Jézus Krisztus. Így szétteszed.
1: Tehát szétteszed a karod.
2: Mindent. És tudod miért? Mert ez a biztos helyen vagy, vagyis biztonságban vagy érzésnek a jele.
1: Hát ez igen.
2: És
1: mert ez a legkiszolgáltatottabb póz.
2: Abszolút.
1: Ha éjjel bejön Gáspár, akkor...
2: Akkor azonnal találhat mindent. Tehát ki is teszem neki.
1: Zárt lábú Jézus, vagy terpesz Jézus?
2: Amikor, hogy alakul. Tehát attól függ, ha tudom, hogy jön, akkor már nyitva is hagyom, hogy neki...
1: Jézus,
3: már tengeri csillag.
1: Ne add magad. Túl olcsón adja magát.
3: De dobja magát.
1: igen, igen, igen.
2: Most mondjam azt, hogy legyek álszent.
1: Nem, majd mi megnevelünk téged, de folytasd nyugodtan.
2: Legyek álszent? És nem, zárva van, és
1: nem, nálunk, bocsánat, de ebben a műsorban is van egy morál.
2: Ja, és mit mondjak, akkor nem alszom se, hogy...
1: Majd ezt adáson kívül nem viszél.
3: Sokkal jobb ez, hogyha mi húzzuk ki belőle, mint egy adott.
2: De most egy picit hogy mondjak, egy komolyabb témát ezzel kapcsolatosan. Képzétek el, hogy nekem az egyik rész, hogy miért lettem olimpiai bajnok, az alvásom miatt volt.
3: Ez a póz?
2: Igen, hogy képzétek, volt egy teszt, ami egy héten keresztül mértek, és az alvási mélységemet mérték. És képzeljétek, 99%-os az alvásom. Ez a legjobb regeneráció, ezt nem tudott tablettákkal sehogy sem. Érdekes. Tehát, hogy nekem az alvásom az egy iszonyat minőségi és iszonyat tudatos, és innen jön az, hogy ezért nagyon nehéz beletenni bárkit, mert ha ezt nagyon mélyen megzavarod, akkor nyilván eredményre is kihatással van.
1: Wow. Na jó, akkor azt nézzük meg, hogy kinek milyen szokása van lefekvés előtt. Tehát, hogyha most párral együtt alszunk el, akkor kinek milyen eltérő szokása tud akár lenni? Neked például hogy? Te befekszel az ágyba, miben alszol?
2: Pizsamában.
1: Van pizsamád?
2: Nadrág és póló. Mármint, hogy de ilyen pizsama sztori. Igen.
1: Oké, nadrág és póló. Oké, pizsama sztori. Rendben van, és akkor csinálsz-e bármit is lefekvés előtt? Elalvás előtt, bocsánat.
2: Semmit. Marcipánt magamhoz veszem, ő neki megvan a saját helye, ő oda is.
1: Az ágyban?
2: Hát van mellette egy kis kanapé, de mindig átmászik, tehát most mondhatnám neki, hogy ne jöjjön.
3: Van ilyen jó étpuszi, meg ilyenek?
2: Hát elmondom neki, hogy ma is nagyon ügyes voltál, te is, én is. Megbeszéljük a napunkat, és utána lefekszem, egy kicsit még nyomkodom a telefont, utána beteszek egy előadást, amire nagyon szeretek ilyen spiri előadást hallgatni, és akkor ilyen megnyugvásban elalszom. Egyébként nagyon jó próbálkozás.
1: Magától kapcsol ki az előadást, vagy neked be kell fejezned az izgalmas részt?
2: Nem, magától kikapcsol.
1: Van valami fény?
2: Sötétség.
1: Tök sötétség. Oké, gyújtja.
3: Nálam van fény. Nekem van ilyen éjjeli fényem. Én azt, mielőtt lefekszem, azt szépen bedugom a konnektorba.
1: Szóval a brandomba lehet ilyet kapni az ovisoknak.
3: Pontosan. Azért jó, mert ilyen kis motoros kacsákat vetít így ki így a falra. Szóval, hogy a
1: motoros kacsák.
3: Tök megnyugszom tőle. Mint az évi a spirituális előadás, én nézem a motoros kacsákat a plafonon.
1: De helyes.
3: Igen.
2: Komolyan.
3: Dehogy is. Na mindegy. Szóval nem...
2: Én már majdnem elhittem.
3: Van ilyen fényem amúgy tényleg, csak bedugom ki a konnektorba, és akkor ez az, hogyha éjjel pisilni kell, akkor tök simán kitalálok.
1: De a WC-ig van, világítva?
3: Nagyjából, ha.
1: Van már a csésze is?
3: Amúgy lehet, van egy LED. Te múl lehet olyat kapni, látszom már.
1: Anette?
4: Én képzeljétek el, hogy mesztelenül alszom.
1: Ez is egy válasz, de a kérdés az volt, hogy mit csinálsz elalvás előtt?
3: Elalváskori dolgok.
2: Tényleg akartam mondani.
4: Szóval, hogy tévét nézek, tévére tudok elaludni.
3: De már mesztelenül ezek szerint.
4: De igen.
3: Jó, igen.
4: Tudjuk. De csak hogy az Évitől kérdeztétek a pizsamát, és bennem ez maradt meg, hogy válaszolnom kell erre is.
3: Baj, jó volt.
4: Szóval, hogy igen, én tévén.
1: És a párotok ezzel ellentétben?
4: Na, őt nagyon szavarja.
1: A tévé.
4: Őt...
3: Nem, a mesztelenség.
4: Nem, az nem, de például a tévénézés, és amikor ászáron vagyok, akkor ki kell kapcsolnom, megvárom, még látom, hogy a Csabi így elaludt, és visszakapcsolom a tévét, mert addig én nem tudok elaludni.
3: De érdekes, te hogy alszol?
1: Melyikre válaszoljak most?
4: Hogy mindenre.
3: Kezd a mesztelenséggel, és akkor
1: én utána. Én mesztelen alszom, és a Kalambót nézek.
2: Komolyan?
3: Ez csak nekem fura, pucéra nézek a Kalambót.
2: És ott mit vársz a Kalambónál mesztelenül?
1: Mi az, hogy mit várok a Kalambónál mesztelenül? Ezt a kérdést, ezt értem, ez már nekem létszik.
2: Hát nem értem. Hogy miért Kalambóra és miért mesztelenül?
1: Szerintem miért? Mesztelen... Arra vágyom, hogy Kalambó kilépjen a képernyőre és,
2: a
1: és meglásson.
3: Itt vagyok, hallgasson ki, felügyelő úr.
1: És hát ugye többnyire nem egyedül alszom, tehát ugye ezt azért tudni kell. Én azért kérdeztem ezt egyébként, hogy eltérő a szokás a párotoknak, csak aztán rájöttem, hogy a medvehagymás Gáspár az nyilván belopódzik és kilopódzik, tehát neki más dolga nincs. Nálad ugye tudjuk a dolgot, és Gyurinál, hogy mondtad a hétvégén, milyen női egyedek, vagy mi voltam?
3: Nem tudom már, hogy volt, ezt már nem emlékszem, de hétközben, amikor dolgozunk, akkor egyedül alszom. Én erre nagyon-nagyon kivagyok, hogyha valakihez alkalmazkodni kell, olyankor is felébreszt, mit tudom én, mert mocorog, vagy mert még tesz veszkin, vagy ilyesmi, az nagyon nehéz.
1: Szerintetek elmúlhat-e az együttalvás varázsa? Itt most mindenki együttalvós.
2: Igen.
1: Ja, te erősen igen.
2: Én szerintem igen. Tehát, hogy eljuthatunk addig a pontig, amikor egy picit hagyjuk meg az alvás szokásainkat magunknak. A szerelem elején nem, nyilván mindenki hisz ebben, hogy ez majd milyen jó, én is hiszek benned, nagyon jó, de elmúlik.
1: Anett?
4: Én is azt gondolom, már csak azért is, mert hogy én otthon ezt láttam, nem csak a nagyszüleimnél, hanem anyuék is, amikor ilyen, szerintem 50-valány éves koruktól ők külön aludtak.
1: Ez tök érdekes, nem?
4: Igen.
1: Tehát akkor szerinted, hogyha valaki külön alszik, akkor az nem azt jelenti, hogy, hogy nincs már meg a szeretet?
4: Nem, nincs, vagy nem gondolom azt, hogy nincs már meg a szeretet, csak igen, tehát minden úgy átalakul, már túl vannak minden olyan izgalmas.
1: De az intim együttlét akkor hogy jön létre?
4: Hát
3: ez tud lenni, nem?
1: Persze tud lenni, de hogyha te még...
3: Az olyan, mint egy randevú lenne, nem? Hogy tegyük fel, át kéne menned a másik szobába.
1: Igen, csak hogy egymás mellett alszol, akkor kialakulhat ez a kvázi véletlenül. Tehát az a, mintha ezért nem megbeszéltem, érted? Mm. Akkor meg megbeszélten kell, hogy akkor most te jössz át, én jövök át. Átkopogok, át SMS-ezek, jöhetek? Tehát hogy mész
2: át? Jó, de a Buckingham palotában is így van.
1: De Buckingham palotában azért tényleg, én többször gondoltam második Erzsébetre, hogy csinálhatja Fülöppel.
3: Még a kalambó előtt?
1: Még a kalambó előtt. és komoly fejtörést okozott elképzelni ezt. De még Károlynál is.
2: Ugye?
1: Már szerintem Károly azért Kamil. Na mindegy, de hogy
3: nem
1: második Erzsébet.
3: Kitartó volt, tehát ez, hogy én azért ez elején feladtam volna ezt a fantáziálást, de te végigcsináltad.
1: Végigcsináltam.
3: Hős vagy. Egy hős vagy.
2: Nem megbeszélés, ez is lehet spontán. Átmész a másik szobába.
1: Kölcsönkérni egy tollat?
2: Igen.
1: Hogy?
2: Így. Tehát, hogy oda mész, és akkor nyilván befekszem mellé, és akkor elindulhat a
1: történet. Az ide a tollat, és befekszem mellé.
2: De nem a tollat, te találtad.
1: De valami alibi.
3: Ezért
1: de
3: a kollégiumban balhé volt, mikor ilyenekkel próbálkozott valaki.
2: Nem tollér kell menni egy, amikor azt akarod, hanem
1: miért?
2: Hát be kell cserkészni a vadat, nem?
3: Van egy tollat, hadd feküdjek
4: de
3: ide.
4: Igen, de az már előtte elkezdődik, az nem a lefekvésnél, hanem már a vacsoránál, tehát olyan jeleket küld a másik, hogy akkor...
1: De átpöckölöm az izé csilimet. Milyen jeleket?
4: Igen, hogy nem szárod be a szobád ajtaját, mert tudod, igen, hogy át fog jönni.
2: Ez egy
3: azt mondod neki, hogy olyan jó rész van a kalambóból, ma nézzük ezt pucéren együtt.
1: És mégis bezárom a szobát, és rángatja a kilincset. Ezt nem értem.
4: Nem tudom, hát nyilván, hogyha mi külön aludnánk, akkor igen, tehát én hogyha azt szeretném, hogy velem aludjon, akkor küldeném a jeleket már előtte.
1: De hogy?
4: Tehát, hogy megsimogatnám, megcsókolnám, tehát, hogy mindenféleképpen azt mutatnám, hogy szeretném, hogy nálam töltse az éjszakát.
1: Uh-huh. Az egész éjszakát, vagy csak addig, amíg aktus van?
4: Szerintem akkor ilyen esetben az egész éjszakát, mert jó mellette ébredni.
3: Uh-huh. Te az vagy, aki a külön alvást is egyből megtörnéd, egy éjszaka után jönne.
1: Igen.
3: Azt, akkor költözzél csak át?
2: Mi nők, mi ilyenkor hagynánk arra az éjszakára, igen, tehát így megsajnálva, igen.
1: A férfit sajnálnád meg, vagy neked van igényed rá?
2: Nem, akkor az úgy jó, mert igen, hogy azért azok mi vagyunk, és az pontosan közös, de a hétköznapokban, amikor ez a történet kiapad, vagy nincs, akkor nem szükséges.
4: Hát igen, amikor a háztartást kell vezetni.
2: Amit nem vezetsz.
1: Csibés üzeni, főni, mi is kalambósok vagyunk a jó frauval. Na,
3: akkor már hárman nézitek mesztelenül a kalambót.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszé habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevend, drágám.
12: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
15: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
16: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
15: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
16: Szállás.hu.
15: Úgy is lett.
17: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Sokan rendelnek ázsiai webáruházakból a vámszabályváltozás előtt. Elindult a Fishing on Orfű Fesztivál. Forró, száraz, napos idő vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Környezetszennyezés miatt felfüggeszti a debreceni Szemkorp tevékenységét a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. A kínai vállalat lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyárt. A vizsgálatok szerint a kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták a határérték felett tartalmaztak egyes fémeket, illetve félfémeket. A vállalatot egyebek mellett kármentesítésre kötelezték, és az engedélytől eltérő üzemelés miatt is eljárás indult ellene. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
19: Az első az a valóság DS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
18: Megkezdődött a Fishing on Orfű. A fesztivál szombatig mintegy 150 produkcióval várja az érdeklődőket a Mecseki település kempingjében. A rendezvényen a kulturális, közösségi és szabadidős programoknak is kiemelt szerepük van. A Civil Ligetben például a látogatók egyebek mellett a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vagy a Pécsi Tudományegyetem képviselőivel találkozhatnak. Marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M1-es autópályán Biatorvágynál, az M3-as fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Dolgoznak az M3-ason, a 23-as jelű Mogyorót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát emiatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyorót csomópontban lehet felhajtani a strádára.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Nagyon-nagyon megosztó téma lesz. Képzeljétek el, egy olasz családról olvastunk, ugye ott van anya, ott van apa, és anya és apa el akarnak menni nyaralni egy picit kettesben, azért is, mert hogy anyának szülinapja van. No de, anyának és apának van 5 kiskorú gyermeke. És van még egyébként 5 kutya és 4 macska, így élnek együtt Triestben.
2: Igen, de hát attól még házasok, és lehet házas életük. Tehát, hogy ez benne van, nem?
1: Mit értesz te házas élet alatt?
2: Hát az, hogy elindulhatnak ketten nyaralni.
1: Ja, értem.
2: Ha van kedvük ezt.
1: Igen, ha van kedvük ezt ketten nyaralni, értem. Jó, hát ez történik, ugyanis ez a házaspár ez elutazott Sharm el-Sheikhbe, a gyönyörű Egyiptomba, hogy megünnepeljék az asszony szülinapját, és egy kis bökkenő volt, hogy a kiskorú gyermekeiket otthon hagyták, méghozzá felnőtt felügyelet nélkül. Igen. Igen. Azt kell tudni, hogy ők 5 vannak a gyerekek, és 8-tól 17 éves korig. Tehát a legidősebb 17 éves. És a környéken élők értesítették a rendőrséget, a rendőrök kimentek a helyszínre. A gyerekek tényleg egyedül voltak, egyébként szervezték az életüket, tehát ugye ez egy hetes nyaralás volt. Tehát közben egyiket a szülők posztoltak Sharm el-Sheikhről, tehát voltak búváros felvételek, meg minden.
2: Jól érezték magukat.
1: Igen, meg koktélok az all-inclusive szállodában, minden volt. Na a lényeg, hogy jártak suliba, ellátták magukat, tehát mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. És a rendőrök bevitték a gyerekeket először egy kórházba.
2: Minek?
1: Hogy egészségileg rendben vannak-e. Uh-huh. Akkor mindjárt le kell vetközni a gyerekeknek, hogy van-e rajtuk kullancs, vagy mi?
3: Egyébként ilyenek. Tehát, hogy mert azt gondolják, hogy magukra maradtak, és biztos
2: elhanyagoltak. Mutasd a vérnyomásod, kisfiú.
3: Nem, például lehet, hogy azt mondjuk nem fürödtek.
4: Mert mondjuk tetvesek lettek.
3: Igen, tehát ilyenekre gondolnak.
1: Egy hét alatt?
2: Igen. Otthon.
1: Otthon? Triestben?
3: Triestben, itt az otthon.
1: Szóval, hogy van baj ezzel a sztorival. Várjál, kórházba jötték, és utána az ügyészség hivatalosan állami gondozásba helyezte őket. Vélhetően átmenetileg a szülőket értesítették, a szülők azonnal hazautaztak, tehát ott hagyták Sharm el-Sheikhet, és egyébként a hatóságok most azt vizsgálják, hogy visszaadhatják-e a gyerekeket a szülőknek, alkalmasak-e egyáltalán a gyereknevelésre.
4: Na ez a szép. Tehát, hogy egyáltalán lehet, hogy esélyük se lesz visszakapni a gyerekeiket?
1: Hát ők úgy vannak ezzel, hogy szeretnék visszaadni, de a szülőket meg kell vizsgálni.
3: Őket is. A nyaralás után.
1: Van rajtuk kullancs.
3: Az egyiptomi kullancs, az veszélyes.
1: Szóval, ugye, hogy azért nehéz ez a sztori, mert az első gondolatod az, hogy milyen szülők azok.
3: Első gondolatod az, hogy ki az, aki otthon hagyja a gyerekét.
1: Pontosan.
3: Tehát felelőtlenség. Ugye ez egy teljesen általános felvetés, így. De szerintem nagyon fontos, hogy ezt tovább gondoljuk, mert hogy itt azért egy 17 éves gyerek, és a legkisebb 8, és azért ha látjuk, egy 8 éves gyerek is, nem azt mondom, hogy tud főzni, mosni, takarítani, de azért
1: De fel tud öltözni,
3: és ha önállóságra nevelsz egy gyereket, meg ráadásul a tesójáik, és ráadásul, hogy otthon hagyod, az a gondolat is, hogy amikor emlékeztek arra, hogy otthon hagytak a szüleitek?
2: Persze.
3: Én úgy imádtam.
2: És 17 évesen már hogyne? Tehát onnan válik nekem komikussá a történet, hogy egy 17 éves gyerek az már majdnem felnőtt. Tehát, és minket is hagytak 17 évesen otthon valószínűleg.
1: Hát igen, úgyhogy nekem arra olyan emlékem van, hogy elmentek vendégségbe például.
3: Igen, olyan is.
1: Elmentek vendégségbe, és akkor otthon voltunk, és akkor nekünk le kellett feküdnünk, aludni, és akkor azt vagy megtettük, vagy nem, és nem ez a lényeg. De hogy voltunk egyedül otthon, ugye ez most 7 napig tart, az egy másik kérdés, de hát amint látjuk, ezek a gyerekek jártak suliba, ezek teljesen ellátták magukat. Tehát nem volt ezzel gondolom, az anya becsomagolta a kis dobozokat, ilyen kis izét, hogy ebben van most a bolonyai, holnap van a karalábé főzelék, ott van a karaj.
2: Valószínűleg kaptak pénzt is, hogyha bármi van.
1: Így van.
2: Okay.
3: Igen, meg azért abba gondoljunk bele, hogy a gyerekek teljesen máshogy viselkednek, ha nincsenek ott a szüleik. Tehát sokkal többet tudnak ám, mint ami, mert rá van kényszerülve, hogy ő ezt megoldja.
1: És miután tanultak a szülőktől egy csomó mindent, most tudják bebizonyítani.
3: Így van.
2: Így van. Én is bebizonyítottam, hogy 17 évesen olyan házi bulit tudok szervezni, hogyha elutaznak egy kicsit, mint a szél.
1: És ugye a házi buli szervezésben nem az a kunszt, hogy azt megszervezed, és akkor jönnek a csajok, és hanem az, hogy a nyomokat eltüntesd utána.
2: Bizony. Meg hogy olyan társaságot hívja, aki nem fogja ledönteni a házat, meg ilyenek.
1: Az nehéz.
2: Igen.
1: Az nehéz.
2: Azért mondom, felnőttnek kell ehhez már lenni 17 évesen.
1: Na jó, nektek volt-e olyan, hogy a szülők egyedül hagytak benneteket és az olyan nyomot hagyott.
3: Én például képzeljétek el, 9 évesen mentem el az első edzőtáboromba, és Amerikába 3 hét a szüleim nélkül.
1: Egyedül fölültél a Delta Airlines-ra?
3: Nyilván egy csapattal voltunk, 22 edző, és rengeteg kilométert kellett húzni. De 9 éves vagy.
2: Osztálykiránduláson mi is voltunk, tehát hogy ez olyan, nem?
3: Igen, csak mondjuk Amerika, amikor még ugye volt ez az erbeszélgetés, vagy hogy igen. Volt, hogy hívhattak, és akkor mi hív, nem, mindegy. Tehát ott még nem volt mobil.
1: Bejelentetted, hogy hogy erbeszélgetés szeretnél, és anyádat, és akkor anya, fölhívták anyád, vállalja a beszélgetést, a kis Évike hívja Chicagóból. Vállalom, és akkor igen. Itt anyád igen. Perkálhatott.
3: Így van, igen. Így van. És azért a 3 hét úgy, hogy teljesen idegenekkel voltam, tehát, hogy egy válogatott, tehát, hogy na mindegy, szóval szerintem nagyon
1: de rossz
3: nehéz.
1: Volt, ezt akarod mondani? Traumatikus igen, volt?
3: Nehéz volt. Nagyon nehéz volt gyerekként. 9 évesen úgy, hogy tudod, hogy egy óceán választ el. Tehát nem aha. Tudsz hazamenni. Az nekem nagyon fájó volt.
1: Hát nézted a térképet a repülőn, ahogy átmegy, hogy azért tudtad, hogy egy óceán választ.
2: Tudok, jól úszom, de ezt azért nem fogom megcsinálni.
1: És innen dőlt el a fejem, mert hogy nyílt vízi úszó leszek. Haza akarok menni anyához. Drága az az erbeszélgetés.
3: Így van, ott a határoztam el.
1: Na, szóval ez pedagógiailag mennyire ártalmas a gyerekeknek? Gondoljatok bele, 8-tól 17 évesig. Ártalmas-e ez pedagógiailag? Mi a véleményed?
2: Nem kifejezetten nem. De komolyan, egy hét azt gondolom, hogy segít a testvéreknek összerázódni még jobban, segít egy csomó dolgot megtanulni, vagy begyakorolni. Szerintem ez kifejezetten jó egy gyereknek. Úgy, hogyha vigyáz rá egy idősebb testvér.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha belegondoltok, több személyiség típus van. Ugye vannak a felelősségteljes emberek, ugye, akikre lehet gyereket bízni, de én ismerek olyan 40 éves embert, vagy 50 éves, akire nem, hogy egy nagyon gyereket jó. Nem bíznék, a kutyámat nem adnám oda.
1: Nagyon igazad
3: konkrétan
1: van.
3: A múltkor odaadtam valakinek a kutyámat, azon aggódtam, hogy szerintetek ad-e neki vizet?
1: Miért adod oda?
3: Hát jó, ez is egy kérdés.
2: A tanító célzata.
3: Egyébként nevelési szándék volt.
2: Rehabilitációs
3: akkor,
2: kutya volt.
3: A kutyának
2: akkor.
3: Mondtam, hogy
1: de van ilyen, hogy a Markócából kijönnek emberek, és akkor a kutyával rehabilitálódnak, vagy mi? És ezt a programot vállaltad?
3: 3000 naponta. Így is pénzkeresek.
2: Élményfürdőben, aki a legrosszabb, hogy dolgozott abban a hónapban, az megkapja.
3: Nem.
1: Gyerekek, akkor nézzük ezt a 17 éves kort, mert ugye egy év választ el a 18-tól. Az a gyerek 18 lett volna, lehet, hogy pár hónap múlva annyi lesz, akkor semmit nem tett volna a hatóság.
3: Így van.
1: Hogy ki mennyire volt felnőtt, ha visszatudtok emlékezni 17 éves korában?
4: Nagyon. Hát, hogyha kezdhetem én, akkor én kifejezetten felnőtt gondolkodású gyerek voltam, de már nem csak 17 évesen, 13-14 évesen is én otthon maradtam simán egész napokat egyedül, még a szüleim dolgoztak, és nem voltam.
2: Nem volt kedved suliba menni?
4: Nem, azért nyáron. Tehát, ja. Amikor,
1: de miben nyilvánult meg, hogy felnőtt vagy?
4: Például az, hogy tudtam, hogy mit tudom én, ha reggel fel kell kelnem, akkor tudok enni, akkor megmosom a fogam, el tudok menni egyébként a boltba bevásárolni, ki tudom számolni azt a pénzt, hogy mi mennyibe kerül, vissza tudok számolni a szüleimnek.
1: Ezen főzni ma se tudsz, tehát, hogy a kaját honnan szedted? Meki a Szegeden volt legközelebb.
4: Nem. Hát nyilván azért hát
2: a Szegedi
4: hagyott otthon, de legtöbbször én arra emlékszem, hogy ilyen száraz kaján, tehát, hogy mit tudom, egy szendvicseket ettem. Nem, hát ma sem száraz kaján vagyok, de hogy én felnőtt voltam, igen. Tehát, hogyha nekem azt mondta anya, hogy akkor ne csináljuk semmi rosszat, akkor én nem csináltam semmi rosszat, hanem elfogadtam.
1: Csak akkor csináltál rosszat, anya mondta?
4: Nem mondta soha. Tehát, hogy jó gyerek voltam.
1: Meg kell sarokra rosszalkodni.
4: Szégyenesen nem lehetett így keresni.
1: Ja, ilyen kár. Gyuri, te?
2: Hát figyelj, nekem 17 évesen robogón volt, azzal mentem gimibe, wow. Kezdte hévíz között, ott cirkáltam vele. Jogsim is volt már.
1: De nem kellett jogsi.
2: Bizony, de már volt autójogsim is. Wow. Volt barátnőm, volt, simán rendeltem önállóan pizzát, szerveztem házi bulit.
1: Tehát gyakorlatilag teljesen felnőtt életet. Nem életet élt,

0: persze, azért az.
1: Gratulálunk.
2: És szívesen. Vagy mit mondjak ilyen, hogy... Szóval nem, viszont nem volt jogsin. Tehát annyival, tehát volt nem életem, volt Cherry Brandy, Marlboro, nagyképűség, magabiztosság, akkor is, igen. Tehát egy ilyen félig kész felnőtt voltam, úgy érzem.
0: Ja. Uh-huh. Csak a Cherry Brandy-t cserélted le másra, és ennyi. És megvoltál utána.
2: Lényegében ennyi. Évi, te?
1: Nekem 17 évesen jogosítványom volt.
2: De hogy lett jogosítványod amúgy? Hát, Jálfás Tamás hozta, amikor... Hogy lett jogosítványod? Hát nem járhatál tanfolyamra.
1: Hogy ne járhattam?
3: Ki úszik ide legelőször? Nézzétek, mi van nálam. Jogosítvány. Aki először ide úszik, megkapja. Gyertek gyorsan.
1: Nem,
2: hát te... másképp nem tudtad szerezni. De biztos tudod intézni ilyeneket.
1: Vagy így, vagy a gyárfás, ugye? Tehát ez a kettő volt.
2: Honnan meg hol? Hát jártáltam folyamra. Hát reggel 5-kor az úszodában voltál. Ott voltál nem tudom meddig.
1: Igen, és utána elmentem jogosítványt csinálni, Kresszre megtanultam, és akkor jártam szponzorautóval.
0: Voltál a leggyorsabb pillangó utcásban, és kikaptad a kezéből ezt a jogsit.
2: Nem hallottad a sztorit. Jártam szponzorautóval. 17 éves korodban volt szponzorautó.
1: Igen,
2: ki
1: igen,
2: volt
1: igen
2: a szponzorod?
1: Akkor Seat Leon és egy citromsárga volt.
2: De a Seat maga?
1: Nem tudom, hogy ők most milyen cég. Talán Porsche Hungária volt akkor, ugye az már, aha, nem úgy olyan állapotú, wow, de igen. És akkor szponzorautó volt, a Lacikának, Csalacinak volt piros, nekem sárga, és akkor ezzel jártunk. Ennyit tudok elmondani, és ahogy említettem, a sportkarrieremre meg egy olimpiai negyedik. Tehát nekem a 17 éves kor ezt akarja.
2: Gyerekek, mi a különbség a 17 és a 18 között? Most csak azért kérdezem, mert ez nyilván a legtöbb országban ez a 18 van meghatározva. Nem tudjuk, hogy ezt mire alapozzák, mert az amcsik ugye a piálást azt 21 éves kortól engedélyezik, de amúgy a többi ország rendben van, sőt a németeknél van, aztán most akarják a törvényt megváltoztatni, hogy a felügyelet melletti ivás az már 14 éves kortól lehetséges. És sört ihatnak 16 éves kortól a németek. Igen, igen.
1: Persze,
2: igen. De ezt most meg akarják szüntetni, a felügyelet melletti ivást.
0: Mert valahol logikus.
2: Szerintem lesznek tiltakozók. Nem, Gyuri? Hát most gondolj bele, van egy 14 éves fiad, és szeretsz kiülni a tavaszi sörkertekbe, meg ilyesmi, és nem húzhat le egy korsót, mert a törvény tiltja. Pedig te az apja vagy, te megengednéd neki.
0: Ja, én tiltanám inkább.
2: Hát nem, hát ellennél a felügyelet melletti ivócimborája.
0: Végre, fiam, tudunk.
2: Tehát a németeknél ez nem gond?
0: Nem gond. Nem tudom, én azért ezt korainak tartanám, de oké. Hát
2: akkor nézzük meg azt, hogy bocsánat, hogy ezt korainak tartanád, hogy mikortól felnőtt valaki. Tehát jó, 18 év, azért ne felejtsük el, tehát hogy vannak itt például a Blaha környékén, a 4-es 6-osnál vannak ilyen 12-13 éves kis csibészek, akik teljesen eltartják magukat zsebtolvajlásból, és haza is találnak. Tehát, hogy ezek felnőtt emberek. Teljesen, aha, jól működnek.
0: Ó, borzasztó jól működnek, már amikor szabadlábon vannak, igen.
2: Igen.
1: Na jó, de hát megtanítja őket az élet.
2: Megtanította őket az élet, tehát hogy mikortól vagyunk felnőttek, vagy ez a 18, ez miért, mire jó? Ezt vegyük már végig. Tehát például 18 évesnek kell-e szerintetek lenni ahhoz, hogy vezess autót?
1: Hát egyébként 14 évesen is lehetne vezetni autót.
0: 17 évesen már tudtam, meg már van ez a korai jogsi.
2: Te tudtál, de szerinted mikor voltál, vagy te, Évi, olyan érett, hogy egy autót el tudtál volna felelősségteljesen vezetni?
1: Én 16 évesen is el tudtam volna.
0: Hát én még 25 évesen sem.
1: De te most se, ezért jársz BKV-val.
2: Igen, én most azon töröm a fejem, hogy 18 nyilván nekem akkor lett jogsim. 17 simán, 16 is simán, hogy 14-15 évesen is lehet, hogy én már felelősségteljesen tudtam volna autót vezetni.
1: Sokkal jobban odafigyeltél volna, mint most figyelsz oda.
2: Lehet.
0: Meg amennyit gyakoroltál már.
2: A táblákat felismerem, a jogkészszabályt értem, stb.
1: Tehát, hogy
2: a pedált elérem, tehát semmi olyan dolog nincs, ami miatt ne tudnék 14 évesen autót vezetni. Most tök őszintén mondom.
0: Pedál papucsal játszottál, pedálosat, meg papírtányérral vezettél.
2: 7 éves koromban, Gyurikám, 7 éves koromban.
0: Akkor azt jelenti, hogy meg 9 évesen is alkalmas lettél
2: volna. Ja, persze.
0: Tehát, hogy ez...
2: Hát minden rendes fiú nézi, ahogy az apja vezeti az autót, az egész útvonalat fejből tudod.
0: Igen.
2: Ne hülyeskedjünk már. Szerintem 14 évesen simán.
1: Igen, de nem minden 14 évesnek javasolnám ezt azért. Tehát, és nem jó, minden 18 évesnek sem. Tehát pontosan. Ez is egy nagyon nehéz.
0: Bizony.
2: 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy jól bírd az alkoholt.
0: Nem. Szerintem igen.
1: Én szerintem bőven igen. Túl kell menni rajta.
0: Igen.
2: Tehát több mint 18.
1: Biztos.
0: Szerintem nagyon-nagyon nagy veszélyeket tud rejteni magában. Pontosan ezért nem ismered a tested. És
2: de akkor a 18 alatt semmiképpen, kivéve a német vagy.
0: Igen.
2: De...
1: Mert német állampolgár lenne.
2: De, de, de, de,

0: De akkor 18 az kevés, vagy az jó?
1: Tehát 18 alatt semmiképpen. Most azt kérdezed, hogy kell-e 18-nak lenni ehhez?
0: Kell-e 18-nak lenni ehhez, vagy a 18 elége ahhoz?
1: 18 elég ahhoz, hogy az ember elkezdjen vele próbálkozni, de akkor sem gondolja.
0: De miért 18? Miért nem 17?
1: Mert egyszerűen szerintem még az embernek kell az az érettségi idő.
0: Az az egy év a 17 és 18 között kell a miének? A májának? Agyának?
1: Szerintem minek? A személyiségének.
0: Van különbség a 17 éves és a 18 éves személyisége között?
1: Érettségben igen, ha végig gondolom.
0: Komolyan gondolod?
1: Picit. Szerintem igen.
0: Annett, nálad nem volt ilyen.
2: De én nem gondolom azt, hogy 17 és 18 év között annyira sok...
3: Szerintem sincs semmi.
1: Nem mindegy.
0: Te mit csináltál? Fejlődtél egyet?
1: Én nagyon sokat. Hát figyelj, 17 évesen még nem gondolkodtam párkapcsolatban, 18 évesen már simán.
2: Miről
1: hát,
2: beszélsz, Gyuri? Az előbb mondtad, robogód van, barátnőd van, meg önállóan rendelsz pizzát. Most 18 évesen már szakítottatok?
1: 18 évesen már még felnőttebb voltam.
2: Mi, már házasodtál?
1: Majdnem.
2: Ja.
0: Oké, alkohol, tehát még egyszer, az amerikaiaknál 21.
2: Én azt tartom. Az jó ötlet szerintem.
0: Az jó ötlet, tehát ugye a szervezeted még nincs kész. Itt ez a lényeg.
2: Nem a szervezet.
0: Még fejlődő szervezet vagy.
2: Szervezetes is, de szellemileg sem vagy annyi tudatán, hogy ész nélkül elkezdesz inni, mint
0: ész nélkül senkinek kezdjen inni semmilyen korban.
1: De az a baj, hogy igaz, hogy minél fiatalabb vagy, tehát 18 év alatt azt hiszed, hogy kemény vagy. Tehát, hogy igen, de a 21 is teljesen jogos ebből a szempontból.
2: Hogyne?
0: Én tudom.
2: Cseri.
0: Jó, 18 éves elége ahhoz, vagy kell-e 18 évesnek lenni ahhoz, hogy családot alapíts?
2: Hát, ez ne haragudj.
1: Hát ez talán egy kicsit korai a 18 is.
2: Hát elég.
0: Hát nézd, azért elnézés, de a természet úgy alakította, hogy körülbelül 13 éves korodtól már teherbe eshetsz, és körülbelül 13 éves korodtól már nem szedsz. Tehát a természet így gondolja. Uh-huh. A törvény másképp gondolja. Meg a tehát szellemi... a természet szerint alapíthatnál családot.
1: Igen, de a szellemi érettség is máshogy gondolja azért.
2: Ne, itt megint ugyanazt tudom mondani, hogy van, aki 50 évesen se vállalja a gyereket, és 30 évesen se van, igen, akinek meg egyébként lehet, hogy...
0: Jó, de akkor a 18 elége, vagy följebb nem emelnéd ezt.
2: Én 25 év alatt nem is engedném, hogy gyereket vállaljanak.
1: 25 az azért durva.
0: Én egyetértek az évivel.
1: 25?
2: Felelőtlen gyerekvállalásnak tartom. Még gyerek vagy, nem tudod, mivel jár, és nagyon-nagyon sok gyerek sínli meg az, hogy nem tudatosan nevelünk, vagy vállalunk gyerekeket, és mindenki most nézzen körbe az életébe, és mondja azt, hogy látta olyan családokat, ahol a gyerek sínlette meg azt, hogy nagyon korai volt a gyerekvállalás.
1: De azt is látok, hogy később és ugyanúgy megsínlette. Tehát
0: van, mindenre van példa. Van mindenre példa, de az Évinek ebben igaz, hogy a gyerek ne szüljön gyereket, mert nem tud vele mit kezdeni.
2: Ezt a mondatot hát szedjük már ki, hogy igaza volt Évinek.
0: Nem kell kiszedni, sokszor adok neked igazat, te most teljesen ilyen, még a traumád alatt élsz, ugye?
1: Ez már nem az úszószövetség.
2: Azt hittem, hogy a gyárvás van.
0: Gyerekek, 18 év kell ahhoz, hogy élj nemi életet. Szerintem. Tehát, hogy ez törvényileg van szabályozva. Nem az ösztönökre van hagyatkozva.
1: Hát itt megint a felelősség kérdés. Az,
2: de nemi élet élésében mi van? Semmi.
0: De most nem nemzésről beszélünk, csak nemi életet él. Ja. Az 18 év az korai-e, vagy késői-e?
1: Magunkból indulunk ki, mert akkor nem korai.
3: Igen, de hogyha meg általánosságban beszélünk, akkor meg szerintem igenis kellene ahhoz, hogy 18 év felett éljenek, a legtöbb ember akkor éljen nemi életet, mert nagyon sok, amit te mondtál, hogy felelőtlenek ott is. Uh-huh. Amikor,
0: de miben? Tehát, hogyha most nem arról beszélünk, hogy teherbe esik, hanem a...
3: Annyit lehet hallani, a neten írnak róla, hogy mit tudom én, divat összefeküdni osztálytársakkal, meg minden. Szerintem ez rémisztő, hogy a...
0: Hát neked, mert te nem úgy éltél, de ők meg így akarnak élni.
3: Igen, de hogyha ez szabályozva lenne, akkor talán nem lenne ennyi mondjuk különböző betegség, vagy akár...
0: De nincs nagyon sok betegség. Nem, ez most tényleg van. Most vannak szifiliszes csecsemők, arról hallunk, de hogy amúgy nincs olyan, azokat is meggyógyítják amúgy, de hogy nincs olyan nagy betegség. Tehát Mária utca, az ott nincs nagy sorvány.
1: Nincsenek gimisek.
3: Meg talán lelkileg is felnőtté kell válni ahhoz, hogy például akár egy olyan kapcsolatba belemenj, ami azzal jár, hogy te odaadod a szüzességedet.
0: Te ilyen kicsi kincs szindrómában szenvedsz?
1: Hát ez egész élet.
4: Odaadom a közüzességemet.
1: Egyébként ez tényleg lehet, hogy férfiaknál és nőknél más ez a megélés.
0: Biztos, hogy más vagyunk. De egyébként mi van azzal a fickóval, akinek te odaadtad?
3: Jól van.
0: De hogy becsüli ma is még?
3: Tudja.
0: Ír néha, hogy nagyon megbecsülöm, hogy köszönöm, hogy megkaptam tőle.
3: Kb. 5 éve beszéltünk, de igen.
1: És rákérdeztél, meg van még?
3: Nyilván nem.
0: Na de csak azért, mert akkor a kincsként kezeled ezt a szüzességodadást, hogy lehet, hogy ő megbecsüli-e rendesen azt, hogy megkapta.
3: Szerintem már nem foglalkozik vele, de azt gondolom, hogy egy nőnek az életében ez nagyon is fontos mérföldkő.
0: Igaz ez, Évi?
2: Persze igaz, hogy odaadni nagy dolog, és nyilván válasszuk ki a legmegfelelőbb partnert, és igen. Tehát, hogy igen, de én biztos, hogy nem 18-hoz. Én ezt nem kötném, ez lehetne 16 is. Nekem. Tehát, hogy, mert arról beszéltünk, hogy nem élet, tehát azért nagyon fontos. Igen. Nem arról beszéltünk, hogy itt gyerekvállalás, meg annak mi a következménye. Arról beszéltünk, hogy szerintem 16 évesen, tehát a kis 16 évesen már szerintem képes lett volna nemi életet élni.
1: És a volnát el is engedheted.
3: Az biztos, hogy képes volt, vagy lett volna, de
2: ebben
3: de...
2: mi baj van? Köszönöm. Ebben mi baj van, hogy 16 évesen, hisz ennek milyen, ne haragudj, a családalapítás, ahol van egy gyerek, és utána az egyébként majd egy szavazó polgár lesz, meg a létezőségben, ő is majd egy gyereket vállal úgy, hogy felelőtlen szülők szülték, az nekem sokkal nagyobb probléma.
0: Apropó, amit mondasz, ez az utolsó kérdésem. 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy tudjál jól választani, szavazni. Tehát jönnek a választások, tehát így értem a választás szavazást.
2: Az az egy, amire azt mondom nektek, hogy a 18-hoz jó. De én azt érzem, mert azért ott már van egy olyan, hogy érettségínre készülsz, tájékozott is lehet, és még ha a szüleiddel van egy olyan viszonyod, fel tudnak készíteni arra, de megint ugye az a véleményem, hogy 40 éves ember se tud.
0: Tehát egy 16 éves nem tud még annyit, hogy felelősséggel szavazhasson, egy 18 éves már sokkal inkább.
1: És itt egyébként lehet, hogy igaz, hogy a tanulmányok is beleszámítanak, hogy 18 éves korodig azért felszedsz a középiskolában már annyi mindenféle előtt, hogy valami rálátásod lesz a világra.
0: Igen. Okay. Gyerekek, köszönöm szépen. Izgi volt, nem?
2: Igen, de engem egy érdekelne, hogy nálad a nemi élet hányi korban, mikor jött ki?
0: Elmondtam már, drága, 17 éves koromban jött ki a nemi életem.
2: De nem, hogy te mit szeretnél, hogy hány éves kortól legyen fiatalabb?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én, mint férfi, aki 13 éves koromban majd megőrültem, hogy nemi életet élhessek, és még 4 évet kellett várnom, ez szörnyű 4 év volt.
1: Az minden ember életében küzdelmes, igen.
0: Azért nagyon küzdelmes, hát igen, minden férfi életében küzdelmes, bocsánat. Ugyanakkor meg lányos apuka vagyok, és nyilván az ember ezt prolongálná, hogy jó messze a távoli jövőbe, tehát, hogy igen, ezt nem tudom egyértelműen megválaszolni. Én azt gondolom, hogy a férfiak kezdjék korán, a nő későn.
2: Na látod, ez a diszkrimináció.
0: Ez az. Bezzegtem. Hány éves voltál?
2: Durr bele!
0: Hány éves voltál Atlantában?
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Csapjunk bele a nyárba!
7: Nappal strand, este buli.
5: Bükkfürdő.
7: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
5: Bükkfürdő.
7: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
5: Találkozzunk Bükkfürdőn.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
10: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
9: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
11: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
15: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Marad a kánikula eső nélkül, a rendkívüli hőség miatt meghosszabbították a vörös kódot. Rekord alacsony a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Próbálják megmenteni a Velencei tó halait. A tavon tegnap minden eddiginél alacsonyabb szintet mértek. A Gárdnál mindössze 52 centis volt a víz. Az új intézkedési terv alapján már most levegőztető berendezések működnek a tó legmélyebb pontjain. Ha a helyzet még kritikusabbá válik, az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át. A Horgászszövetség szerint arra is fel kell készülni, hogy a nagy meleg után érkező hidegfront tömeges halpusztulást indíthat be. Jó dínye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dínye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dínye július 1-től jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
18: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is örökít a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
17: Eső mára sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, főleg az ország középső és déli részén. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Oldalára borult egy autó az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél emiatt csak egy sáv járható, torlódik a forgalom. A 76-os főúton Zalaegerszeg térségében a kiskutasi elágazásnál két autó koccant, a 60-as kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M1-esen Biatorbágynál, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Budakalásztól, vagy az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Térjünk rá a témára, a betörés. Egy elcsépelt téma amúgy, de most megakadt a szemünk egy híren. A Bulvársajtóban olvastuk valahol, hogy Hevesben elkapta két betörőt, akik egy éjszaka alatt három ingatlant kifosztottak. Vittek el vízmelegítőket, kerékpárokat, más értékeket, stb. És hál' Istennek órákon belül el is kapták őket a rendőrök. Na most az volt az érdekes a sztoriban, hogy ezt úgy végezték, hogy állítólag ilyen szimbólumokkal jelölték meg azokat az ingatlanokat, ahová beszerettek volna törni. És ez nagyon régóta keringen városi legendaként, nem?
2: Igen, tehát halljuk, hogy valahogy kinézik és megjelölik a házakat vagy lakásokat. Igen, de ebben nem hittünk.
3: Nem hittünk, mert nem volt igazán életszerű, tehát hogy milyen okból kéne, hogy jelölgessenek, és kinek.
1: Ez feltételezi azt, hogy ez már úgy, mint az Ocean's Eleven, hogy ez egy stratégia mentén történik a betörés, és van egy felderítő csapat, ők mennek előre, ők megfigyelnek távcsővel, éjjellátókészülékkel, nem tudom mi a szokásokat, és akkor egy szimbólumot festenek, rajzolnak a házra, vagy a postaládára, vagy a csengő alá, vagy amit tudom, hova. Tehát ezt feltételezi, és ugye nem nagyon ilyenek a betörők szerintem Magyarországon.
3: Igen, meg azért ennél talán még nekik is vannak kifinomult a módszereik, ha valamire jelzést szeretnének, mint hogy oda festenek valamit, amit jó eséllyel meglát a tulajdonos is.
2: Igen, de nem mindenkinek tűnik fel. Hát én pont tegnap meséltem nektek azt, hogy kb. Két hónappal ezelőtt mentem haza, és hogy az én lakásom ugye a harmadik emeleten van, és képzeljétek el, hogy a csengő mellett ilyen krikszkraksz ábrát vettem észre, ami előtte való napokban nem volt ott.
1: És akkor a lényeg... De mivel volt oda rajzolva?
2: Ceruzával. Fehér a fal ugye a lépcsőházban. És akkor ilyen ceruzával volt krikszkrakszal oda rajzolva valami. És képzeljétek el, hogy így én is olvastam ezt, és nem foglalkoztam addig vele, de valahogy így eszembe jutott, hogy mi van akkor, hogyha valaki bejutott a társasházba, és egészen egyszerűen megjelölte, mert ritkán vagyok itt, és úgy dönt, vagy úgy volt vele, hogy azért ezt figyeljük meg, ezt a lakást. Én ugye bementem, majd kijöttem egy ilyen rongyal, és én lemostam a falról, mert engem borzasztóan zavart.
1: Az is lehet, hogy a villanyszerű munkáját tette tönkre, hogy oda kellett volna egy lépcsőház kapcsolót.
3: Felújított a közös képviselő, és most bukta a napi melóját a csávó.
2: Igen, de én beparáztam, mert nekem eszembe jutott, és én lemostam a falat.
1: Ne firkáljon oda senki.
3: Miért nem rajzoltál helyére egy revolvert, vagy valami ijesztőt?
2: Nem, eszembe se jutott, letakarítottam.
1: Igen, csak ugye itt az a kérdés, hogy egyrészt ezek jelentenek-e valamit, mert a cikk szerint igen, tehát hogy minden szimbólum jelent valamit. Például, hogyha kereszt kerül a lakásra, akkor oda ugye beszeretnének törni. Egy háromszög azt jelzi, hogy egyedülálló nő él a lakásban, a háromszög. Uh-huh. Rombusz azt, hogy üres a lakás, tehát oda elvileg bár, és egy cikcak azt jelzi, hogy kutya van a lakásban.
2: Hát elképzelhető, hogy nekem az egy cikcak volt, és ugye van is kutya a lakásban. És lehet, hogy azt jelölték, hogy egyébként a lakásba be lehet menni, de számolni kell a kutyákkal.
1: Igen, itt most nézem ezeket a jelrendszereket, itt valamit kivetített nekünk a lacikat, tényleg, mint a hieroglifák, ilyen egyiptomi, nem tudom, valamilyen pergamen papíron.
3: Hát ezek az emberek általában nem képzőművészek, tehát hogy ez valahol jogos. Hát
2: nem valószínű.
1: Igen.
2: A 9-es, valami olyan volt az enyém.
1: Mint a 9-es, akkor az kutya a házban, akkor az stimmelhet is.
3: Ajaj.
1: Na jó, a lényeg az, hogy ez picit így kételkedve fogadjuk ezeket a dolgokat, mert egyrészt ugye, amit az előbb mondtam, akkor van egy felderítő csapat, és van egy betörő csapat, és akkor miért a házra rajzolják? Hát azért minden ház beazonosítható úgy is, hogyha oda nem raksz jelet. Tehát ezt úgy hívják, hogy helyrajzi szám, vagy házszám, vagy utca, házszám, emelet, lakásszám. Tehát, hogy miért kell, vagy ha csinálok jeleket, akkor miért nem írom le egy füzetbe, és adom oda a betörő haveromnak.
3: Magamnak.
1: Igen, de miért oda?
3: Ezek egymásnak, hogy nem hiszem tényleg, hogy van egy ilyen nagy betörő központ, aminek felderítői vannak, és ezeknek kell az info, hanem maximum ezek maguknak csinálják ezt.
1: Igen. Ezek a titkos jelölések a kedvenc napszakokat jelzik: betörés napközben, reggeli betörés, francia le matin, reggel, éjszakai esti betörés, vasárnapi betörés, francia dimanche, betörés, de miért francia írják ki? Hát ezek ilyen műveletek?
2: Nemzetközi.
1: Ez a French Connection.
3: Tehát, hogy ez ennyire nemzetközi, hogy megjelölik a pecót, és akkor amerre, ha esetleg egy francia betörő jár erre, akkor ő is tudja, hogy mi van.
1: Vagy a magyar betörő, ez franciául, ez egy nemzetközi. Ja. Tehát ez ugye, hogy a légiforgalomban ugye angolul beszélünk, tehát hogy ez egy nemzetközi nyelvezete a betörőknek.
4: Nagyon kíváncsi igen. lennék. Ez tudom képzelni.
3: Hogy Heves megyében a francia nemzetközi betörő nyelvet rajzolgatták.
1: A Dumont-ra megyünk.
3: Ez igen.
1: Na jó, gyerekek, picit itt viccelődünk, de még mindig nem tudjuk, hogy ez igaz-e vagy sem, és ezért beszélünk jó barátunkkal, aki ugye krimi író már, de rendőrkapitány volt régen, dr. Réti László. Szia, Laci, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Szervusztok, üdvözöllek benneteket és a hallgatókat is.
1: No, én nem tudom, Laci, hogy a te idődben ez hogy volt, hogy lehetett akkor is hallani ezekről a betörők által létrehozott megjelölésekről, szimbólumokról, a kiszemelt lakásokat illetően? Volt ilyen?
5: Hát hadd kezdjem messziről és gonoszkodással. Az jutott eszembe a hír hallatán, hogy idén valahogy nagyon korán kezdődik az uborka szezon. Ez minden évben
1: felmerül,
5: szokott
1: igen.
5: jönni. Így van, elő szokott jönni. Nézd, én andó vidéken dolgoztam, voltak lakásbetörések és vidéki ilyen nyaraló pincefeltörések. Ez 20 évvel ezelőtt akkor időnként előfordult, hogy voltak valamilyen jelek, de utóbb ezt sose lehetett az elfogott elkövetővel elvitetni, hogy ő ezért megjelölte volna. Városi környezetben én nem hiszek, és egyébként a rendőrség sem hisz ebben. Meg hát a formál logikába belegondolunk, mi értelme lenne? Tehát ha nem tudom megjegyezni, hogy mi volt annál a lakásnak, ahol ezek biztos se fogok oda találni.
1: Igen.
5: Hát nevettek, de tényleg vannak ilyen, hogy mondjam, szellemileg szolidabban bútorozott elkövetők, akiknél egyszerűen nem értett, hogy nem felejt el levegőt venni. De a másik oldal meg, hogy vannak nagyon szofisztikáltak is, azoknak megint nincs erre szüksége. A harmadik tényezőnek, ha belegondoltak, mindenkinek ott van a mobiltelefon, tehát ha én egy lakást meg akarok, akkor nem jelölgetem, hanem lefotózom, hogy hol van.
1: Teljesen logikus, vagy még ezer más módja van, tehát leírom egy füzetbe, nem ott a házfalon hagyok nyomot magamról, hanem egyszerűen adok neki egy katalógus az én betörő barátomnak, és. Tehát ezt így sorolhatnánk. Na most akkor ezek szerint van, tehát semmilyen jel nincs szerinted, vagy szerintetek arra, hogy mely lakást szemeltek ki, hanem ez teljesen spontán történik, vagy azért van olyan, hogy megfigyeltek lakásokat?
5: Nem, vannak megfigyelők, vannak tippadók, adok nektek egy párat. Valaki például bekopogtat, kinyitod az ajtót, és ott habókol egy kicsit, hogy a szomszédot keresi, vagy rossz helyre jött, elnézést, könnyen lehet, hogy tesztelte azt, hogy te a lakásban otthon vagy adott napszakban. Aztán vannak olyanok, akik mondjuk vallási anyagokat osztogatva kopognak be, találkoztunk ilyennel is, akik ennek az álcája alatt térgépezték fel a lakásokat. De hogy ne menjünk messzire, ugye kampányidőszak van, most biztos leszek benne, hogy vannak olyanok, akik valamelyik pártnak a támogatottságának szövegével fognak bekopogni, és így tesztelik a lakást.
1: De ilyenkor mit tesztelnek, hogy én ha kinyitom az ajtót, akkor ő látja az ajtót, a zárat esetleg, be tud nézni a lakásba?
5: Benézel egy előszobába, hogy nagyjából azért le fogod szűrni, hogy itt te fogsz aranyékszereket találni, vagy ezek a szerencsétlenek örülnek, hogyha tudnak egy levest tenni ebédre. Tehát akár tetszik, akár nem, vizuálisan ezt föl lehet deríteni, és nagyon sok következtetést le lehet szűrni már egy előszobából, vagy akár az ajtót nyitó személynek a ruházatából, a rajta lévő ékszerekből, hogy ott milyen anyagi helyzetben élő emberek lakhatnak.
1: Egy betörő számára, hogyha mondjuk itt maradunk ezeknél a jelzéseknél, de most ne jelzéseket érts, hanem hogyha ezt már előre tudja egy betörő, hogy például egy nő lakik a lakásban, vagy egy kutya van a lakásban, akkor az a betörő számára milyen különbséget tesz?
5: Hát ugye mind a kettő, az egyik nehezítő, a másik meg könnyítő körülmény lenne, de most alapvetően teljesen egy, hogy nő lakik abban a lakásban, mert akkor akarok betörni, amikor nincs otthon. Ha már küzdeni kell vele, akkor már az már nem betörés, hanem rablásnak hívják, hiszen erőszak van. Vannak olyan jelek, amik egyébként arra utalhatnak, hogy valami kész, és akkor mindjárt magasra teszem a mércét, eltűnik a kutyád. Azért hallani ilyeneket, két esetben lehetséges ez, egyszerűen elengedik, vagy benyitnak, szabadon engedik, eltalogatják, egyrészt ne legyen útba. Másrészt meg egy kicsit kizökkenti a lakót is abból a mindennapi környezetből, mindennapi hangulatból, mindennapi életvitel. Most gondolj bele, eltűnik egy kutya, hogyha egy rottweilered volt, akkor az lássuk be, jó, hogyha nincs ott egy betörésnél. Viszont egy chihuahua is tud olyan hangeffekteket produkálni, amivel tényleg hegeszteni lehet a víz alatt, és az meg fölhívhatja a figyelmet a szomszédoknak arra, hogy valami éppen történik a lakásban. De ugyanez lehet, amikor mondjuk idegen autók vagy személyek jelennek meg a környéken, egy isten még fotózgatnak is. Ezt most mondom, hogy ez gyakorlatilag ugyanez az intézkedés, velük szembe le kell őket fotózni. Autót is nem árt. Aztán egy 4-5 nap után, ha nem kellett, akkor majd lehet törölni a kocsitból.
1: Igen, ez jó.
5: Aztán lássuk, hogy vannak olyanok, hogy fogalmunk nincs, főleg városi környezet, de kik a szomszédaink. Bevett módszer az, hogy odaállnak költöztető autóval, és kipakolják a lakást. Senkinek nem fog föltűnni. Tehát mondjuk így, hogy a bűnözésnek a makroszintjén és a mikroszintjén ugyanaz van, nem szabad kereset lopni. Tehát, hogyha odaállnak egy autóval, hát sokkal kevésbé tűnik föl, hogyha te profi módon odaáll négy kezes lábasos ember, és elkezd bepakolni mindent. Egyetlen szomszéd nem fog oda menni, hogy jó.
1: Nyilván, de ez már nagyon szofisztikált egyébként. Ennyire széles a skála, a betörők skáláját? Mondtad ugye a nem túlságosan mentálisan képzett, vagy kollégát, illetve az, aki most tényleg előre megte, mint az Ocean's Eleven-ben, vagy a Louvre rablás, az is hasonló volt, majd egy ilyen költöztető autóval álltak oda, csak egy magasabb létrával. Tehát, hogy egészen ilyen profi, kitervelt, overallokat beszerző, stb. Ilyen betörék is vannak Magyarországon?
5: Persze, teljesen széles a paletta, tehát itt a zsiványoknál azon múlik egyébként, hogy maga a főnök, már hogyha nem egyéni elkövetőről van szó, de mondjuk ez a betörésekre nem nagyon jellemző. Maga a főnök az mit követel meg, és milyen emberekkel veszik körül magát, és egyébként mennyire értelmes.
1: Ezek szerint ilyen kisebb bandák, vagy majdnem mindegyki inkább egyéni vállalkozó?
5: Hát, nem tudom. Én élek a gyanúperrel, hogy nem nagyon adnak számlát, de lehet, hogy vannak kivételek. Igen, kisebb bandákban gondolkozunk, tehát jellemzően szokott lenni egy tippadó, aki nem is szorosan kapcsolódik hozzájuk, hanem innen-onnan beszerez adatokat, hogy hova érdemes betörni, és ezt egyszerűen látható összegért árusítja a megfelelő személyeknek. Aztán van egy olyan, aki mondjuk körbejárja az ingatlan, megfigyeli, a betörés során kint marad, úgymond falaz, tehát jelez, hogyha bárki jönne, vagy nehogy Isten föltartóztatja a hazaérkezőt valami indokkal, amíg a többiek ki tudnak menni. Van aztán az, aki elintézi azt, hogy hogyan jusson be a lakásba. Tehát most nem csak feltörésről van szó, szétégethetik az árat, felsavazhatják, eltörhetik, nagyon sok módja van ennek, hogy hogyan jussanak be. Hogyha elektronikai védelem van a lakáson, kamerák, akkor szintén kell egy olyan ember, aki ezekhez ért, ezeknek a semlegesítéséhez. És aztán utána, amikor már összeszedtük a szarjét, akkor meg értékesíteni kell, akkor megjön az orgazda. Tehát ez egy nagyon szépen fölépült iparág.
1: Egyre jobban kezd imponálni ez a szakma. Most így...
5: Ugye?
1: Igen, ahogy így elmondod, ez tényleg ilyen filmszerű.
5: Te képzeld, van benne pénz. Baszeged, így
4: És gyakorlatilag akkor itt ezt jóval többen csinálják, mint mi gondoljuk. Tehát itt nem két-három ember csinálja.
5: Amit én most leírtam nektek, az mondjuk így egy képzett banda. De vidéki, kisfalusi környezetben simán előfordul, hogy két-három srác összeáll, és aztán betörnek Mari nénihez, amikor az elment a templomba vagy a vegyesboltba. Tehát ott azért nem kell egy szofisztikált dologról gondolni. Hát ezek azok az elkövetők, akik általában mondjuk ott hagyják a személyigazoltányukat a helyszínen, vagy egy csak rájuk jellemző. Hát éppen most valahol olvastam, hogy valaki úgy tört aztán, hogy az oroszoknál talán, hogy zöldre festette magát, hogy ne ismerjék föl, és az arcát festette zöldre, hogy ne ismerjék föl utóbb. Azért kapták el, mert ő volt az egyetlen zöld járókelő az utcán. Tehát vannak ilyen emberek.
1: Ez nagyon jó, ez a kedvencem. Igaz-e az, Anett azt mondta, hogy a harmadikon lakik, igaz-e az, hogy felsőbb emeleteken gyakorlatilag nagyobb biztonságban van a lakásunk, az ingatlanunk, mert teljesen logikus onnan lecipelni, vagy onnan észrevétlenül lejönni, sokkal nehezebb, mint mondjuk az elsőről, vagy a másodikról.
5: Igen, de van ráció, hosszabb a menekülési útvonal. Ennyi a történet, így van. A másik ezért szoktam javasolni, hogy legyen már fönn két-három zár azon az ajtón, mert megáll egy jó ember ott a folyosón, körbenéz, melyiket fogja először megpróbálni, azt, amire egy van, vagy azt, amin kettő.
1: Tehát ez a lényeg egyébként, ugye, hogy minél jobban nehezítjük akár több zárral.
5: Igen.
1: Mi a helyzet a kamerákkal? Azt hallottam, ez nem tudom igaz-e, hogy a betörők azért úgy félnek a kamerától, mint a tűztől.
5: Hát ez megint csak egy olyan, aminek nagyobb a riasztó hatása, mint egyébként utóbb a felderítésben a segítő hatása. Valóban inkább nem próbálják meg azokat, ahol látják, hogy elektronikai védelem van. Tehát kint van a riasztónak a doboza, látszik, hogy körbe van kamerázva a ház. Arra azért ügyeljünk, hogy ne állkamerákat tegyünk föl, mert azt szerintem sokkal jobban ismerik, mint mi.
1: Ha már kamera legyen igaz, igen. Így van. Na jó van, hát Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy szakértelmeddel segítettél nekünk egy picit ebben, és akkor egy valamire jutottunk, hogy vélhetően az, akkor ez egy városi legenda, ez a szimbólumrendszer, ezek a hieroglifák, amiket itt olykor találnak az emberek lépcsőházakban, tehát hogy ez a gyakorlatban nem azt jelenti, hogy betörők jelölgetnek maguknak, mert ez hülyeség, ugye? Nagyjából maradhatok ebben.
5: Én ezt gondolnám, de fönntartom azt, hogy lehet, hogy most az SMS az ők között lesz majd kettő, aki elmondja, hogy már pedig ő így szokott betörni.
1: Akkor azokat szívesen várjuk. Van. Jó van, nagyon szépen köszönjük. Dr. Réti László, krimi író, volt rendőrkapitány. Szia, Laci, köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Na. Gyerekek.
2: Nagyon komoly. Igen. Nem? Tehát, hogy én nem is gondoltam a vidéki betörők, az nyilván máshogy van, de hogy az elgondolkodtan, nem, hogy fel sem tűnik, hogyha a szomszédot kipakolják. Egy költöztető.
1: Hát igen, igen. Egy költöztető amúgy is, persze. Igen. Hát az profi meló. De hát nagyon sokszor az se tűnik fel. Tehát most egy társasházban te laksz a másodikon, és hallasz valamilyen kalápácsolást, dörömbölést, nem tudom mit. A harmadikról teszel valamit?
3: Hát, majdnem minden nap hallasz valamelyik lakásban. Valaki rendezkedik, vagy polcot fúr, vagy ilyenek simán.
1: Igen. Tehát képzel, Annettnek igaz ez a kis krikszkaksza, és már pakolják ki a kutyáit, meg minden, senkinek nem tűnik föl.
2: Még az is elképzelhető, mert tényleg, amiről beszéltünk, hogy nem is ismerjük a szomszédot, még a közvetlen szomszédunkat sem.
1: Igen. Egyedül Risto Vévi az, aki berántja a láncfűrészt.
2: Igen, én berántom a láncfűrészt, és egyébként nekem figyelik a lakást a szomszédjaim is.
3: Medvehagymás Gáspár is.
1: Hát ő éjjel a bokorból.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
9: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
16: Az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes mától az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadék hiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjedhetnek, és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, a tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
17: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
16: Egyetlen hét alatt több száz ittas vagy bódult sofőrt csíptek fülön a rendőrök. Egy európai közlekedésbiztonsági akció keretében razziáztak, országszerte csak nem 1,5 millió ellenőrzést végeztek. Intézkedniük 482 esetben kellett alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. 220 sofőr olyan sok alkoholt ivott, hogy azzal már bűncselekmény volához ülni. Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított betege egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza szerdán Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint egyébként az európai lakosságra leselkedő veszély igen csekély. Marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Itt irányonként egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogátkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület, esetenként félpályás lezárás mellett végzik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gyerekek, ugye azt szoktuk hallani, hogy mi magyarok milyen jó vendéglátók vagyunk. Ezt mi mondjuk magunkról, vagy ezt a külföldiek is mondják rólunk?
2: Mind a kettő. Szerintem jók vagyunk, és egyébként mondják is rólunk.
3: Olyan, aki egyszer elment Olaszországba, Spanyolországba, az nem érzi azt, hogy annyira jó vendéglátók vagyunk. Szerintem ezt mi magunkról szeretjük nagyon.
1: Mire értjük ezt egyébként? Személyes vendéglátásra, tehát egy barát vendégül lát egy barátot, vagy a család egy családot, vagy a vendéglátó helyeken?
3: A vendéglátó helyekre gondoltam, így hirtelen egyből, hogy érzed azt, hogy örülnek a vendégnek, hogy a vendég kedvébe akarnak járni.
1: Mely országban érzed, hát
3: Olaszországban szerintem nagyon. Uh-huh. Szerintem ott azért az van, hogy jól ki van találva, hogy te hogy érezd ott jól magad náluk a vendéglátó helyükön.
1: Igen, én az olaszoknál nem is tudom annyira, a spanyoloknál annyira nem örülnek, tehát azért viszonylag flegmák, de ezzel nem kell törődni. A németek örülnek, ők nagyon.
3: Igen,
1: ők nagyon. Az osztrákok is. Ez az én tapasztalatom. De nekem a magyarokkal sincs bajom.
2: Én szerintem a magyarok is nagyon örülnek.
3: Sokat változott ez szerintem az évek alatt, de ja, azért más Európában szerintem még mindig.
2: Szerintem mi jók vagyunk vendégek fogadásába, tehát az úgy benne van, hogy adni akarunk magunkból egy kicsit.
1: Mi a helyzet, amikor hozzád jönnek külföldiek? Jó vendéglátó a magyar?
2: Szerintem kiteszi magát, hogyha nyilván tudja, hogy mit akar belőle, vagy olyan, akit szeret. Ha nem, akkor nyilván nem teszi bele. Tehát szerintem egy sokszor érdekek vagyunk.
3: Nem tudom, én nagyon, nagyon szeretem. Én olyankor átváltok abba, hogy beleérzem magam a helyzetükbe, hogy én is hogy szeretném, hogyha jól érezném magam egy másik országban az emberek miatt, és akkor én is mindig kedves vagyok, igyekszem megtenni mindent, amit tudok ilyenkor. Tehát én bírom nagyon.
1: És ezért az azerbajdzsáni fiatal lány nálad jól érezte magát, mert te megadtál mindent, vagy miről beszélsz?
3: Hát arról,
1: hogy... Engem sem engedtél be a lakásodba, nem, hogy egy azerbajdzsáni.
3: Na, ez meg is van az oka. Előbb engedek be egy azerbajdzsáni.
2: Pedig ott most német lenne.
3: Egyszer engedtem be az előző albumban, hallod, még az ágy alá is benézett.
1: Nem volt ágy alatt, mert egy matrac volt a földön.
3: NCIS angyalföldet játszott ott nekem, persze.
2: Ha megnézte, hogy életképes vagy-e, és rájött, hogy nem.
3: Azóta kétszer is meggondolom.
1: Nagyon helyes volt, igen. Nagyon helyes. Olyan volt, mint egy ilyen kollégiumi szoba.
2: Most is biztos, hogy ugyanolyan, csak helyet változtatok.
1: Jó, akkor amikor mi külföldön vagyunk, akkor viszont mi magyarok nagyon hajlamosak vagyunk a mi normáinkat elvárni, nem? Tehát, hogy erre szerintem, egyébként az amerikaiak is ilyenek, ők azt hiszik, hogy mindenhol amerikai normák léteznek, de hogy mi is ilyenek vagyunk, nem?
2: Hát nagyon nehezen veszük fel szerintem mások kultúráját. Vannak könnyebb kultúrák, tehát nyilván ezt a mediterrán életet gyorsan fel tudod venni, nem? Tehát, hogy a siesta van, meg ezt tudsz alkalmazni.
1: Ja, a lustálkodás részét értem.
2: Hát igen, de különben szerintem mi is ugyanúgy viselkedünk mindenhol, mint egy magyar vagyok, ahogy az amerikai idejön, és neki nem mondhatod el, hogy itt mik a szabályok.
3: Igen.
2: Az nagy baj.
1: Jó, most komolyan, ki az, aki fogadott már külföldről vendéget a saját lakásába?
3: Én többször is. Régen 20 éves koromban volt egy albérletünk, volt egy Béla nevű lakótársam akkor, és a Béla kitalálta, neki mindig voltak jó ötletei, hogy fogadjunk turistákat, ezt a couchsurfing cuccot csináljuk, tudod, amikor...
1: A couchsurfing az ugye az volt, ha jól emlékszem, hogy valóban, tehát egy kanapét bocsátottál rendelkezésére, és valaki jött a te városodba, és nagyon olcsón alhatott nálatok a kanapén.
3: Igen, tulajdonképpen mi ezt úgy mondtuk, hogy itt alhatsz ingyen, csak mesélj majd a kultúrádról, magadról, ilyesmi, és tök nagy volt a lakás, és volt egy nagy nappali konyhával, és ott volt egy tök jó kanapé. És ott a Bélának, hogy jó, csináljuk, nézzük. Mm. És aztán mit tudom én, rá két napra már arra mentem haza, hogy egy vietnámi lány oda becuccolt.
1: És neked.
3: Akkor Bélával mint egy kis család, mert egy gyere Gyuri, Siumiu megtanít minket rámenlevest csinálni, tudod, és akkor...
1: Siumiu ott állt, és rámenlevest csinált.
3: Igen, és akkor a Bélával már ott vágták a rámenhez a cuccot, és igen, ez egy tök jó bulik.
2: Szóval... És mit tanultál tőle?
3: Semmit. Semmit, de jó feeling volt egyébként. Voltak aztán még szinte Franciaországból is jött, Kínából is volt, Olaszországból is, és akkor mit tök vegyesen, fiúk, lányok, és akkor itt mindig...
1: És volt, amire rácsodálkoztak? Nem vettél észre ilyesmit, hogy nálatok ez van?
3: Hát azért... mi albinkra rácsodálkoztak alapból.
1: Anett, neked volt francia szeretőd, ugye?
4: Igen, volt.
1: Járt nálad?
4: Persze, de hát akkor még otthon éltem, székutason, tehát, hogy az nyilván...
1: Jaj, oda jött. Igen. Az, na, annál érdekesebb.
4: Igen, de nem volt ezzel gond. Kicsit a nyelvi problémák voltak, mert ugye a szüleim nem beszéltek franciául, és akkor ez...
1: Hát egy székutas is nem beszél franciául.
4: De én abszolút alkalmazkodó típus voltam, amikor én kint voltam. Én vittem azt, hogy én levettem a cipőt, mindig mondták, hogy nem kell lenni. Tehát, hogy szerintem ez egy alap. És ő viszont nem vette le itt érdekes módon, mert neki természetes volt.
3: Zátonyra hogy... is futott a kapcsolat.
1: Na, mert ez az első pont, képzeljétek el, hogy egy cikkben azt találtuk, 6 magyar szokást, ami nagyon furcsa a külföldieknek. És itt van ugye a cipőlevétel. Ez egy tök érdekes dolog, mert én emlékszem, hogy a 80-as években, amikor mi még itt kvázi családként lakt, tehát akkor nem volt az, hogy elmentél valakihez, le kellett venni a cipőt. Ha hozzád jöttek, levették volna a cipőt. Én is, ha hazajöttem, nem tudom, suliból, vagy bármi, nem vettem le a cipőt. És aztán ez egyszer csak kialakult, és jött a cipőlevételes korszak.
3: És ez olyan fura nekem, mert valahol logikus, hogy össze-vissza lépsz bele az utcán, mitte, azt ne vidd be a lakásba.
1: Abszolút logikus, igen. És mégis. Tehát ez volt a szokás. Ez szokás kérdése.
4: Igen.
1: És akkor nálad a francia nem vette le a cipőt székutason?
4: Igen,
1: de látta, hogy a te apád, anyád levette, és te igen, is levetted?
4: Igen, és olyan nagyon érdekes volt, mert ugye kő volt a burkolólap, és mondta anyukám, hogy nem baj, azt könnyen lehet takarítani, de engem mégis úgy zavart, hogy tehát, hogy nálunk ez a szokás, de hogy nem akartam megsérteni.
1: De ő rákérdezett arra, hogy le kell levenni?
4: Nem.
1: Vagy egyszer csak betrapolt a kis
4: Lakosz
1: cipőjébe.
4: Igen.
2: Mert például mi magyarok nagyon meglepődünk azon, ha valaki azt mondja, hogy nem kell levenni a cipőt, nem?
1: Igen.
3: Tehát, hogy zavarba is jövök egy kicsit, hogy most ennyire vendéglátó akarsz lenni, hogy ne vegyem le, meg ilyesmi, tehát, hogy olyan furcsa.
4: És most ugye ősszel, hogy kint voltam Hollandiában, és egy hetet voltunk az egyik barátunknál, és képzeljétek el, hogy kétszintes volt a ház, és mondta, hogy nem kell az alsó szinten levenni, ahol a nappali van, meg a konyha, és engem az is annyira zavart, mert a nappaliban szőnyeg volt, és ők rámentek cipőbe, és én ott is levettem, de úgy éreztem, hogy utána...
1: És akkor mi volt a kis nejlonharisnyádban, mi ott pálott az Maastrichti kikötőben a lábadon?
4: Képzeld el, hogy igen, zokniban voltam.
1: Igen, csak az se szép. Tehát, hogy például, hogyha hozzám jön egy nő, és most nem úgy értsd, hogy...
4: Igen, hanem vendégként.
1: Vendégként, és ő mondjuk esetleg magas sarkúban van. Hát az a nő az úgy tökéletes. Hát a ruha olyan, a frizurája olyan, a cipője olyan. Nem mondom neki azt, hogy vedd le ezt a cipőt. Igen, de akkor mondjuk, beengedem.
3: Igen, de nem is arra kalkulálsz, hogy így fog kiszállni a cipőből, hogy itt tényleg bepálott a lába, és így kicuppan így a
1: de nem is a cupi-mupi, hanem az, hogy ott van ez az a bőrszínű harisnya a lábfején, azzal a varrással, ami ott van nagyjából a köröm környékén. Nem akar, hogy abban topogjon. Hát nem, az méltatlan egy nő.
3: Ez szuki, de igazad van egyébként.
2: És hogyha valaki sportcipőbe megy,
1: akkor most le kell venni nálam.
2: Ja.
3: Igen, de utána jön a vendégpapucsokkal, tehát még az még egy pluszkör. Hogy
1: egész kosár van.
3: És akkor dobálja nekem, hogy ez a Voga János 2008-ban itt hagyott vendég krokszal, meg mit tudom, és akkor választhatok.
1: Jimmy Hendrix gitárja. Voga János vendég krokszal.
3: És valamelyiket fel kell venni.
1: Fejes már egyből, hogy hol a Voga papucsa. Tehát ő már így mondja.
3: Akkor már a fejessel is közös a papucsom ezek
1: szerint. Abszolút.
2: Én is viszek egyet.
1: Nem, és van a szállodákban, mindig hazahozom ezeket a frotír papucsokat, és akkor ebbe is lehet még nálam lenni.
3: Igen, azt még sose kaptam, tehát mindig ugyanazt a crocsot kapom, de hát ez egy másik műfaj, nem tudom, egy külföldinek megmondott, hogy vegyél fel egy tök idegen igen. papucsot, az még megint egy kultúrsok lehet, nem?
2: Szerintem nem is fogadná el, vagyis, hogy úgy értetlenül állna, hogy ide adod a papucsot, hát minek? Van
1: cipőm. Igen, a te lábad után bújjak bele
2: én. Igen.
1: Na jó, ez a cipős. Nézzük meg a következőt. Azt mondja, egyébként itt Európában, csak hogy tudjátok, a legtöbb helyen illik levenni a cipőt, Amerikában és az Egyesült Királyságban nem. Csak mondom.
3: Hát én gyerekkoromban ezt nem tudtam feldolgozni, mikor láttam a filmekben, hogy felugranak, meg felfekszenek az ágyra, cipőben, meg a kanapéra, meg ilyenek, és hát
1: Charlie, a két pasi még egy kicsit ott volt valaki, aki levette a cipőjét, amikor bement a házba.
3: Hát a Charlie is úgy fekszik le délután aludni egy kicsit, hogy ott a cipő a lába.
1: Így van, hát Steven Tyler egyszer bement, nem vette le a cipőjét.
3: Le is ütötte a Charlie-t még ráadásul.
1: Na, akkor

0: hatan ülünk az asztalhoz, 6 darab csirkecomb. Vagy 7.
1: Hát pedig erről szól, én ilyen vendéglátó vagyok.
0: Az gáz. És ott a...
1: Te nálad Weiling van kin? És utána oda mész fölé, mint egy ilyen konyhás néni, és a nagy merőkanalad a plács oda nyomsz még egyet.
0: Nem plács lesz ez.
1: Jézus ez Mária.
2: Fel nem állsz, még meg nem eszed, ez is biztos elhangzik.
0: Ezt nem mondom, de nézem.
1: Tehát, hogy... És ha van egy a paradicsomlevesből egy pötty az arcon, akkor megnyálazod az ujjad és letörlöd?
0: Azt anyám fogja.
1: Szörnyű, Évi.
0: Nem,
1: én plács, te konyhás néni vagy.
0: Nem, én köszönöm. Én légy szíves egy mémet erre. Nem, én szeretek adni. Nekem nagyon fontos az, hogyha valaki eljön hozzám, és én megtisztelem azzal, hogy főzök neki, és kellő mennyiséget, hogy egyen egy jót.
2: Igen,
0: én
2: de úgy szeretem, ha
0: valaki jó ízűen eszik, és látom rajta, hogy tehát érdemes volt neki csinálni.
2: Ez teljesen jogos, amit mondasz, csak az adni akarok neki valami jót, és a megerőszakolom között azért nagy különbség.
0: Annyit szerintem, amennyit
1: nem.
0: Akar.
1: Annyit én nem, tehát, hogy
2: adok neked valami jót, rám szerint bekapcsolom, hát szóljon.
1: Ez tényleg, ez kaja erőszak.
0: Nézd, ha ennyire fájni fog majd, akkor kíváncsi
1: nem,
0: leszek.
1: De nem azt mondom, hogy rossz a kajád, hanem azt, hogy nem lehet. Hát én annyit eszem, ami jól esik, és nem annyi, ami ahány plácsot te oda kívánsz a tányéromra.
0: Nem én fogom szedni, de meg fogom nézni, hogy hányszor szedsz akkor ezek után.
1: Már most is már félek, ahogy ránézem most.
0: Láttad, hogy behajoltam?
1: Hát látom, és félelmetes vagy.
0: Azért,
1: szörnyű.
0: Azért, mert
1: te nem vendéglátó vagy, tehát nem egy bájos vendéglátó hölgy vagy, hanem egy konyhás néni.
0: Így van, de vállalom. De majd nézzük meg.
1: Na gyerekek, harmadik pont. Mindenhez kenyeret eszünk. Tehát, hogy ez gyerekek, ez tényleg, én szerintem az aberrátság ne továbbja. Tehát, hogy még a rántott húshoz is, ami az van krumpli köret.
2: A kenyér az egyik legjobb dolog a világon.
1: De körethez köretet?
2: Nem tudom, nehéz.
1: A kenyér jó dolog, de nézd meg az amerikai. Az amerikainak ott van az a kockás fehér kenyér, arra rának egy kis mogyoróvajat, ennyi az ő kenyér fogyasztása. A német csinál a kis félbarna kenyeréből egy kis ízét, rajta egy szalámi, egy sajt, ez az ő kenyér. Az olasz kaja előtt kirak egy darab frissen kovászolt kenyeret, egy pici vajjal megkeni, belé harap, stb. Mi ott a nagy kenyér ott van, törjük, tunkoljuk bele.
2: Igen, több nemzet is eszik például a spagettihez is kenyeret.
1: Melyik nemzet már, mondd már meg.
2: Hát filmekben például Keresztapában ott volt mindig kitéve a bagetta spagetti mellé, hát nem véletlenül tunkolták utána a szósz.
1: Neked már vissza nekem azt a Keresztapát, tehát ki?
2: Én tegnap képzeld el, még a mesterséges intelligenciát is megkérdeztem, hogy van-e ilyen, és azt igen? mondja, hogy az olaszok is, az amerikaiak, és bizonyos esetben még a franciák is csinálják.
1: Hát hogy ne? Hát hogyha mondjuk hagymalevest teszel Franciaország, akkor persze van egy kis tunkolás.
2: Nem, én azt kérdeztem, hogy illetve tésztához.
1: Tésztához esznek kenyeret?
2: Ezt mondja. Úgyhogy ilyen nyugodtan ilyen gasztrokulturális dolgokban kérdezzen. Engem, nyugodtan
0: ez olyan, mint Harnettet is kérdeznénk.
1: Ne, álljunk meg. Tehát a Gyuri szerintem semmit nem csinált. Még azt se csinált, hogy a mesterséges intelligencia az fordult volna, de az, hogy ő nem járt külföldön, nem ült be egy étterembe, nem kért egy autentikus olasz kaját, és nem kapott hozzá soha kenyeret, mert biztos vagyok.
2: Most összezavartam a világát rendesen.
0: Hiszem, most nem
1: én, aki járom a világot, ő meg tényleg zuglóban húzódik meg, mert fél. Érted? Ezért most viszlek ki, Spanyolországban, ne félj nagyon.
2: Nagyon gagy kaland lesz. Itt van nálam igen, a jegyzet, a mesterséges intelligenciát. Én tudom, mi ezentúl fogni a kezed gasztrokultúrában. Tehát simán.
1: Ilyen nagy levegőt kell vennem.
0: Igen, nem kell megsérteni. Ilyenkor tegyél úgy, mintha nem mondok volna. Igen, mert értelmetlen. Egyébként tudod, hogy a te csirkés fiúval vitatkozni. Tehát a gasztronómia nála úgy indul,
2: jaj, a csirke. Mindig, hogy kisegíted a főnöködet, fizetésnap van, mi?
0: Tényleg.
1: Mert te ne tapsoljál ott hátul.
0: Hát tanuljatok.
1: Jó, mindenki tudja, hogy a Gyuri és a gasztró az teljesen. Vitt. Most például azért nem megyünk el egy Michelin csillagos étterembe, mert te jössz.
2: De én mondtam a közös barátunknak, hogy menjetek el nyugodtan.
1: Mondta is a párom, hogy ott van egy templom mellett, és a lépcsőre leülhetsz. Amíg mi azt a 3 órát menő sort végezzük.
2: Én megnézek egy szép templomot addig.
1: 3 órára.
2: Persze, nyugodtan. Hát jó, én nem megyünk. Tartalak vissza.
1: Na jó, akkor mindenhez eszünk savanyúságot. Ezt sem értik. És ez a savanyúság, tehát azért ezt hadd mondjam el, hogy ugye a saláta, ugye, hogyha, mit tudom én, a mediterrán konyhában gondolkodunk, akkor sokszor előételként eszel egy kis salátát. Az oda rakják, és akkor mi mindent savanyítunk, ugye, tehát gyakorlatilag minden salátánk cukros ecetes lé. Fejes saláta cukros ecetes lé. Paradicsom saláta cukros ecetes lé. Uborka saláta cukros ecetes lé. Fokhagymás tejföl. Tehát, hogy ez a mi salátánk, és ezt mi hozzáesszük a főételhez.
2: Igen, és az a baj, és ez nekem egy nagy fájdalmam, hogy igazából nincs benne a magyar étkezési kultúrában a saláta evés úgy külön, igen, fogás,
1: igen,
2: hanem
1: igen.
2: Nagyjából tényleg a savanyúság az egyetlen dolog, ahogy megtestesül a zöldség az étkezésünkben, vagy belefőzzük a

0: húslevesbe a répát. Tehát kb. Ennyi.
1: Így van, a magyar gasztronómiában nem ez. De tudjátok, hogy egyébként miért jó a savanyúság?
2: Nem.
1: Mert mivel nagyon nehezek az ételeink, tehát egy pörkölt mellé, ez gyakorlatilag az emésztés segíti. Ez igen, erre találták ki.
3: Jól is esik.
1: Tehát és jól is esik. Nem, na, tessék.
3: Én nem mondom, hogy rossz, én csak azt mondom, hogy nem értik a külföldiek.
1: Nálunk a konyhán, ezt szoktam tanítani a kollégáimnak.
3: Nálunk a konyhán.
1: A medzán.
3: Van ilyen ipari konyha az izé medence alatt?
0: Évi adagol ott is ki, biztos.
3: Jézus már.
1: Egyébként a nyári táborban. Na várjál,
3: van gyerekek, az állandó panaszkodás. Na és akkor erre azt hiszem, hogy nagyon magunkra ismerünk. Tehát a small talkban, amikor állandóan a magyar csak panaszkodik, ezt veszi észre a külföldi.
0: Szerintem ez nagyon ijesztő lehet a külföldiek, mert nekünk itthon is ijesztő szerintem egy idő után. Tehát hogy ez hogy alakult ki?
3: Igen, az angolok beszélnek az időjárásról, az olaszok a fociról, a spanyolok nem tudom, és a németek az elvesztett háborúról, tehát hogy mindenkinek van valamilyen témája, ehhez képest mi csak panaszkodunk.
0: Igen. Nagyon, igen, nagyon durva.
3: Gyuri, te például ugye viszonylag gyér az angol szókincsed, és ezért fogsz majd belém kapaszkodni, ha elhagyjuk Ferihegyet.
0: Így van, már a reptéren.
3: Belém karolsz, vagy hogy lesz ez?
0: Hát ahogy Marokkóban csináltuk, a bal kezedet szorítom végig egész úton.
1: Ezt azért fotózzátok már le.
3: De most próbáljuk meg azt, hogy én egy angol vagyok, és én kérdezek tőled, és te egy igazi, echte magyar vagy, és panaszkodsz nekem azzal a szókincsel, amit van.
0: Jó.
3: Jó, okay. How are you?
0: Ah, shit. Shit, my friend, shit.
3: Hungary, how is Hungary?
0: So many Katyus, my bus is lassú, slow.
3: My bus is lassú, how is? Autobahn, how is autobahn?
0: Oh, shit. And the alpha is a meteor in my life.
3: Alpha is a meteor in your life.
0: Yes, crisis. Shit.
3: Szóval ez egy vidám magyar.
0: Bármikor el tudok panaszkodni neked angolul.
3: Igen. Na, és akkor van még egy, az alkohol erőltetése.
4: Igen.
0: Hát, ebben te vagy a mester. Ebben te vagy a magyar.
3: Én? Ez a így még egy pálinkát, ez gyümölcsből van, fiam.
0: Ez azért nem én vagyok. Ez vagy csak egy nagyvárosi változatban.
3: Tehát na, milyen vagyok?
0: Borozunk egész este nagyon, igen, kellemesen, és utána jön neki mindig ilyen rituálisan, az a igyunk egy kilépő italt, valami kilép, mielőtt már indulnánk haza, mert hívjuk a taxit, igyunk egy kilépő italt, és ez lehetőleg mindig valami olyat várat, ami tönkrevágja az egész estét.
1: Tehát, hogy teljesen más.
0: Teljesen más, és garantáltan másnapos leszel. Garantáltan, mire hazaérsz, akkor fogsz szenvedni.
1: És ezt miért csinálod, tudod?
3: Nem tudom. Miért? Mit mondtál?
1: Nem tudod.
3: Ja, nem tudod, de nem tudom. Régen volt egy barátom, és az mindig úgy fejeztük be az ilyen estéket, hogy egy slávdrinket még. Tehát ez a kvázi az elalvás előtt még egy drinket.
0: És ez pont ez a drink, amitől nem lesz sláv.
3: És ez az a drink, ami mindent megöl, ez tény. Ezt nem tudom, hogy miért csinálom, de nem biztos, hogy erre gondolnak, nem? De akkor ilyen kellemes dolgokat, vagy egy rumot kérek ki a végén, vagy egy aperol spritzet, hogyha nem akarok nagy bajt.
0: De ilyen, pontosan. És aztán elég nyúlunk a csúszdán. Igen.
3: Na de azok, tehát ez az ittatom. Egyébként szerintem ez egy ilyen balkáni vagy kelet-európai szokás, nem ez a igyál még egyet, még egy kupicával. Tehát miért van az, hogy mi olyanoknak akarunk még beletölteni egy pálinkát az agyába, az arcába, aki már totál részeg? Ez miért van?
1: Mi akarunk rajta szerintem utána.
0: Végre őszinte vagy.
1: De nem, mert annyira szórakoztató. Hónapokig utána azt beszéljük, hogy milyen gáz volt.
0: És van benne valami.
3: De ez nem olyan évi, mint a kajánál, hogy ez a szeretett nyelvünk.
1: Egyébként ez a szeretett nyelvünk, és azért akarunk annak adni, aki egyébként már teljesen rattyom, vagy ilyen tacsom van, mert hogy legalább rajta látszik, hogy van értelme adni neki. Tehát, hogy szerintem abszolút így van.
0: El fogja fogadni.
1: Ő az egyetlen, aki nem tudja, hogy még ivott.
0: Igen.
1: Tehát, hogy én szerintem ez egy gondoskodás, de például ez az ital is.
3: Gondoskodás.
0: Ez olyan, mint a túletetés.
3: Ezt mondom.
0: Az.
1: Tessék, de engem például az is zavar, ha én elmegyek vendégségbe, nyilván nem fog senki magához, úgy látom, már elhívni, hogy én ezt figyelem, hogy ha már elkezdünk inni, akkor készüljön fel arra, hogy ott vagyunk, és valószínűleg többet iszunk. Uh-huh. És hogy ne az legyen, hogy ülsz üres pohárra, nem jön kérdezi, hogy kérsz-e még. Tehát, hogy megint a gondoskodás. Nem azt mondtam, hogy rúgjunk be, de hogy készüljön fel arra, hogy többet fogunk inni valószínűleg, mint amit ő gondol. Tehát ne egy palackkal jöjjön, hanem mondjuk többet.
0: Anett viszont ebben nagyon jó, tehát ő nem a túletető, tehát nem a túlkínáló ételben, de italban mindig nagyon gondoskodó. Még egy vodkát látom, kiürült a poharad.
1: Én nagyon bírnám, ezt nagyon.
2: Igen. Azért, mert ezt én is szeretem.
1: Ja.
2: Tehát főzni nem tudok.
3: Lásd a tancsapda koncerten.
2: Nem hívott, azt mondta. Oké, arra nem emlékeztem, hogy te duplát vettél nekem, de...
0: Persze, már nem emlékeztem.
2: Te mondtad nekem.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
9: Én a műzlibe kérem, anya.
10: Itt a narancslevem, drágám.
11: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
9: Igen.
11: Akkor a tejemmel iszom meg.
10: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
8: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
13: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Felfüggesztik a debreceni Szemkorp tevékenységét. Várja a fiatalok videóit a Cinemira Filmfesztivál. Forró, száraz, napos időnk lesz ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Környezetszennyezés miatt felfüggeszti a debreceni Szemkorp tevékenységét a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. A kínai vállalat lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyárt. A vizsgálatok szerint a kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták a határérték felett tartalmaztak egyes fémeket, illetve félfémeket. A vállalatot egyebek mellett kármentesítésre kötelezték, és az engedélytől eltérő üzemelés miatt is eljárás indult ellene. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
17: Az első az a valóság VS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitáskeresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
16: Megkezdődött a Fishing on Orfű. A fesztivál szombatig mintegy 150 produkcióval várja az érdeklődőket a Mecseki település kempingjében. A rendezvényen a kulturális, közösségi és szabadidős programoknak is kiemelt szerepük van. A Civil Ligetben például a látogatók egyebek mellett a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vagy a Pécsi Tudományegyetem képviselőivel találkozhatnak. Eső mára sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, főleg az ország középső és déli részén. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartás miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül tudnak. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as és a 22-es kilométer között felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként sávlezárásra kell számítani.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Évi, hát az mi Évink olyan kis romantikus, azt mondja, hogy ő azért el tudná képzelni magát, hogyha el kellene, akkor mondjuk az angol király családba költözne be, és elkezdtél, tehát ilyen picit ilyen hercegnőnek láttad magad, nem?
2: Én abszolút partnere tudnék lenni Vilmos hercegnek.
1: Vilmos herceg, aki tetszik, aha.
2: Igen, igen.
3: Nem hát is lősz alacsonyra.
2: Nem, hát ugye úgy jön a ranglétra. Tehát úgy tudnék majd egyszer királynő lenni.
1: Uh-huh. És akkor elkezdte olvasgatni, hogy tud ő királynő lenni. Elkezdett volna olvasgatni, adás után egyébként, és ott elénk tárta, hogy a brit királyi családban nagyon nehéz bekerülni, mert hát ez Diana-nak nem nagyon sikerült, Diana hercegnőnek, ő megbukott egyfajta teszten, de Katalinnak nagyon jól sikerült, ugye a kis Trébel néni.
3: Igen, ő erre gyúrt mindig.
1: És akkor kérdeztük, hogy ez micsoda, hogy lehet bekerülni a Buckingham palotába, és azt mondja az Évi, hogy itt van a Balmoral teszt.
2: Így van.
1: Mi ez a Balmoral teszt, Évi?
2: Gyakorlatilag ez ugye a nevéből is adódik, egy kastélyba kell elmenni, ahol ott fogadnak téged hétvégén.
1: Ez a Balmoral kastély, Skóciában.
3: Pedig olyan, mint az Árpa Attilának ez a kísértetes kastélyos dolga.
2: Igen, igen, csak nem Árpa Attila, hanem a király és a királynő fogad, ugye Gyuri? Na, és akkor képzétek el, hogy az első legfontosabb az az udvari etikett betartása. Azt figyelik, hogy mit tudsz erről? Mennyire vagy képzett, mennyire néztél utána, hogy például hogyan kell fogadni a királynőt, hogy mikor kell letérdelni elé, meghajolni, a vacsorán honnan, hogy fogsz enni.
1: Aha. És ezt akkor ezen átmennél? Tehát ez működne?
2: Hát figyelj, én alapvetően ugye megnéztem Mr. Bint. Ő ugye nagyon komolyan készült.
3: Ő nagyon átment ezeken, igen. Ő az oktatófilm erre.
1: Mr. Bean.
2: Igen.
3: Még esetleg a csupaszpisztolyt nézhetted volna meg, még a hasonlóan sokat tanultál volna belőle.
2: Köszönöm a tanácsot.
1: Igen, meg azért Évi, te egy nagyon cukinő vagy, de azért az etikett, meg az ilyen királyi, nem tudom, rituálék szerintem tőled azért távol állhatnak. Már a mozgásodból is.
2: Szerinted nem királynős?
1: Hogy nem nemesi-e?
2: Igen.
1: Nem arisztokratikus?
2: Igen. Tehát nem érzed bennem azt a báj?
1: Miért kényszerítesz válaszra?
3: Igen, most azért te szaladsz azért a pofonért.
1: Menjünk tovább. Jó, van még pont, nem?
3: Milyen finom vagy.
2: Oké, szerinted ezen nem mennék át? Tehát szerinted nem tudok normálisan viselkedni egy étterembe?
1: Egyébként biztos tudsz normálisan viselkedni egy étterembe, biztos megtanulnál hajbókolni, meg nem tudom mit. Tehát
2: ha ő kihúzott, hát...
1: Igen, mert végülis érdekember vagy, és ez menne akkor.
2: Igen. A legnagyobb érdek vagyok. Tehát így, érted, a könyveket a hónom alá teszem, kihúzom magamat, érted, ilyen pici falatokat kell lenni, nem lakok jól, két napig éhezek, de ezeket tisztában vagyok.
1: De ezt meg is jegyzed, ez a baj. Tehát, hogy a nagy jópofaságodban megjegyzed ezt, hogy Erzsébet, te azért két napig ez nem lesz így jó.
3: Ez csak a nyulak eszik Erzsébet.
1: Na, kettes jó, pont.
2: Oké, megyünk vadászatra, igen? Vidéki program, sárban mászunk, meg nyilván ugye vadakat terelünk.
1: Meg Land Roverekkel megyünk, és ne felejtsük el, hogy fejbe lövünk állatokat. Tehát, ugye,
2: igen.
1: Ez menne neked?
2: Hát persze, de hát ahhoz, hogy királynő legyen.
3: Ebben jó vagy, hát most is puszta kézzel vadászol nyúlra ott az erdőben, meg ilyenek, tehát hogy ez simán megcsinálod.
2: Bármikor, ugye Gáspárral szoktunk menni, és ő erre tanít.
1: És szedi a medve, hogy mentek kitekered a nyúlak.
2: De kérdezi, de hogy például itt azért buktak meg a többiek, tehát például Diana-nak ez nem ment, mert nem jó cipőt vett fel erre a programra, tehát ide meg kell tanulnod normálisan felöltözni. Na hát azért én vidéken tudom, hogyha a kertben hogy kell felöltözni.
1: Igen, csak azért Balmorában nem gumicsizmában menjünk.
3: Szürke mackonadrágodba.
2: De nem, de gumicsizmába mennek, csak legyen mondjuk dizájnos.
1: Jó, nézzük a következőt. Társasági élet és viselkedés.
3: Jaj, Évi.
2: Szerinted mi lenne a baj?
1: Hát itt például ugye vannak olyanok, hogy ilyen hierarchikus beszélgetéseken kell részt venni, akkor kell viccesnek lenni, amikor lehet, és azt is nagyon-nagyon finoman. Vannak társas játékok, amit játszanak a szalomban.
2: Teljesen jó vagyok benne. Abszolút. Hát egyrészt nem szeretek veszíteni.
3: Jó.
2: Tehát ők ezzel szembesítenem kell, hogy mit vesznek.
3: Aha, szerintem úgy elbuknál itt, hogy az egész Balmoral kastélyt felgyújtanák utána.
1: Egyébként, hogyha most Scrabble-be Erzsébet királynő kirakjam neked a muszájnt mondjuk elipszilonnal, akkor hogy közölnéd vele, hogy az J betűs?
2: Nem mondanék semmit, hanem kihúzott háttal kezemet kecsesen elindítom a tábla irányába, a betű irányába, és megpöckölöm.
1: Tehát kipöckölöd az Y-ját? És az lesz, hogy ott muszá?
3: Muszá. Ezt így mondjuk szépen, királynő. Muszá.
2: Nem, felénk ezt így mondják.
1: Fogja tudni. Na nézzük, mi van még. Azt mondja, hogy alkalmazkodni a királyi családhoz, ez nem tudom pontosan mit jelent. Gyerekek, azt nézzük meg, hogy nekünk kellett-e valamilyen teszten átesnünk, amikor a párjainknak, mondjuk a szüleinek beletünk mutatva, anyának, apának.
3: Ez egy klasszik helyzet, és bárki bármit mond, ez akkor is egy teszt. Hogyha jó hangulat, első találkozás, akkor is egy teszt. De nektek van stratégiátok, hogy volt kellemetlen élményetek, valami ilyesmi?
1: Nekem volt kellemetlen élményem is, de általában egyébként jó élményem volt. Általában értelmiségi szülők voltak, és akkor ott meg lehet tanulni a hangot, mert amúgy meg csak fölényeskedtem.
3: Jó. A legjobb stratégia. Ezzel biztos bevágódik.
1: Nem, az ivás a másik. A ivással is be lehet vágódni. Apósnál ivás.
3: Az egy kikövezett út. Igen, ha apost megnyered magadnak, akkor a család többi tagját is megnyered, már pedig ha szívesen megiszod vele a kedvenc italát és abból sokat, akkor onnantól rendben vagy.
1: Meg még valami, hogyha a szülők előtt és ott van veled a párod, akkor simogasd. Néha.
3: Jó.
1: Lássák, hogy gyengéd vagy hozzá. Igen. Nagyon fontos.
3: És észreveszett társaságban is. Igen.
1: Anette?
2: Lehet, hogy ott hibáztam. Én egyébként engem mindig szerettem.
1: Hát nem érdekel, hogy hol simogatod. Tehát...
2: ne adj, Anett,
3: még itt vannak a szülők is.
2: Szóval engem imádtak. De tényleg mindig olyan, az első találkozások, én például kifejezetten szeretem, engem nem nyomaszt, várom, és a legjobb arcomat mutatom, mert őszinte vagyok.
3: Ötvözted, amiket mondtuk, az italt és a simogatást. Mi?
2: Nem, de
1: meg te csacsogsz. Egyébként bájos tudsz lenni a csacsogásra, csak ugye sok is tud lenni.
2: Igen, de annyi ideig soha nem voltam ott.
1: Csacsogsz, és hol? Apósnál vagy anyósnál vágodsz be inkább?
2: Anyós.
1: Találják meg a lelket.
2: Igen, tehát meg tudod azért mind a fiúkhoz, a fiús anyán keresztül vezet az út, tehát hogy nagyon jó az anyossal jóba lenni. Mert akkor nyert ügyen van hosszú
1: távon. Jó, oké. Tehát nem szabad túl feltűnően simogatni a farmerét.
2: Az apost.
1: Évi, te?
2: Nálam minden szülő elmondja, hogy ő is tud úszni. Én akkor ilyenkor tudod.
1: Á, igen.
2: Nagyon kellemetlen, de ő nem úszott olyan jól, mint én. Hát nyilván ezt tudom.
3: Nincs. Na és akkor kicsit megalázod őket?
2: Nem, ilyenkor.
1: Próbálj ez először, mint én, értelmiségi családoknál is.
2: Na mindegy, úgyhogy így kell, így szokott.
1: Igen. De hogy igen, hát egy olimpiai bajnok, basszus, hát az nyert ügyed van.
2: Figyelj, nyilván erre vágyik mindenki, hogy legyen egy olimpiai bajnoka, de azért ez nem olyan jó, de
3: nem
2: jó.
3: Nem olyan könnyen, igen.
2: De csak erről beszélgetünk, semmi másról. Nem is érdeklik, hogy ki vagyok.
1: Hanem csak az olimpia.
2: Csak az érdekli.
1: Aha.
2: És ez nyilván majd egy idő után, ha hosszú távon megmarad, akkor az első 10 perc, és utána már mesélhetek másról.
1: Uh-huh. Na gyerekek, beszéljünk valakivel, akiről én pontosan tudom, hogy komoly kiképzése volt az apósával. És ráadásul én véletlenül előbb ismertem az apósát, mint ő maga. Az apósa én nagyon-nagyon bírom őt, de egy kőkemény ember, annál is inkább, mert katona, mert hogy egyébként vadászpilóta, mert hogy egyébként parancsnok volt. És az az illető, akivel beszélgetünk, ő egy rockstar. Ez a két világ, ez ugye nehéz.
3: Ez Hollywoodot is megihlette már párszor.
1: És ugye tudjuk róla, hogy ugye Zsanett nevű feleségével alkotnak ugye a gyerekekkel egy családot, de hát ugye Zsanettig valahogy el kellett jutni. Akiről beszélünk, és itt van a vonalban a belmondó énekese, Cutor Zoli. Szia Zoli, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Yeah. Hello Zoli! Na hát hallott, hogy milyen kemény teszteken mentünk mi is keresztül.
4: Igen, figyelj, nem nagyon tudok tiltakozni egyébként, ha már ilyen hollywoodi történet, mert hogy maga az előkészületek és az esküvőm is körülbelül úgy néz ki, mint az apádra ütöktöd a
1: belső. Az teljesen tényleg Robert De Niro.
4: Hogy a mai napig a legtöbb családi összejövetel is ilyen, és én vagyok a hát megpróbálom szalonképesen mondani, én vagyok a foker. Úgyhogy nehéz behozni ezt a hogy is mondjam, ezt a pozíciót nehéz egalizálni.
1: De figyelj, Zoli, én nagyon nehezen tudom, illetve hát én tudom a sztoridat, de akkor is a hallgatók nevében kíváncsian kérdezem, hogy ugye beleszerettél ugye Jeanette-t, ez teljesen oké, okay, gyönyörű szép lány, és véletlenül Jeanette előbb-utóbb elérkezettnek látta az időt, hogy bemutasson az édesapjának. Aki ugye egy kőkemény katona. Jeanette mennyire vezette föl apukádat, hogy milyen jellemű? Vagy apukáját, bocsánat. Igen.
4: Figyelj, nyilván az elejétől fogva benne volt ezzel kapcsolatos aggodalom, meg szorongás, és hát minden okunk meg volt rá, mert hát nekem mutatta a Zsani, mutatta, tehát én 4 vagy 5 hónapig úgy értem, hogy attól föltem, hogy egy levegő földrakéta betalál a házszobában.
1: Amire ugye gyakorlatilag is minden esély megvolt.
4: Így van, tehát hogy tényleg nagyon kemény, ugye akkor azt hiszem, hogy vezérőrnagy volt, és most nem, akkor dandártábornok volt, most vezérőrnagy, úgy szerelt le, vezérőrnagy, 2 csillagos tábornokként szerelt le, ugye magyar légierő parancsnoka volt egy időben, mert Kecskeméti reptér parancsnoka, és szerintem te ott jártál pont nála, de hogy én láttam, hogy a Zsaninak ilyeneket üzenget, hogy remélem, hogy ez most már elévült, mert 16 éve volt. Azért merem elmondani, hogyha nem száll le rólad a csávó, az életem végéig börtönbe leszek, akkor is megölöm.
1: Imádom. Tényleg nagyon jó arc egyébként az Oli apósa. Most nem nevezünk nevén, de nagyon jó arc. Jó, ezzel nyitod, akkor még nem találkoztál vele, úgy
4: személyesen? Nem, akkor még nem találkoztunk. Egyszer volt, hogy Szegeden véletlenül összefutottunk. Zsanival kézenfogva mentem az utcán, és ő valami társasága jött velünk szembe, és hát láttam a Zsaninak a száján, hogy elfehéredik, de csak nagyon szúrosan nézett, szerintem nyilvánosan nem akart balhét, de aztán eljött a pillanat, amikor ugye azt hiszem, hogy fél évig volt a kabuli katonai reptér parancsnoka is, és mikor hazajött arra a misszióról, akkor mondta, hogy van neki egy ilyen rekreációs 2-3 hete a Challenger határon, ott van valamilyen ilyen NATO rekreációs központ, hogy örülne, hogyha ott meglátogatnám. És akkor néztem.
1: Te egyedül, bocsánat.
4: Hát csak úgy szólt, hogy én egyedül, de aztán úgy mentünk ki, hogy anyós Zsani és én így hárman.
1: Egy NATO rekreációs központban a Challenger határoz, értem?
4: Igen, és akkor néztem. És akkor néztem, hogy ott ilyen hegyek, szakadékok, minden van, és nekem meggyőződésem volt, hogy az első kirándulás alkalmával véletlenül le fogok esni egy szakadékba, és hát nincs mit tenni, ügyetlen voltam, ez lesz a vége. De igazából nem ez volt, hanem azt éreztem, ez egy péntektől vasárnapig tartó időszak volt, hogy végig próbára vagyok téve. Tehát a bicajozás, a konditerem, az uszoda, a kosarazás, hajnal 4-ig, mind a két éjszaka, ugye péntek és szombat éjszaka, hajnal 4-ig szivarozás, konyakozás, viszkizés a bárban, és táncolás. Aztán persze 6-kor ébresztő, mert folytatódott a teszt. Vasárnap délben ott ültem ilyen pergamen sárgán zölden az ebédnél, csak hálni járt belém a lélek. Rágyújtott egy szivarra, és aztán így úgy lapotkán vágott, hogy még most is érzem, és így mondja, hogy végül is nem bánom, ha te lesel a lányomnak a férje. Mert hogy kiálltam ezt a tesztet, hogy végig toltam bele ezt a 2-3 napot.
1: Te pergamen sárga voltál, ő egyébként lazán bírta?
4: Nem, de én nem értem, szerintem ufó. És nem csak azért, mert illóta, mert hogy mindent bírt, tehát a cibart, az italt, tehát
1: az edzést, olyan, a test, igen,
4: azt is, és nem láttam még olyat, hogy mondjuk egy társaságban egy pálinkáznánk, és ne ő maradna legtovább talpon. Nem tudom, hogy miből van, de hogy nem hát nagyobb így a mai napig.
1: Ezek az igazi szupermenek. Figyelj, beszélgetés volt-e? Tehát, hogy egyszer csak a szeme sarkából figyelt, hogy mit tudom, meg kellett emelni egy kősziklát, és odél tudod-e vinni, és behugyozol-e? Tehát csak ebből állt a 3 nap? Vagy volt-e duma?
4: Nem, ez egyáltalán nem csak fizikai erőpróba volt. Nyilván nagyon sok mindenről beszélgettünk is, de igazándiból a helyzetet így végérvényesen azt konszolidálta, amikor az első kisfiunk, a Simon megszületett, aki most lesz 14 éves. És azóta nyilván kisimultak a dolgok, és hát a nagymami, meg a nagypapi is nagyon-nagyon szereti az unokáit, ez nem is kérdés, és ezáltal szerintem szeretünk is együtt lenni. Mert hát
1: ha most fölhívnád, akkor hogy vennél föl a telefont?
4: Mondja Zoli.
1: Oké, tehát mi a véleményed a halálbüntetésről, Zoli?
4: Egyébként nem feltétlenül értünk egyet, néha így üzenetben ilyen közéleti kérdésekről gyakran ütközünk, de nagyon-nagyon civilizáltan lehet vele eszmét cserélni.
1: Az viszont tök jó. Figyelj, egyébként te, mint zenész, te igyekeztél akkor keménynek tűnni, tehát azt mutatni az lelendő aposodnak, hogy te téged kemény fából faragtak, vagy inkább meg akartad mutatni a te bohém oldaladod, hogy van ilyen is?
4: Nem, igazán nem úgy van, hogy kemény akartam lenni. Azt szerettem volna, hogy egyértelmű legyen előttük az ő szemükben, hogy mennyire elszánt vagyok. Aha. Hogy engem nem tántoríthat el semmi ettől. Mm. És ezt szerintem a mai napig látják, hogy elhatározok, hogy megcsinálok valamit, akkor így állok mindenhez. És ez szerintem nekik is nagy biztonság, hogy a lányok meg az unokáik egy ilyen emberrel van. Na ennyire még soha nem dicsértem meg magam.
1: Nem baj, de nem, hát azért kell is, meg hát nagy, figyelj, én is el tudom képzelni, tehát az ő szemszögéből és ismervén őt, hogyha te úgy bejössz a lányommal, nem tudom, tehát hogy én se lennék feltétlenül első pillanatban boldog. Szerintem tök jól csinálta, tehát ez ilyen kis férfias tábor volt.
4: Igen, jó, meg amúgy is szereti ez ilyen férfias szórakozásokat, meg én magam is egyébként bírom ezeket, úgyhogy látja, hogy jók ezekben vannak az utódai.
1: Nagyon helyes. Zolikám, nagyon köszönjük ezt a sztorit, és üdvözlöm apósodat. Ha beszélsz vele, ölelem, üdvözlöm, tényleg nagyon-nagyon bírom az egész brigádot, akikkel ő ott annak idején együtt dolgozott, és nektek meg sok boldogságot továbbra, és üdvözlöm Zsanit is.
4: Nagyon köszönöm, ölellek benneteket.
1: Köszi szépen, szia, Cutor Zoli!
2: De jó!
1: Nagyon jó sztori, nem?
2: Nagyon jó, tényleg. Azt a mindenit. Tényleg van ilyen.
1: Igen, és én most, amikor nekem Zoli annak idején elmesélte, akkor én abba is belegondoltam, és gondolom, te is belegondoltál, hogy ha milyen helyzetbe kerültünk volna, hát, akkor mi helytállunk?
3: Hát, hogyne, nincs más választás. Ilyenkor csinálod, és valahogy keresed a részt a pajzson, hogy hogyan tudod megkedveltetni magad, nem?
1: Ez az, a megkedveltetni magad. Mivel? Egy jó poénnal, egy viccel? Azzal, hogy jobban iszol? Azzal, hogy sport teljesítmény? Tehát mi az, amivel imponálni akarsz?
3: Igen, és ez az, ha jobban iszol, az lehet, hogy baj. Ha vicces vagy, lehet, hogy baj. Tehát itt ez mindig karakter.
2: Ha jól nagyon... fut, az is baj.
3: Igen.
2: Minden baj.
1: Nagyon nehéz.
2: Te kibírtad volna, Gábor? Vagy te mivel tudtál volna bevágodni? Mondjuk fizikailag? Igen, vagy nem?
1: És azért, mert te meg tudsz emelni egy sziklát, én meg nem, tehát most ezért?
2: Nem, csak kérdeztem.
1: Ezért provokálsz? Nem tudom, hát fogalmam sincs, hogy mit bírtam volna akkor, nem tudom, 16 évvel ezelőtt, tehát a fene tudja. Nyilván annyit nem, mint ő. Tehát annyit nem, mint egy NATO tiszt, aki Kabulban volt parancsnok, halló. Hát azért ne versenyezzünk már.
2: Oké, de a szivarkonyak résznél ott azért erős lettél volna. És ott a duma.
1: A szivarkonyák, ott a duma, de nem próbáltam volna túldumálni őt, nem próbáltam volna minden áron vicces lenni, most ha komolyan kérdezel,
3: de,
1: ez
3: de,
1: akkor...
3: De a szivarkonyák nem meg tudtad volna mutatni a nemzetközi kiképzéset, tehát hogy azért...
1: Egyrészt, másrészt azért nem, hogy akkor bekértem oda egy térképet, akkor egy picit elemezzük a nemzetközi helyzetet, akkor itt némi külpolitikai tudás van bennem.
3: Akkor te is katonásat játszottál volna vele, mi? Stratégiai terepasztal szivarral a szádba, ja?
1: Szóval a fene tudja, hogy mit csináltam volna, nem tudom, nagyon-nagyon kemény. Le a kalappal az Oli előtt egyébként.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2.990 forint. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Folytatódik a kánikula, sőt egyre melegebb lesz. Keddig érvényben marad a vörös kód is. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július 1-től jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
16: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
15: Felfüggesztették a látogatást tegnap a firenzei Uffizi képtárban, mert az épületben elromlott a légkondicionáló. Egyes termekben már 32 fok volt, ezt a vendégek és a múzeum dolgozói is nehezen viselték. A kánikula egyébként egész Olaszországban drámai. Torinóban az utóbbi 5 napban 25-ször szakadt meg az áramszolgáltatás. Rómában a 70 év felettieknek ingyenessé tettek több strandot. A csaknem 40 fokos hőmérséklet jövő hét elejéig is kitarthat Olaszországban. Marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A szél sem támad fel. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés. 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan arra szolgatásra készüljenek. Az M0-as autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél egy baleset is történt, ott csak egy sáv járható. Mögötte már hatalmas torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében egy műszaki hibás kis teherautó veszteg el a külső sávban a 33-as kilométernél. Itt is elég nagy a torlódás. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M3-as fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, vagy az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
17: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Tisztul a kép a tengeren túlon, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon a társrendező Mexikó hazai közönség előtt 3-0-ra verte Csehországot, így története során először 100%-os teljesítménnyel, 9 ponttal és kapott gól nélkül nyerte meg csoportját. A kvartett másik meccsén Dél-Afrika történelmet írt, 1-0-ra legyőzte a koreai köztársaságot, ezzel először jutott tovább VB csoportból. A C csoportban Brazília sem hibázott. A dél-amerikaiak 3-0-ra felülmúlták Skóciát. Vinicius 2 gólt szerzett, Neymar pedig sérülése után visszatért. A brazilok csoport elsőként léptek a legjobb 32 közé. Velük együtt Marokkó is készülhet a kieséses szakaszra. Az afrikaiak kétszer is hátrányba kerültek. Haiti ellen végül 4-2-re nyertek. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
5: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na, gyerekek, a boldogság titkát próbáljuk mindig fejtegetni, ami nyilván egy elcsépett dolog, de mégis. De ugye Évi itt van az ő spiritualitásával, ő egy nagyon-nagyon furcsa fiatal kort élt meg, és most a felnőtt életben próbál valahogy eligazodni, és a spirituális segít neki ebben. A Gyurinak itt van a pszichológiája, meg a Dán Hügge módszertan, vagy mi
2: az
1: ez?
2: Egy, az tulajdonképpen igen, ez egy életfelfogás. Aha.
1: Így van. Anne csak bolyong, ugye, és ezáltal érzi jól magát.
3: Igen, de tökéletes az életem.
1: Azért mondom, és én meg egyszerűen tényleg azt gondolom, hogy csak a gazdagodás az, ami boldoggá tesz, és aztán rájövök, hogy nem.
2: A gazdagodásod mindent lebíró akaratot, igen?
1: Igen, igen, igen, igen. Apró örömeim vannak, de nem sok. Ez most szomorú volt így?
3: Kicsit sajnálom. Kicsit
2: ez most minket is mellbevágott, ez a hirtelen vallomás.
3: Itt vagyunk.
1: A lényeg az, hogy én például mindig irigykedve nézem Ben Fogel a vademberek közötti forgatott sorozatát, ahol a világ különböző pontjairól különböző pontjaira elköltöznek emberek, mert függetleníteni akarják magukat ettől a általunk normálisnak nevezett élettől, a számlák befizetésétől, attól a társadalomtól, amiben élnek, és akkor egy új életet, egy önfenntartó életet hoznak létre, több-kevesebb sikerrel. Én imádom nézni ezt a sorozatot, és képzeljétek el, hogy nem kell egészen odáig elmenni, mert most olvastunk egy cikket Sipos Mihályról és családjáról. Ők a nagyvárosi nyüzsgést cserélték le egy egyszerűbb, csendesebb életre, gyakorlatilag az önfenntartás és a cserekereskedelem világáig mentek vissza. Ami már nagyon izgalmasan hangzik, és ő adott is nevet ennek az életmódnak, fenntartható visszafejlődés. Kérdés, hogy ez mennyiben visszafejlődés, vagy ez egy picit ilyen ironikus, önironikus
2: elnevezés. Hát, a mai világhoz képest, tehát onnan ők idézőjelben kiléptek, ahhoz képest mindenképpen egy visszatalálás, visszafejlődés.
1: Visszafejlődés, igen, csak hogy az a fejlettség, és akkor itt már például a technikai fejlettségekre is gondolok, az, amiben most tartunk, beszéltünk autókról például. Igen. Szükségünk van erre? Nem ez a fejletlenebb már? Azok az autók, amelyek egy pillanat alatt egy blackout-tal leállnak, igen. És a régi autók a 90-es évekből, azok bár visszafejlődésnek a darabjai, és mégis jobban működnek. De ami működik, az a jó,
2: beszéltünk,
1: nem?
2: Beszéltünk arról, igen, hogy egy 1995-ös autó vagy egy 2000-es, tökéletes, tehát meg lehetett volna állítani az autófejlesztést.
1: Egyébként a 90-es években szerintem meg lehetett volna állítani a technológiai fejlesztést. Aha. Is. Az orvostudomány ne, de a technológiait. Na, hú, már nagyon filozófikusak kezdtünk lenni. Képzeljétek el, hogy 16 éve kezdtek új életet Szegléden, ahol zöldség, gyümölcs termesztéssel, állattartással foglalkoznak, és próbálják magukat teljesen függetleníteni attól a hétköznapi mókuskeréktől, amit mi mindannyian ismerünk, és amitől mi például burnoutosok lettünk.
2: Bizony.
1: Ugye? És hogy megtalálták ebben a boldogságukat, ezt majd ők elmondják, vagy ő elmondja, de nekünk tényleg kimondottan imponál, tetszik, te követed is őket, ugye, Évi?
3: Abszolút, én a legnagyobb rajongójuk vagyok, és a YouTube-on követem a kis videóikat, meg az életüket, meg a tanácsaikat, mert nem csak arra tudsz tanácsot kapni, hogy egy tanyán hogy kell csinálni, hanem akár a kis kertedben apróságokkal.
1: Tehát ezek praktikus tanácsok.
3: Abszolút praktikus tanácsok.
1: De igaz, az életmódot te nem akartad lekövetni, ugye? Vagy még
3: hát,
1: nem?
3: Ha egyszer úgy lenne, én nagyon szívesen csinálnám.
1: Komolyan?
3: Én nagyon szeretnék. Imádnám az állatokat, imádnám azt a környezetet, nem kell megfelelni.
1: Én irigykedve nézem,
3: igen.
1: De azért én mégiscsak a wifi és a benzin híve vagyok.
3: Nekem ne legyen wifi.
1: Tudom, én rossz ember vagyok, de csak mondom.
3: Nagyon, nagyon, igen,
1: igen.
3: De a természet, tehát csodálatos az állat, minden. Tehát irigykedve nézem, hogy bátrak voltam.
2: Azt a szabadságot, ugye? Mert én ebben szabadságot
1: látok. Na igen, na jó, ezt keresem én is, a szabadságot. Hát... Jó, gyerekek, beszéljünk vele, mert itt van a vonalban Sipos Mihály, önfenntartó gazda. Szia Mihály, jó reggel!
3: Jó reggel!
4: Sziasztok, szeretettel köszöntök veteket és a hallgatókat is!
1: Na, hallottad itt a felvezetőnket, látod, hogy milyen tévejgő lelkek vagyunk? És mi vagyunk azok, akik irigyelnek téged, de nem mertük ezt meglépni. Téged mi vet rá arra, hogy ezt, hogy kiszállj ebből a hétköznapi életből, amit mi annak tartunk?
4: Először is rózsaszín máz nélkülisítem az adást, ez egy másfajta rabság, hogyha a városi ember szemüvegén keresztül nézik, ugyanis ugyanúgy itt a hétköznapok monotonitása, az állatok ellátása, a fej- és tejfeldolgozás, kertészkedés, az a mindennapoknak a része. Viszont ez az a része, amiért érdemes is szép csinálni. Amikor az Agrártudományi Egyetem katedráján álltam, akkor ledöbbenve néztem az ipari élelmiszereket, és úgy döntöttem, hogy én azt nem szeretném, és az ipari élelmiszerek épülő civilizációból meg szeretnék egy lépést hátrább lépni.
1: Igen, erre mondtam azt, hogy ez lehet, hogy nem is hátrább, hanem előrébb, de akkor az egészségi szempontok, és ugye itt a táplálkozással kapcsolatos egészségi szempontok voltak az első motiváció?
4: Részben igen, részben, hogyha már spiritualitásról volt szó, akkor spirituális szempontok is voltak. Rögtön a Biblia elején olvasom, hogy azt mondja Isten, hogy gondoskodva uralkodjunk az állatokon, a növényeken. Az ipari mezőgazdaság az nem gondoskodva uralkodik. Szerettem volna ennek is eleget tenni.
1: Milyen családi helyzetben voltál akkor, amikor itt döntöttél?
4: Akkor ismertem meg a feleségemet, az egy éves út volt, míg megismertem, és nem lett a feleségem, és tervezgettük az életünket, és teljesen egyértelmű volt, hogy picit egyszerűsödve a civilizációtól minimum egy lépést hátrább lépve egy alföldi tanyán fogjuk a közös életünket kialakítani. Augusztusban összeházasodtunk, és novemberben már itt voltunk egy 45 négyzetméteres kis vályokházban, tulajdonképpen a sivatagban, és kellett várni 10 évet, míg fölégnének a fák.
1: Igen, de én azért kérdeztem, mert nyilván a feleségedet rá kellett erre venni, vagy ő hasonló indítatású volt, és így ismerkedhetek meg?
4: Hasonló indítatású volt, ő is az Agrártudományi Egyetemre járt, ráadásul diugrató volt, és akkor ugye neki meg voltak lovai, célszerűnek tartotta az, hogy kinéz az ablakon, a konyhaablakon, és látja a lovait. Ez volt az ő részéről a mozgatórugója, de nyilván értette ezt az utat is, hiszen közös utunk volt ez is.
1: De ez egy jövőkép is volt, ugye? Tehát, hogy én értem, hogy akkor az egészséges táplálkozás, az állatok méltó tartása, plusz ló, egy közös akarat. Nagyjából ezt látom most, annak idején. Mi volt a jövőképetek? Akartatok akkor gyerekeket ebbe a kis mini társadalomba tervezni?
4: Mindenféleképpen persze terveztünk, gyerekeket szerettük. Két gyermekünk született is azóta, és úgy terveztük, hogy azért gyerekként így felnőni, hogy mondtad, a vadonba, az egész más, mint mondjuk a mi gyerekkorunk, ami faluhoz, illetve városhoz köthető.
1: Teljesen más, és teljesen igazad van. Itt a kérdés az, én nem tudom, mennyire vagytok távol amúgy a civilizációtól, de hát nyilván a gyerekeknek jót tesz, hogyha szocializálódnak, óviba járnak, nem tudom, osztálykirándulásra mennek, suliba, stb. Hogy tudtátok ezt a fajta életmódot, vagy társadalmi elvárást integrálni a ti életetekbe, a gyerekekkel együtt?
4: Egy 40 ezeres városba élünk, Cegléden, csak a város táblán kívül tanítunk.
1: Ja, értem, aha.
4: Tulajdonképpen 6 középiskola van ebbe a városba, át az iskolákus oda, és minden az elmúlt években felújított infrastruktúra, amit mi is használunk.
1: Uh-huh. Most akkor gondolom, hogy jól mondtam azt, hogy ti magatoknak igyekeztek mindent előteremteni, amire szükségetek van. Ez most az energiára épp úgy érvényes, mint az élelemre?
4: Érvényes lenne az energiára, de abból még le vagyunk maradva. Élelmiszer önellátásról beszélünk, ami annyit tesz, hogy a kertészeti, szántóföldi és állati termékek összességét igyekszünk magunknak elállítani, illetve az azóta hasonló motivációval tanyára költözött, elsősorban városi értelmiségi körülöttünk lévő embereket cserekereskedelembe cserélni ezeket a gondos gazda módszereivel előállított élelmiszereket, mondjuk ricotta sajtot, camembertet, vagy éppenséggel a lisztet.
1: Ezeket ti állítjátok elő?
4: Igen.
1: Mit kértek cserébe?
4: Cserébe? Uh-huh. Hát hasonló élelmiszert, olyat, ami mondjuk nekünk annyira nem sikerült. Tavaly a krumplinkben hallom, kicsit gyenge lett, és cserével szereztük meg, vagy a tyúkjaink annyi kotlós van, hogy egész egyszer nehéz tojást levadászni, és mert nehéz tojást most találni, ezért ami nehézség a tojás, úgyhogy Péter Géza barátommal tojást cserélünk rendszeresen kenyérre, amikor itt sütünk kenyeret a jelencébe.
1: Igen, közben hallom az állatokat a háttérben. Egyébként engem is érdekelt, hogy például hogy tudod fenntartani, hát nyilván így agráregyetemet végezvén több rálátásod van, de például, hogy mennyi tyúkon van, mennyi tojást fogasz termelni, és mikor vághatom.

0: se küllenbe.
1: Oké, okay, tehát ha 10 csirkén van, csak hogy elkezdjük gondolatban. Ha 10 csirkén van, akkor abból, ha jönnek a csibék, majd azokat vágom le. Ugye?
0: Igen, szépen kikelnek április végén májusba, és augusztusban már tud belőlük vágni.
1: Oké, okay, de mennyi csibém lesz 10 csirkéből?
0: Hát itt lehet számolni a rókával, adózunk a héjának. Nekem például néha ráfekszik a birka a kis csibére, tehát ez kiszámíthatatlan, hogyha ügyes vagy, akkor 10 környékét egy kotlós fölnevel. Elkotlik mondjuk a 10 tyúkotból mondjuk 3. Hogyha megfelelő a modern fajták, a fejlett fajták, azok nem fognak elkotlani, tehát régi őshonos, vagy pedig valami ilyen tanyasi parasztyúkokat kell ahhoz, hogy ez tényleg legyen kotlós.
1: Nagyon, nagyon félek, hogy ezt elrontanám. Milyen más állatotok van, ami táplálkozásra van?
0: Hát van szarvasmarhából itt 6, ebből 2 az vágómarha,
1: De levágsz 2-t, akkor mi lesz? Marad hány marhád?
0: Nem vágok le 2-t, hanem majd most lesz az első vágás össze, ilyen 5-600 kilósat fogunk vágni, és akkor nyilván azt tartósítanunk kell egy részét, amit ugye nem fagyasztóba fogunk tenni, hanem konzervekbe, üvegbe. A másik részét pedig el fogjuk cserélni azért, mert majd abból jönnek másik élelmiszerek.
1: Készpénzed van?
0: Igen. Figyelj, mi használunk ugyanúgy készpénzt, mint ti, itt állok a benzines autó mellett, 26 éves Suzuki, nagyon szeretem, tehát fejlőgépünk van.
1: Nagyon helyes vagy. Misi, miből van pénzed?
0: A pénzünk abból van ugye, hogy megjelent 3 könyvünk az elmúlt időszakban, most jelenik meg a 4., illetve mellette működik egy lovasiskolánk, és városi vadgazdálkodással foglalkozom.
1: Nagyon jó. Évi, nyugodtan kérdez, mert én le vagyok nyűgözve, de...
2: Igen, igen, engem például az érdekelne, hogy ti vásároltok-e boltba, mert ugye élelmiszerekről beszéltél, és ott vannak a gyerekek, és én ugye mivel követlek téged, így tudom, hogy mit csináltok, de például a gyerek megkívánja a Túró Rudit. Azt nem tudjátok nagyon előállítani. Akkor azt megveszitek.
0: Nem, de hála Istennek meg tudjuk venni, viszont amikor ide költöztünk, olyan helyzetben voltunk, hogy nem tudtuk megvenni. Meg tudjuk venni nem csak a turizmust, hanem bármi más, például most, hogy ugye forgattak itt, sokszor 20 főre kellett főzni, és az nagyon gyakori, hogy nálunk vendégek vannak. Az általában mondjuk hetente 5-10 olyan fő jön ide, akit ebéddel kell várni, és ilyenek akkor, hogyha kiszámoljuk, ezt ipari méretbe kellene gyártani hozzá mondjuk a hagymát, vagy a disznókat, és ezt nem tudjuk például is tárnak ilyennek, összetesen boltba vásárolunk, és abból főzünk, hiszen az általunk elállított élelmiszernek vannak korlátai, mennyiségi korlátai. Vagy nem is sikerül minden évben, és hogyha mondjuk nem jön össze a sárgarép, akkor fogunk vásárolni is a boltból sárgarép, hát hogyha senkivel nem tudunk cserélni. Tehát, hogy nem zárjuk ki magunkat a civilizációs körforgásból, csak kicsit várostáblán kívülről figyeljük. Vagy hogyha a gyerekek megkívánnak valami bolti dolgot, akkor azt általában meg szokták kapni, különösen az iskolába menet, az iskola büfébe, vagy itt-ott ugye ezek simán beleférnek.
1: Én nem tudom, hogy mi a tervetek, ugye azt mondtad, hogy az energiáról is még szeretnétek, vagy az a klasszikus energiaellátástól független energiaforrásokat találni. A gyerekek, nem tudom, hogy mennyire lehet egy gyerek visszajelzésére adni, de ők hogy érzik magukat ebben?
0: Ők úgy érzik magukat ebben, hogy nem tudják, hogy milyen nem ebben élni, mert hogy ebbe születtek, amikor kérdezik, hogy milyen tanyán lakni, hát akkor ő nem tudja, hogy máshogy hol lehet.
1: De hát, hogy osztálytársakhoz elmennek, nem? Néha egy szülinapi bulira, vagy valami, tehát hogy látják, hogy mások hogy élnek, hasonló korosztály.
0: Persze, hogy elmennek, de ami fontosabb számra, hogy az osztálytársak jobban szeretnek idejönni, mint ahova ők elmennek. Ők reggelente ilyenkor viszik a lovaikat, eltűnnek vele a kisfiam egykerekű biciklivel, nem tudom, hogy merre jár, nem iskolai napokon is. Tehát úgymond bandázódnak, és a körülöttünk lévő közösségben sok gyerek van, aki az ő korosztályuk, és akkor velük együtt egy csapatot alkotva éppen az erdőbe tűnnek el, vagy mennek itt a kiszáradt mocsaras részre, és akkor ebédre jönnek.
1: Ez hihetetlen, ez tényleg olyan, mint egy ilyen régi gyerek ükekről szóló film, a Tüskevár, vagy nem tudom.
0: Már elérhető élet még ma Magyarországon egy budapesti lakás árából úszómedencés tanyát lehet venni. És szépen lépésről lépésre ki lehet építeni az élelmiszerön ellátást, és számtalan orvosunk, fizikus, közgazdász van, aki ezen az úton jár, és mondjuk már tart 2 disznót. Már van neki 5 birkája. És azt lát,

0: tudom, hogy sikeresek ezen az úton.
1: Egyébként a hatóságok egyetértenek ezzel? Tehát úgy tudom legalábbis itt a média világából, hogy egy barter, ugye, ami most a cserekereskedelem lefordítva külföldi szóval, egy barter, az dokumentálni kell. Tehát nem lehet csak úgy szolgáltatnom egy ellenszolgáltatásért, és senkinek nem kerül pénzébe, hanem ezt le kell szerződni, és az adóhatóság felé jelenteni. Tehát, hogyha te 10 tojásért kapsz egy kardigánt, az nem úgy van, Misi, hanem hanem arról szerződést kell kötni. Tehát a hatóság nem jár-e a nyakatokra.
2: Most mérgezed meg Misi boldog életét.
0: Igen, már a kardigánnál a kínai népviselet
1: gondolsz. Nem, most amit látok rajtad, és solymot tartasz, egy fotót látok rajtad.
0: Élelmiszert cserélünk élelmiszerre, és természetesen szerződünk, a tenyészi szerződés a készfogás. Először nem kötünk a markunkba. Kezet rá, elcseréltük kész.
3: Óriási, és ez volt régen?
1: Óriási vagy, igen. És ez az
0: van
1: a baj.
0: Ma?
3: És ez van ma.
1: És nagyon-nagyon irigylésem méltó. Mik a, nem tudom, az 5 éves terved, ha lehet ilyet mondani? Tehát, hogy mit szeretnél még a következő 5 évben?
0: Minden időnket és munkánkat ebbe a 3 hektárba tesszük bele, ebből 30 ezer négyzetméter valami itt a tanyaudvar, és hiányzik egy olyan melegház, amiben tudunk olyan növényeket is elállítani, amik a változó éghajlat miatt egyre jobban terjednek Magyarországon, illetve majd délről lehet felhozni a mediterrán növényeket, de ehhez külön épület kell azért, mert esetleg egy ilyen télbe jön, akkor azzal elbukjuk őket. Ez mindenféleképpen terv. Továbbá lépésről lépésre változtatjuk meg az egész hely mikroklímáját, ilyen kis mikrotájsebész ma paraszt, mint én is vagyok, mert látjuk azt, hogy egyre kevesebb a csapadék, egyre nagyobb az a száj, viszont mindig az jut eszembe, hogy más országokban sivatag meg, a külsivatagban oázisokat csinálnak, akkor mennyivel jobb helyzetben vagyunk mi itt Magyarországon a Duna-Tisza közén. És ezeket a folyamatokat irányítjuk. Ebbe van 5-10 éves tervünk, vízgazdálkodás, talajépítés, mert a talajt is magunknak kell előállítani, és
1: hogy álltok ti a feleségeddel vagy a családdal együtt a boldogság kérdésével? Ugye mi itt az elején egymásról mondtuk azt, hogy itt valaki a spiriben, valaki a pszichológiában, valaki a vagyonszerzésben látja a boldogságát, nyilván némi túlzással, de ti hogy vagytok, tudom, hogy nagyon elcsépelt kérdés, amikor az embertől megkérdezik, de ez a boldogok vagytok-e vagy sem, ezt egyrészt fel tudod-e mérni, másrészt azok vagytok-e?
0: Radikális életátalakító döntés volt ez 16 évvel ezelőtt, és akkor is azt gondoltam sokáig az egyetemi katedrán, hogy boldog vagyok, és amikor rájöttem, hogy Istenem, ez nem lehet az én életem, akkor jutott eszembe, hogy hát azért ez nem is a boldogság, és tudatosan kezdtük ezt kiépíteni, nyilván hárman, a feleségem, én és Isten a hátunk mögött, és azt gondolom, hogy boldog akkor lehet, akár a pénzgyűjtésbe, akár benne, hogyha elégedett vagy. Elégedett, mert akkor tudsz lenni, hogyha eléred azt a szintet, ami azt gondolod, hogy elég számodra. Viszont, hogyha ez folyamatos javakba való bővölködés, vagy akár egy véges rendszerbe a végtelen növekedésnek a vágya, akkor az egy hamis boldogság fele vezet, és a végén inkább az emberek kiüresednek, és nem boldogok lesznek. A boldogság kulcsa szerintem nem más, mint az igények felismerése, megöldöklése, és a szükségletek szintjén való mindennapoknak a megélése. Ez fog elégedett és boldoggá tenni, és ez tesz minket is elégedett és boldoggá.
1: Tehát akkor ezek szerint, ha te definíciót szerint, ti boldogok vagytok?
0: Természetesen, igen.
1: Kívánom, hogy ez maradjon így.
0: Senkivel.
1: Tessék, nem cserélni senkivel?
0: Nem cserélnék senkivel.
1: Jó, hát azért egy Ferrarival majd elviszünk egyszer egy kanyarra.
0: Egyszer idejött egy Lamborghini egy évvel ezelőtt, és az volt a feladatom, pont előtte elgréderezték az utat, már tudtam, hogy az Isten készíti elő a Lamborghini-t, egy vadiúj Lamborghini egyedi színbe, egyedi tuninga, és az volt a feladatom, hogy a fekete-fehér Lambóból megetessem a fekete-fehér lovunkat, úgyhogy teleszínáztam a Lamborghini-nak az elejét, a ló jött és evett, és arra gondoltam közben, hogy ilyen drága szénarácsot még senki nem használt a világ. Úgyhogy láthattam a Lambót, be is ülhettem, és kicsit imádkoztam, hogy kifele is ki tudjon menni.
1: Óriási vagy. Maradjatok ilyenek, nagyon-nagyon igen. Gratulálunk tényleg, ha óriásiek vagytok. Köszönjük szépen, hogy beszéltél velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, Isten áldjon titeket, és azokat is, akik a dugóba állnak. Én is álltam ott 16 évvel ezelőtt, nagyon nagy szívá.
1: Óriási. Köszönjük, Misi, sziasztok, szia. Hello, Sipos Mihály, önfenntartó gazda, fantasztikus gyerekek.
3: Nagyon nagy. Zseniális.
4: Lámbulj! Lámbulj!
2: Ilyen drága szénarácsot még nem látottam is.
3: És jó dugóban állás, 16 éve én is álltam.
1: De jó volt vele beszélgetni, azt a mindenit.
3: Ugye milyen jó, amikor az embert látjátok, hogy azt csinálja, amit szeret. És megveri tenni azt a lépést és döntést, és tudom, hogy nehéz téma, és én sok ilyen témát hozok nektek, hogy a változás. De micsoda irítséggel hallgatja az ember.
2: Minden mondata tanított, tényleg. Egyébként főleg a végeit, hogy összefoglalta a saját boldogságukat. Ez baromi komoly.
3: És egyébként vannak ilyen emberek ebben az országban még, akik ilyen bátrak voltak.
1: És érdemes odafigyelni rájuk, abszolút. Jó, köszönjük szépen, te hoztad a témát?
2: Nem, én.
1: Akkor mit akartál most ezzel mondani?
3: Hogy közgyuri.
2: Bármikor, itt vagyok nektek.
3: Köztesó. Már mondom én is, köztesó.
2: Halálom, tesó.
3: Hello, hello. Hello,
1: hello.
2: Hello, hello, hello, tesó.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citán oldalon.
9: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
10: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
9: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
14: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bulli.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sharon Stone, gyerekek. Sharon Stone neve, gondolom, hogy mindenkiben valami emléket ébreszt. Lacika elmondta, hogy ő ugye arra telpeszre volt buzgó tínédzser korában.
2: És azt sem zavarta, hogy ott ül a család is a kanapén.
1: Így van, tehát ő berakta a VH-est, már oda volt tekerve, elő a papírzsepit is, és mindegy, hogy anya csinálta a paprikás krumplit.
2: Aki ki akar menni a szobába, most menjen.
1: Így van. Szóval, benned, te nő vagy, Sharon Stone mit ébreszt?
3: Hát, hogy remélem egyszer így fog kinézni.
1: De gyönyörű, nem?
3: Hát gyönyörű, igen. Soha nem lesz olyan lábam.
1: Hát igen, és még ne, van
3: és
1: is
3: nem
1: egyébként.
3: Tudok olyan, tehát ez a lábam, nem tudom úgy keresztbe tenni, mint ő.
1: Ezzel ne is játszál, szerintem.
2: De próbálkozni. Nem fogadjuk el, hogy lesérült, és nem tudsz jönni. Sharon Stone-oztál.
1: Na, képzeljétek el, most adott megint egy interjút az amerikai Sirius XM rádiónak, és beszélt a Casino című filmről, azt 95-ben forgatták, és dumáltak a filmről, és Sharon Stone így mellékesen amúgy elmesélte, hogy ebben a filmben kapta élete legjobb filmes csókját. Méghozzá, és akkor mindenki nézze, hogy jó, vajon kit fog említeni, Robert De Niro-tól. Robert De Niro-tól. És azt mondja, hogy most is felsóhajtott, becsukta a szemét, miközben felidézte, hogyan csókolta meg De Niro 1995-ben.
2: Még 30 év után is a hatása alatt volt.
1: Igen. És nem most csak azért szeretnénk erről beszélni, mert ugye eddig lehetett egy csomó olyan cikket olvasni hollywoodi sztárokról, hogy ilyen viccesen vagy kevésbé viccesen elmondták, hogy mik voltak a legborzalmasabb csókok filmekben. És akkor az egyik, hogy azt mondta, azért, mert büdös a szája, a másik nem tudott csókolni, a harmadik túl nyálas volt, fokhagyma szagú volt, meg ilyenek, nem?
3: Igen, egyébként, tehát a csókokról mindent tudunk, de nem tudjuk egyébként, hogy valójában milyen a filmes csók, nem? Igen. Tehát ahogy körbeírták, mindenkinek van egy elképzelése, de aztán egyik sem valós.
1: És amikor olykor színésszel beszélgetsz arról, milyen a színpadi vagy filmes csók, akkor ők elmondják, hogy az valami teljesen más, ott a technika is más, ott csak imitálják, meg minden. De Sharon Stone is, Robert De Niro annyira rácuppantak, itt látjuk egyébként ezt a jelenetet, amennyiben ez az, annyira rácuppantak egymásra 1995-ben, hogy a rendező Martin Scorsese is mondta, hogy vége, kész a jelenet, vége. És ők még tolták. És azt mondja Sharon Stone, idézem, mindketten ránéztünk, mármint Martin Scorsese-re, és azt mondtuk, igen, azt hiszem szükségünk lehet még egyre. Ugye az most még egy felvételt akartok, szükségünk van még egy felvételre, igen. Nem volt elég jó, vagy még egy csókra van nekünk szükségünk Robertnek, meg nekem.
2: Igen, hát a Scorsese még egy felvételt akartok, mert még egy csókot, úgyhogy
1: a Scorsese semmit nem akart, azt mondta, hogy elég.
2: Tényleg, igen.
1: De Sharon Stone mondta, hogy nekünk hát még kéne még egy.
3: Jó, de hát lehet, hogy ezt gyakorolni akarta még.
4: Hát igen,
1: hát
4: de...
1: Hogyne?
4: De én is nézem most ezt a fotót, meg ugye a Lacika egy videót is elindított, és nekem úgy tűnik, mintha a Sharon Stone mászott volna a Robert De Niro.
1: Neki valószínűleg jobban ízlett, hát Robert De Niro nem említette Sharon Stone-t azóta.
4: Igen.
3: Semmilyen élménye nem volt benne, olyan mint Lacikának.
1: Igen. Szóval itt gyakorlatilag Sharon az, aki nem tér magához Robert De Niro 30 éve bemutatott technikájától. Ugye?
4: Hát igen. Igen.
1: És azt mondja, hogy jó, azért ezt tegyük hozzá, csak azért, hogy értsük az egészet, hogy ő elmondta ebben az interjúban, hogy azelőtt is már elképesztően tisztelte Robert De Niro-t, oda volt érte a forgatás előtt már. Tehát valószínűleg ez a csók, ezt megelőzte ez a fajta tisztelet, vagy érzelmi töltet, vagy nem
2: már
1: tudom.
2: Ezzel az információval már más, így már értem, hogy miért kapja be a fél fejét szegény Robert D-nek, mert azért, ha megnézed, itt valaki le lett támadva csúnyán.
3: Hát gyakorlatilag a példaképével, vagy valami, tehát ilyen érzelem van benne, amit ugye Anett keres, hogy van valami, amiért szeretnék vele csókolózni.
2: Nézd meg.
4: Pontosan, igen.
1: Robert, én most megnézem, a Lacika megcsinálta gifben nekünk, az az ilyen szaggatott 3 másodperces videófelvétel, és azt látjuk, hogy Sharon kapja el Robert arcát, Robert Sharon vállát. Sharon indítja meg a nyomást Robert felé, tehát hogyha valamelyikük eldől ebben az izében, az Robert.
4: Igen.
2: Igen.
1: Szerintetek, ami nem látszik, kinek a nyelve van, kinek a szájában?
2: Hát ez nem is kérdés.
1: Ugye? Nem kérdés, szerintem.
2: Abban a pillanatban
1: sem.
2: A Sharon már a torkájára Robertnek.
1: Tehát itt...
3: Ezért a Robertet se kell félteni.
1: Azt gondolod, hogy...
3: Figyelj,
2: ha ez egy szájon át lélegeztetés lenne, amit most látsz, szerinted kipumpálja a levegőt.
1: Igazad van, de ő is nyitott szájjal indít Robert, tehát ő se nem lepődik nagyon.
2: Hát mert a Robert úgy van, tudod, mint amikor látod, hogy jön feléd a nagy hullám, és így beleugrasz mellkassal. Tehát a Robert úgy volt, hogy akkor elkapja a hullámot.
1: Na jó, most tudjátok, drága hallgatók, csak hogy ti is át tudjátok érezni ezt, illetve hát nyilván át tudjátok érezni, hiszen valamilyen hasonló csókotok biztos nektek is volt. De Gyuri, először is te Robert D-ből kinézted volna-e azt, hogy egy ilyen nőt még 30 évvel később is elvarázsol csókjával. Hát, ismered a szerepeit?
2: Persze, meg a karaktert is, és nem, ugye legutoljára pont akkor beszéltünk róla, amikor egy másik színésznő arról beszélt, hogy ő túltolta egy forgatáson, és Robert de megijedt tőle, mert hogy megharabdálta a mellbimbóját. Tehát ha valakiből ki nem néztem volna ezt, akkor az ő.
3: Na jó, de egyébként ennél a jelenetnél 95-ben még csak 52 éves volt egyébként Robert De Niro, tehát fiatal volt, és azért onnan kihívás volt egy Sharon Stone neki is.
4: Hát igen, de mégis olyan áldozatként szerepel nekem.
3: Jó, a férfiak áldozatként állítja be, mert most megtámadta Sharon Stone, és nem mondhatja azt, hogy egyébként pedig én vagyok a legnagyobb.
1: De én most nagyon kíváncsi vagyok mindannyiótok véleményére, hogy mondjuk melyik színészből nézel te ki? Ugye, mert ugye a karakterről beszéltünk. Melyik színészből nézel ki olyan csókot, hogy elájulsz? Gyuri, veled kezdem.
2: Jó. Oké.
1: Jó, de ti is. Évi, Anett, jó. Tehát mondok egy párat, jó? David Hasselhoff.
2: Hát az ájulás, az biztos.
4: De nem a csókjától.
3: Egyébként szerintem annyira nem rossz. Okay. Nem rossz.
1: Terence Hill.
4: Ő igen, szerintem ő nagyon jól tud csókolni. Abszolút, nekem...
1: Hadd mondja.
2: Van rutinod?
4: Nem, csak a eleve, ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy egy vonzó férfi, és szerintem ő gyengéden csókol.
1: Én is azt gondolom, hogy Terence gyengéd. Mm. Gyuri, te nem ezt gondolod?
2: Nem, szerintem romantikus. Romantikus, biztos belenéz.
1: Álmodozó kék szemek.
2: Igen, kivárja a pillanatot.
1: Látcsókolós, nem agresszív, ugye?
4: Igen.
3: Szerintem frusztrált.
4: Komolyan?
1: Frusztrált.
3: Igen, frusztrált.
2: Jóba vagy Terence, elő frusztrált.
1: Jó, akkor várjál, Gyuri, most mindjárt ráugrik. Joey, a jó barátok,
2: hát
1: a Joey.
2: Tuti, hát
1: mi? Komolyan?
2: Hát nagy gyakorlata van a Joey-nek.
1: Szerintem ő ilyen rutin csókolja.
2: Nem, még volt.
1: Van egy ilyen ugyanolyan menete.
2: Volt is egy jelenet valamelyik évadban, ahol részletezte, hogy neki milyen különleges csókja van.
1: A szerepe, de ősz.
2: Ja, Matt LeBlanc, arra gondolsz?
1: Hát most igen, hát a Matt LeBlanc a színész csókol, ja, tehát hát a Joey az csak egy név.
2: Az bukó, tehát ahogy kilépett a jó barátok díszletéből, szerintem bukó.
4: Igen.
3: Nem, semmi.
1: Okay. Uncsi. Brad Pitt.
3: Legjobb.
1: Jó, Évi.
2: De csak azt gondolod. Mondom,
3: nem. Egy sármos, igazi úriember. Tehát minden, kisugárzás, minden benne.
1: Bocsa,
3: van.
1: Ő tudja magáról, hogy jól néz ki.
3: Azért.
1: Ő tudja magáról, hogy a nők a lába előtt hevernek. Ez jó csókot eredményez?
3: Igen, mert hogyha ő rosszul csókolna, mindenki arról beszélne neki. Még azt is meg kell tanulnia.
2: Nincs rászorulva jól csókra. Ő jól néz ki. Érted? Neki bárhogy csókol, elájul.
4: Így
2: tőle.
4: Van, elviszi a sót.
1: Van olyan, hogy a csúnya ember jobbat csókol, Gyuri? Mert hogy ő ugye mással nem tud lenyűgözni.
2: Nőkkel kapcsolatban biztosan mondhatom, hogy igen.
1: Tehát a csúnya nő, úgy érted, jobban csókol, mint a szép nő?
2: Volt ebben tapasztalatom.
1: Tehát ha te csókra vagy éhes egy este, akkor csúnya nőt keresel?
2: Nem feltétlenül igaz. Nem feltétlenül igaz, de volt már, hogy azt mondtam, hogy ejha.
1: Ejha, maga csúnya, de a csókja.
2: De adjon még egyet.
1: Annyira csúnya volt, hogy magázoltatok. Értem.
2: Nem csak tiszteltem a kort, mindegy.
1: Szilveszter Stallone.
2: Adrian! Ott aztán fogad sem marad, ha ő becsókol szerintem.
3: Ilyen leharapja a fejed.
1: Aha. Mm-hmm. Harapul szerinted Stallone? Igen?
3: Biztos, hogy egy ilyen állat.
1: Jó. Mi alapján lehet meglátni azt, vagy meg nem tudom, tehát előre tudni azt, hogy csókol az illető?
3: Szerintem ez egy érzés, tehát hogy érzed és látod rajta, hogy gyengéd, vagy egy ilyen...
1: Tehát az egész karaktere adja a csók karakterét is?
3: Igen. Tehát szerintem, ha egy picit elkezdesz nézni, és nyilván most így nehéz férfiként egy mondjuk Lacikát, vagy Atit, vagy Gyurit nézni, de hogy így meg lehet állapítani, szerintem, hogy ki csókol a stúdióban a legjobban.
2: De miből? Tekintetből? Vagy magabiztosságból?
3: Nem, egyszerűen így rádnézek, és így...
1: Hát meg a hírünk.
2: Ja.
3: Inkább az.
2: Nem tudom, hogy az Évi mennyit hallott a hírünkből, lehet, hogy ő neki ez
1: tabula rádva. Hát ez a csókhírünket, igen, csókhírünket nem, igazad van. Tehát, hogy lehet valamennyire következtetni arra, hogy te hol csókolsz?
3: Nagyon jó.
1: Ezt mondtad már ugye a bevezetőben is, de hogy miért gondolod? Egyszerűen azért, mert neked jó, abból gondolod, hogy jól csókolsz?
3: Nem, mások is jelét adták.
1: Hogy de utólag írtak, hogy Évi.
3: Nem, még
1: tudom, hogy nem látjuk egymást. De akkor is kifejezünk, hogy
2: Évi, most találtam haza, ez annyira durva volt ez a csók. Három napig bolyongtam az erdőben.
3: De én is, amikor azt írják, hogy nagyon jó volt, és folytassuk, akkor azt mi minek vegyük? Akkor minek írjátok? Hazudtok?
2: Hazudunk, igen.
3: Hazudsz?
2: Sokszor előfordul, igen.
1: Hát sokszor előfordul, hogy hazudunk, de nem tudom. Tehát, hogy tehát te kaptál effektíve visszajelzéseket.
3: Én nekem visszajeleztek, hogy jó volt, és tehát, hogy meg
2: de
3: azt
2: érzed. De rákérdeztél előtte egyébként? Mert nekünk tök random nem szokták írni, hogy ne arugj, olyan jó a csók, olyan jó a csók. Tehát ez egy természetes, nem, hogy jó a csók.
1: Hát Anettnél nem, ő elmondta, ugye neked volt valaki, amikor visszajelzett, hogy nem jó a csók.
4: Igen, igen, nem is értettem, és utána soha többet nem is találkoztunk, mert én se akartam, de ő nem volt elégedett azzal, hogy én...
1: Hány mondtam. Éves voltál, bocsánat?
2: 38.
4: 33.
1: Igen. Aha. Jó, és innentől elkezdte javítani a csókodon?
4: Nem, mert én is azt gondolom, hogy előtte sem kaptam negatív visszajelzést, és azóta sem, tehát, hogy én gyengéd vagyok, én gyengéden csókolok, tehát nem vagyok egy rámenős, és szerintem ez tetszik a pasiknak.
3: Igen.
4: Hogyha nem veszem el tőlük a lehetőséget, mint például Sharon Stone szegény társától.
1: Szegény társától, Robert De Niro.
2: Ismeretlen férfi úriembertől.
3: Akit letámadott.
1: Na, mit kérdezek? Évi, te, hogyha mondjuk kapnál egy színész lenni, kapnál egy szerepet a Barátok közben, és lenne csók jelenet mondjuk Németh Kristóffal, akkor te színházi csókot várnál, vagy Kristóf mutassa meg, hogy tud.
3: Hát nem, színházi a Kristóf. Tehát a Kristóf színházi.
1: De akkor Zente attól... Ferenc, mindegy.
3: Egyre jobb, de tényleg.
1: Vagy nem, a szomszédokban játszott, bocsánat.
2: Mondja Kristóf, gyere Évi, kapsz egy Zente Ferenceset.
3: Igen, én attól félnék, hogyha egy szerepen van, és tudom, hogy ott nem kell valódi csókot csinálni, csak látványos legyen, ugye, mert az a lényeg, hogy tévében látszódjon, ami történik, hogy én attól félek, hogy mondjuk a Kristóf elkezd így nyomulni.
1: De mi a különbség?
3: Hát elmondások alapján a csók különbség az, hogy az egyiknél, ugye a színházban vagy a filmeken nem megy át a nyelved, és csak úgy teszel, és akkor...
1: Itt szerinted átment?
3: Hát biztos Sharon átvitte.
1: Átment, tehát Sharon Stone átvitte. Oké, okay, tehát nem megy át a nyelved.
3: Így van.
1: Okay.
3: Így van. Az életben meg nyilván jobb, ha átmegy.
1: Uh-huh. Tehát Kristóf ne vigye át.
3: Ne hozzá át.
1: Ne hozzá át.
3: Ne. Tehát, hogy, de attól félek, és szerintem az lehet a legnagyobb kellemetlenség, mikor készülsz arra, hogy nem történik semmi, és majd hozza. És átnyúl. És azt szerintem...
2: De nem akarnád, hogy minél hitelesebb legyen első jeleneted a Barátok közben? Tehát, hogy mindent megtenni azért, hogy hitelesebb legyen?
3: A Barátok közben ne. De azért mondjuk azt mondom neked, hogy Brad Pitt.
1: Igen.
3: Hát, ő bárhogy.
2: Ja, hogy akkor nem a Barátok közben, hanem a Németh Kristóffal van a gond.
3: De hogy is.
1: Mindegy is, most ezt ne firtassuk, de például a Brad Pitt például azt mondja, hogy ő nem viszi át a nyelvet, mert ő tiszteli a színészi szakmát. Te meg át, mert te olimpiai bajnok vagy azért?
3: Igen.
2: Hol a nyelved, Brad?
3: Én mondom nem, hogy Brad, gyere.
1: Gyuri, akkor tegyük fel mondjuk egy nagy magyar filmre, egy olyan nagy magyar film, mint a Hunyadi mondjuk. Aha. Nagy casting van, és ugye egy csókjelenthez keresnek egy jó kiállású férfit, és elmennél csók castingra.
2: Ja, ilyen bulikra csak benézek.
1: Jó, de behívnának, nem tudom, láttak itt a izé TikTokon, hogy te az vagy, aki a Hunyadi 2-ben baromi jól tudnál ott izé.
2: Csókolgatni
1: egy nagyon szép magyar színésznőt.
2: De várok egy ilyen felkérést.
1: És ez egy csók casting lenne. Akkor be kell mutatnod a próbacsókat. Szerinted kik azok a magyar színészek, akiket te lenyomnál csókban, és ki az, aki téged nyomna le csókban szerintem?
2: Ja, belépek, egy pár nevet, belépek, vagy belépek a váróba, és ott ül a többi színész, és hát körbenézek rajtuk. Aha,
1: így jó, van, jó. És tudod, hogy izé.
2: Jó.
1: Jó, akkor szerinted te lenyomnád csókban, vagy ő nyomna le csókban Ember Márk?
2: Ember Márk veszélyes, mert azért hát pózer. Pózer a Márk.
1: Pózer, abszolút.
2: Tehát lehet, hogy ilyen filmes csókban erős. Nem, ő veszélyes lehet.
1: Ő veszélyes lehet.
2: Igen.
1: Puskás Peti.
2: Ó, Peti nem. Peti.
1: 400-500 nője volt.
2: Igen, hát... de Peti olyan kisfiú karakter. Szerintem...
1: Tehát te lenyomnád Petit?
2: Szerintem igen.
1: Csókban, oké. Okay. Anger Zsolt.
2: Hú, a Zsolt veszélyes. Megint csak veszélyes. Azért
1: igen, ő szerintem hat a nőkre. Tehát, hogy, és szerintem a...
2: Meg át tud menni a Marlon Brando-ba, ez a megfogja a tarkóját, és akkor ledönti, tudod. szerintem.
1: Nem ismerem ezt a Marlon Brando jelenetet, de kivel csinálta Al Pacinoval?
2: Szegény Robert De Niro mindig megkapja. Mindig ő jár rosszul. Robert De. Szóval Zsolt is lehet, hogy kemény konkurencia lenne.
1: Rőri Géza.
2: Na jó van.
1: Hol van a csóklistán itt, amíg ültök?
2: Csóklistán még kint valahol parkol az utcán.
1: Géza.
2: Csonka Bandi, aranyos.
1: Jó, egyedül az ember már az, aki...
2: Mondanám, Bandi, én ezt lecsókolom, ezt a melót, hogy nyugodtan.
1: Menj haza nyugodtan.
2: Menj a Penny reklám, hogy nyugodtan.
1: Anett, te ezekből kiből nézel ki jó csókot?
4: Hát én is az Ember Márkra tippelnék, meg az Anger Zsoltra, mert ők ilyen nagyon pasisak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy...
1: Rőri Gézáról te is lemondasz?
4: Ha nem baj.
1: Oké. Okay. Jó. Anett, kell érzelem a csókhoz?
4: Nekem igen.
1: És a filmes csókhoz?
4: Hát, ha akkor pénzt kapok érte?
1: Igen, tehát el tudja az érzelem hiányát és ezt a nagy bánatot el tudja simítani a KP.
2: Hoztál vele szemben Rőri Géza.
4: Ha ez a munkám, akkor igen, akkor megcsinálom. De nem hagyna bennem őrült nagy érzelmeket.
1: Ezt nem tudhatod, a Sharon Stone-pal erről beszélünk. Ő se gondolta volna Robert De Niro-ról.
2: És a KPR ment oda is.
1: KPR ment oda is, az mai napig teljesen magához.
4: Igen. Na mindegy, szóval, hogy azt gondolom, hogy nekem kell ahhoz, hogy tetszen is a pasi.
1: Jó, tegyük fel, Nina, Anett, te voltál az egyetlen közülünk, akinek azt mondták, hogy nem csókol jól. Nyílna mondjuk, nem tudom, a Deák térnél csókiskola, olyan, mint a tánciskola, csak csókiskola. És ez egy rendes iskola, vannak termek, vannak bábuk, lenyomatok, tükrök, gyakorlatok, tanár, minden, és más ugye csókra vágyó tanonc vagy diák. Elmennél-e?
4: Nem. Én nem mennék el, mert akkor ott másokat kellene csókolgatnom, vagy egy bábút, vagy bármi ilyesmit, akkor inkább...
1: Nem, ez egy olyan bábú, aminek nyitva van a szája, és a másik oldalról a tanár, a csóktanár látja a száj lyukán keresztül, hogy jössz. És ő csak azt nézi, hogy csinálod.
2: Te helyes, így bevilágít telefonnal, hogy jól lássad.
4: Ez nem jó. Nem, biztos,
1: bábú,
4: hogy nem.
1: Bábú, nem kell más csókolnod.
4: De hogy miután én meg vagyok arról győződve, hogy én jól csókolok, és csak egy ember mondta nekem, hogy nem jó, a többiek...
1: Milyen körülmények között volt az? El sem tudom képzelni. Ez valami buli volt, vagy a férjed volt?
2: Markó utcába válláskor?
4: Azért ne adjunk már mindent ki. Szóval, hogy nem, ez egy ilyen, de nem tartott sokáig, és akkor a végén, amikor szakítottunk, mondta, hogy de egyébként nem is csókolsz jól.
1: Hú,
4: ez
1: annyira aljas. Mi? Az utolsó mondatnak tök jó.
4: Nem, ez aljas.
2: Ez egy biztos lezárás.
1: Fel akart égetni minden hidat.
4: Miért sikerült neki? Látod, hogy milyen traumában vagyok.
1: Na, kérdezzük meg a hallgatóinkat. Itt ugye látjátok, hogy Gyuri inkább az Ember Márk vonalon van, és nem a Rőri Géza vonalon.
2: Akkor egészítsük ki ezt a mondatot, jó?
1: Parancsolj.
2: Konkurenciának látom Ember Márkot jobban, mint a Rőri Gézát. Na, igen, így.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
8: Számoldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
7: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Csapjunk bele a nyárba!
14: Nappal strand, este buli.
13: Bükkfürdőn.
14: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
13: Bükkfürdőn.
14: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
13: Találkozzunk Bükkfürdőn.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Chery Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes mától az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjedhetnek, és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, a tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
17: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
16: Egyetlen hét alatt több száz ittas vagy bódult sofőrt csíptek fülön a rendőrök. Egy európai közlekedésbiztonsági akció keretében razziáztak, országszerte csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek. Intézkedniük 482 esetben kellett alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. 220 sofőr olyan sok alkoholt ivott, hogy azzal már bűncselekmény volához ülni. Már Franciaországban is megjelent az ebola, az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza szerdán Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint egyébként az európai lakosságra leselkedő veszély igen csekély. Eső mára sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, főleg az ország középső és déli részén. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Nagyon kellemes csütörtököt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. A csütörtök az jó nap, tartsanak velem a következő 4 órában. Vágó Piros vagyok, a Dirty Dancing betét dalától kezdve Charlie skandináv éjszakájáig nagyon sok mindent hozok. Madonnával indulunk.

0: lesz még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem mindenkinek indult túl jól ez a csütörtök. Rápillantottam az SMS falunkra, és többen is megírták, hogy az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontjánál a 17-es kilométernél történt egy baleset, emiatt csak egy sáv járható, 8-9 kilométeres a torlódás. Szintén baleset történt az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében. Itt 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor hossza, a 43-as kilométernél tehát csak egy sáv járható. Köszönjük szépen az információkat, és várjuk őket a 0620 22 22 122-re. Jöjjön a Culture Beat!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap még, amikor kinéztem az ablakon, akkor láttam felhőpamacsokat, sőt néha nagyobb kiterjedésű felhőket is, ma viszont már teljesen zavartalan a napsütés, és ez így is marad a következő napokban is. És lassan elérjük a 11 órát, amikortól kezdve pedig fokozottan érdemes figyelni az UV-sugárzásra, egészen a délutáni órákig, 4 óráig legalább, vagyis mindenképpen védekezni ellene, a minimum a sapka, a kalap, az a naptejről nem is beszélve. Az érzékeny bőrűek pár perc alatt le tudnak már égni, azok is, akik esetleg jobb bőrrel vannak megáldva, nekik is negyed óra bőven elég, nem jó így kezdeni a nyarat és a nyaralást, különösen figyeljünk a gyerekekre ebből a tekintetből. És igen, kerülhetnek elő a kis sapkák. Egyetlen egy dolog, ez saját tapasztalat, emlékszem gyerekkoromból, amikor hajókázni mentünk, akkor viszont ugye vigyázni kell ezekre a sapkákra, mert azokat bizony viszi a szél, amennyi azért van, a vízen valamennyi legalább van. Ha más nem, akkor ugye menet szél. És ezt nagyjából copy-paste-elhetjük a következő napokra is, sőt lehet, hogy a helyzet valamelyest romlik majd a hétvégével. Mi viszont hozzuk a kedvenc slágereket, úgyhogy már is a Dead or Alive zenél, a You Spin Me Round-dal.

0: a képlet.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb közlekedési hírt kaptunk az SMS falunkra. A déli pályaudvar térségében az Alkotás úton baleset történt. Köszönöm, csak jó lenne, ha megírnád azt is, hogy melyik irányban, mert ugye nyilván akkor attól függően érezhető az a városban. És Iri írta, Pirka, csináltam jeges macit, tudod, hogy ahogy mondtad, mézes maci flakon, hűtőszekrény fagyasztójában két darab van, az egyik olvadozik a ventilátor mellett, a másik pedig a fagyóban készül. Főztem kamillateát, megmosogatom a szememet, hisz az mindenre jó, meg a zöld zöldségek kategória. Mindenben teljesen igazad van, Iri, nagyon köszönöm, hogy megfogadtad a tanácsom, remélem, hogy segít valamelyest hűteni a levegőt, és jobbulást is kívánok. Folytatjuk Rick Astley-vel, Never Gonna Give You Up a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 11 óra után érkezzen a Village People és a YMCA is. Ez a dal, ha előkerül, akkor szerintem alapvetően azért jó hangulat uralkodik már eleve a bulikon, vagy ettől lesz, mert mindenki elkezdi mutogatni a különböző betűket. És itt lesz majd egy rock sláger is, Rob Thomas-szal és

0: Lehet, hogy nem egy éve hallhatta a magyar közönség élőben Santana ezen slágerét, a Smooth, ugyanis június 11-én lépett fel utoljára Magyarországon, azt megelőzően viszont 11 évvel korábban. Jó hosszú volt a szünet, remélhetőleg a következő az nem lesz ilyen hosszú. Szóval ezekkel a slágerekkel is érkezem hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: A tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Nem jönnek frissítő záporok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bánjunk tudatosan és takarékosan a vízzel, erre figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt már az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
13: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is, a locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban, mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
12: Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is. Csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg és minél előbb célba érjenek. A tárca egyúttal fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a következő napokban. Azt tanácsolja, hogy az autósok hosszabb utazás előtt ellenőrizzék a kocsit, vigyenek magukkal elég folyadékot, és ha lehet, a legmelegebb időszakokban kerüljék az utazást. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket is megterheli. Csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő. Indulás előtt jó, ha tájékozódnak az aktuális forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a Bledi várnál. A család a sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba vitték. Marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A szél sem támad fel. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 3 perccel járunk. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Bekészítettem a Vanilla Ice, Ice Ice Baby-ét, a Village People dalát, ahogy ígértem. Kezdetnek pedig Tina Turner, mit szólnak a Rocknagyihoz? A The Best-tel indulunk.

0: zenék szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.
1: I want to break free. I want to break free.
0: A 90-es.
2: Don't turn around.
0: És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

korábban baleset történt, ahogy egyébként erről egy hallgatónk is beszámolt. Laci pedig nagyon örült Tina Turner bestjének, mert hogy ez a kedvence, köszönjük szépen. A folytatásban is kedvencek szólnak, ebben biztos vagyok. Fenyő Miklós a Made in Hungáriával, vagy a Village People és a YMCA, most viszont jöjjön a Vanilla Ice-szal az Ice Ice Baby a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Eljött az ideje egy kis hidratálásnak. Akik hajlamosak belefeledkezni a munkában, nem baj, hogyha kulacsban vagy egy nagyobb pohárban mindig tartanak maguk mellett vizet, vagy mondjuk gyógynövényteát, de az is jó, hogyha esetleg ebéd előtt ilyenkor még eszünk egy kis gyümölcsöt. Például erre a dinnyék kiválóak, hiszen hidratálnak, a jó részük 90%-ban víz. Egyébként én most éppen sárga dinnyét hoztam, és ugye több fronton is segít felvenni a harcot a kiszáradás ellen. Az izzadsággal ásványi anyagokat is vesztünk, ez például segít a káliumot visszapótolni, és így egyensúlyban tartani a folyadékháztartást. Ráadásul mi adja a sárga dinnye szép narancssárga színét? A bétakarotin, ami viszont belülről segíti a bőrünket az UV-sugárzás elleni küzdelemben. Hamarosan jövök majd egy, mondjuk, hogy krémleves recepttel sárga dinnyéből, de egyszerűen hívhatjuk smoothie-nak is, szóval folytatom majd ezzel, na meg Cserháti Zsuzsa, Érted mondok imád dalával, és a győzelmi slágerrel Laura Brenigentől a Glóriával.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos, hogy nagyon sok hallgatónknak hozzám hasonlóan megvan az induló és zárókép az igazából szerelem filmből, ugye a reptéren felvett montázsok, ahogy az újra találkozás örömében elmerülnek egy csomóan. Nagyjából ez ihlette meg a következő szám íróit is. A reptéri látvány, ahogy a szerelmesek egymás nyakába borulnak, ebből született a Love is in the Air, amit egyébként George Young, az AC/DC is Malcolm és Angus bátyja szerzett, és egy németországi repülőtéren tett szert erre a megfigyelésre. Szóval mindjárt folytatjuk majd ezzel, aztán jöjjön a Disco Randik emlékezetes slágere, Mr. President-től a Coco Jumbo, és végül már az összesimulós szakasz, a Cherish, a Kool & The Gang-el, de elsőként akkor John Paul Young most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 90-es évek diszkós slágerei közül megint csak beválogattunk egyet. Dr. Albantól Let the Beat Go On. És jöjjön a 2000-es évek elejének egyik slágere Katy Perryvel. A Hot and Cold is szól majd délután a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.insider.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett. Valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen! Például a Milsani laktózmentes tejszínhab szpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
7: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza Ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
8: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
7: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód. A kánikulában vizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Két erős földrengés pusztított Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A rendkívüli meleg miatt keddé félig meghosszabbították a vörös kódot is. Ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Vizet osztanak a legmelegebb órákban a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV csoport munkatársai általában délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak ingyen frissítőt a várakozó utasoknak a készlet erejéig. Párakapukat is kitesznek, hogy segítsenek elviselni a kánikulát. A társaság tapasztalatai szerint már csütörtökön is rengetegen kelnek útra a Balatonhoz, Budapest és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. Az utasoktól ezért azt kérik, hogy előre váltsák meg a jegyeket. Aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, péntek délután és szombat reggel ugyanis garantált a telt ház. Sokan készítenek különféle gyümölcs- és virágkivonat alapú szörpöket nyáron. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
13: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára. Olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket, a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnak kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el. Legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
12: Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legutóbbi hírek 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről szóltak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek, utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet 31-37 fokig húzik fel, és késő estére sem csökken 20 fok alá. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre, esőre nincs sok esély. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A zenefolyamot már is folytatjuk, akár munkához, akár ebédidőhöz, vagy pihenéshez, hosszabb szabadsághoz. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. A reggel túl messze van, a Bestiák slágere is szól, kezdetnek pedig Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehet, hogy sokan átszervezik a hétvége programját, és esetleg megpróbálnak vízparton, vagy valahol a hegyekben menedéket keresni a hőkupalás napok elől. Nagyon fontos, hogy hogy indulnak utan, hogy a útra, hogyan készítik fel az autót, tehát például mindig legyen elegendő üzemanyag, legyen megfelelő mennyiségű ivóvíz, esetleg valamilyen frissítő kendő, vagy egy nedves törölköző, arra az esetre, hogyha a hosszabb torlódás, vagy netán teljes útzár lépne életbe. Arról meg ne is feledkezzünk el, hogy a rádió a retro, az legyen önökkel. A Sunshine Reggivel folytatjuk mindjárt a Laidbackkel, de már a Genesis

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szóval kapjuk elő a turmixot, nálam amúgy is egyébként állandóan üzemben van, nagyon szeretem a krémleveseket télen-nyáron, és ilyenkor miért ne csinálhatnánk a gyümölcsből, egészen pontosan a sárga dinnyéből is krémlevest, amihez pedig aztán végképp még a tűzhelyet sem kell bekapcsolni. Nagyon egyszerű, egy kis ízesítés csak, ami jól áll neki, némi citromlé, ha nem túl édes, akkor lehet, hogy jól jön bele egy kis méz, de ezzel azért csínyán bánnék, hiszen alapvetően is van cukortartalma a sárga dinnyének. Megcsinálhatjuk azt is, hogy csak magában leturmixoljuk, de hogyha egy picit sejmesíteni akarnánk az ízét, akkor érdemes egy kis tejszínt, kókusztejszínt hozzátenni. Ha mondjuk gyümölcsel kínáljuk, tehát a szeder, a málna nagyon jól áll neki, akkor használhatunk hozzá görög joghurtot is, és attól még könnyebb lesz a fogás. De elvihetjük egy teljesen más íz irányba, hogyha valaki hozzám hasonlóan kedveli a sós-édes ízek kombinációját, akkor már is adok tippeket, hogy milyen feltéttel kínálhatjuk ezt a levest. Addig viszont kínálom a slágereket, a Magna Cum Laude vidéki sanzonát, és most a Ghostbusters-t.

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Sárga dinnye krémleves, mert hogy miért is ne fogyaszthatnánk akár smoothieként, akár pedig levesként a sárga dinnyéből készült levet. És az előbb már adtam opciókat, hogy mi mindennel lehet összeturmixolni a sárga dinnye húsát, amit igazán krémes és leveses is lesz, de hogy mivel tálaljuk? Ugye volt már egy gyümölcsös verzió, de elvihetjük a sós édes irányba is. Gondoljunk csak bele, az olaszoknál mennyire menő a sárga dinnyét sonkával fogyasztani. Ugyanezt megtehetjük a levesnél is, hogyha apró cafatokat tépünk a leves tetejére, vagy szokták úgy is tálalni, hogy egy gris színét körbe tekernek a sonkával, és azt szépen ráhelyezik a leveses tányérra. De ennél még egy kicsit tovább léphetünk, hogy adott esetben valamilyen békönt pirítunk apró kockára vágva, csak így hirtelen olaj nélkül, zsíradék nélkül a serpenyőben. Vagy, hogyha nem akarnánk húsfélével bolondítani, akkor ahogy egyébként például salátákban a fetasajt nagyon jól kiegészíti a maga sósságával a sárga dinnye édes ízét, ugyanígy morzsolhatunk a levesünk tetejére, sőt még egy pici csilit is tekerhetünk rá, attól pedig végképp pikánssá válik az összhatás. Ha már a napfényes Itáliát emlegettem, akkor jöjjön egy igazi olasz sláger Albanoval, Romina Powerrel, a Felicità.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek közül is játszom majd Somló Tamás Olyan szépek voltunk slágerét.
1: Egyszer szépek voltunk együtt, hát ha újra kezdhetnék.
0: És nem baj, egy kis ébresztő csütörtök délután a Bon Jovival. It's my Az It's My Life is érkezik egy óra után a Retro Rádióba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi, frissesség minden nap.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Te!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nem csillapodik, sőt fokozódik a kánikula, tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte. Hamarosan indul a Navrazzia a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban lehetőleg ne menjünk a napra, viseljünk sapkát, kalapot, használjunk fényvédőkrémet. A MÁV a forgalmasabb vasútállomásokon vizet oszt az utasoknak, és több helyre párakapukat is felszerelt. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, sőt a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Barlagot, gazt sem égethetünk. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól az adóhivatal. Egyebek mellett a turisták kedvelt üdülőhelyein, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a novemberei augusztus végéig. A revizorok megjelenhetnek például a kerékpár és csónak kölcsönzőknél, az esküvőszervezőknél vagy a sétarepüléseket kínáló cégeknél is. Ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Holnap lesz a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Népegészségügyi Központ drog megelőzési osztályának vezetője.
15: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, vagy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliáznak bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
14: Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek. Utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 31-37 fokig kúszik fel. Holnap is mindenütt tűz, majd a nap legfeljebb néhány felhő téved az égre. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek. Aki teheti, a hétvégét töltse vízparton, rekkenő hőségre akár 40 fokra is számíthatunk.
13: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Újabb négy csapat biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó hazai közönség előtt 3-0-ra verte Csehországot, ezzel 100%-os teljesítménnyel zárta a csoportkört. Dél-Afrika közben történelmi sikert aratott, a koreai köztársaság elleni 1-0-ás győzelemmel először jutott tovább világbajnokságon. A C csoportban Brazília 3-0-ra verte Skóciát, Vinicius duplázott, Neymar pedig hosszú kihagyás után visszatért a pályára. Marokkó sem hibázott, kétszeri hátrányból felállva 4-2-re fordított Haiti ellen. Ma este még két mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. Az E csoportban Ecuador Németországgal, Curaçao pedig elefántcsontparttal csap össze. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra után 6 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Néhány slágert már ajánlottam, de akkor mondom tovább. Már is szól majd Mika, az Onisex Szebb holnappal. Kezdetnek a Bee Gees, a You Win Again-nel. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem ebben.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy SMS-t az utakról, méghozzá az M1-esről, Évitől. Sziasztok, M1 Pest felé elbukott teljesen, három helyen nagyon hosszan beállva, Tatabánya előtt, után, ilyen melegben ez kritikus állapot. Mi Hegyeshalom felé haladunk, idáig minden oké, mert haladunk. Szép napot nektek, köszönjük szépen a figyelmeztetést, és valóban így van, hogy az M1-esen erős a forgalom Budapest felé, Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Tata és Szárliget között egy jó 25 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, és ott a felhajtás is nehézkes. Szóval akkor jó utat kívánunk a Retro Rádió hallgatóinak. Az Unisex szebb holnapjával is folytatom, az I Will Survive-val, most viszont jöjjön a For the Cause-zal, a Stand By Me a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink szenvednek a melegtől az SMS-ek tanulsága szerint, és még ez messze nem a csúcs, készüljünk föl, hogy vasárnap hétfőn ennél több fokkal rosszabb lesz majd a helyzet. Hol is lehetne például enyhet keresni, mint a barlangokban? Ráadásul június 25-e a barlangok világnapja, és Magyarország is bővelkedik szebbnél szebb, akár hűsítő barlangokban. Talán elsőre a barlang szót hallva mindenkinek az akteleki, a baradlai barlang jut eszébe. A cseppköveivel ugye ráadásul ő nem csak hazánkban egyedülálló, hanem Közép-Európában is az UNESCO világörökség része. De egyébként, hogyha a fővárosban szeretnénk ilyen módon enyhet keresni, akkor itt is van lehetőségünk találni. És ezek közül is az egyik Magyarország leghosszabb ismert barlangja, a Pálvölgyi Mátyáshegyi harcsaszájú összeköttetés révén. És persze nem is kell szerintem említenem a tapolcai tavasbarlangot, amihez egyébként nyáridőben általában hosszasan kígyózik a sor. Minden esetre az biztos, hogyha barlangba készülünk, és itt nem feltétlenül a tavasbarlangra gondolok, hanem ténylegesen azokra a hosszabb túrás barlangokra, ahol 10-12 fok uralkodik, akkor azért nem árt magunkkal vinni legalább egy kis pulóvert és jól védő zárt cipőt is a túrázáshoz. Jó hűsölést kívánok a barlangokban a nyárra, mi pedig folytatjuk akkor az örök nyárral Ágnes Vanillától, illetve a UB40-es slágerét.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő napokban, hetekben sokan terveznek vízparti nyaralást, üdülést, akár hazánkban. Az egyik legkedveltebb turista célpont pedig ebben az időszakban a Tisza-tó, ami mindig szolgál látványossággal, jelenleg éppen a tündérfátyol virágzással, amitől úgy néz ki a víz felszíne, mintha egy ilyen aranyszőnyeggel borították volna. Elsősorban a Sarudi medence az, ahol a legtöbb tündérfátyol virág található. Ezek kicsi, apró, ilyen recés szélű virágok, amik pont így június közepén, végén kezdenek el tömegesen nyílni. Az érdekesség egyébként, hogy a tündérfátyol virágai csak egyetlen egy napig élnek, de rengeteg csónakos, kenus túrát szerveznek ilyenkor a Tisza-tónál megcsodálni ezeket a tündérfátyol mezőket. Délelőtt nyílnak ki a virágok, és a késő délutáni órákban már be is záródnak, tehát a túrát érdemes a délelőtti, vagy legkésőbb a kora délutáni órákra tervezni, viszont akkor kellően védekezni a napsugárzás ellen. Én nagyon jó felfedezést kívánok, és folytatjuk már is Chris Normannel, Suzy Quatroval, a Stumbling In-ben.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt itt a 2 óra, és érkezik majd kollégám Dénes Tamás, vele tölthetik a következő 4 órát. De egyébként ez egy olyan nap, ami teljesen meglepte 2009-ben a világot olyannyira, hogy órákra elérhetetlenné vált a Google és egyéb ilyen közösségi oldalak is Michael Jackson halálának hírére. Igen, immáron 17 éve, 2009-ben hunyt el a pop királya, akinek rengeteg szuperslágert köszönhetünk. Ezek közül egyel indul majd Dénes Tamás műsora a legsikeresebbjével, az 1982-es Thriller slágerrel, amihez én most nagyon jó szórakozást kívánok, és egyben köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház 2 személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Minden vizsgált olasz rizling kifogástalan volt, nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolt védelem jön a hőség miatt. A Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a munkálatokat egy új kormányrendelet szerint, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórház bejárásán jelentette be. A kormányfő kitért rá, szombattól már 3-fokú hőségriasztás lesz, és várhatóan 4 napig meghaladja majd a napi középhőmérséklet a 29 fokot, amire még nem volt példa Magyarországon a mérések kezdete óta. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti, és több tárca vezető segíti. Hatékony a hőségben a vörös kód, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, jelezte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A legveszélyeztetettebb intézményekben mobil klímát, légkondicionáló berendezést, ventilátort vittek. Kiemelten figyelnek az ivóvízellátásra is. Az utcai szolgálatok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a hajléktalan emberek helyzetét. Emellett a házi segítségnyújtást biztosító szervezetek is fokozottan figyelnek az idősekre, tartós betegekre és fogyatékosokra. Élőkre. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, és a szomszédos országokban is érezni lehetett. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és több mint 900 sérültről szólnak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, egy újabb forró nap, újabb kánikulai nap, többek között a Neoton familiával, vagy éppen a Roxette-tel, a nyitány Michael Jackson-é.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Az ő dalával kezdtem egyébként az órát, a Thrillerrel, nem véletlenül ráemlékezünk egy picit a mai napon néhány érdekességgel, és hát természetesen most reneszánszát éli Michael Jackson, különösen a Michael című filmnek köszönhetően, illetve annak a dokumentumfilmnek, amely viszont a gyermekmolesztálási perét illeti. Nos, az, hogy igaz vagy nem, ez nem az én dolgom megítélni. Az viszont sokkal érdekesebb, amit majd 15 évvel a halála után a utolsó testőre, Bill Whitfield mesélt, nevezetesen Michael Jackson évekig a zenéhez hozzá sem nyúlt a per után, majd közvetlenül a halála előtt az utolsó esztendőben irtózatos erővel elkezdett This Is It című utolsó turnéjára rákészülni. Azt mondta, zenével, koncertekkel akar a közönségétől elbúcsúzni. Igaz, hogy rettenetes állapotban volt, a testőr szerint stresszes volt, alig aludt, és hát ez okozta egyébként a halálát is, hiszen saját házi orvosa nyugtatókkal és propofol nevű fájdalomcsillapítóval próbálta páciensét megnyugtatni, altatni, de hát ez gyakorlatilag egy halálos kombináció volt. Végül is a bíróság mindezt emberölésnek minősítette, ugyanis az orvos számtalan hibát vétett. A tényen nem változtat, 50 esztendősen elment, és még ma is csak 67 éves lenne. A folytatásban valami teljesen más, jön a Roxette a Joyride-dal, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Jár Elton Johnnal és a Silent Circle-el folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 3 perc múlva lesz, 3:43. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak a járművek, különösen a Komáromi csomópont és Tata térségében 2-5 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Távolabb Győr elkerülő szakaszán egy kis teherautó személyautóval koccant, a 122-es kilométernél már minden sáv járható, de körülbelül 4 kilométeres a torlódás. 31-es főút Szentmártonkát és Nagykáta között 2 személyautó koccant a 60-as kilométernél, félpályás a lezárás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 4 perccel járunk 3:43 után, és a folytatásban egy német csapat következzék. Mondanám azt, hogy nyugat-német csapat, mert hogy még ez a 80-as évek terméke. Ők voltak a Silent Circle, szerintem Bétót Laci annak idején a poptarisnyába szétjátszotta ezeket a dalokat. Klasszikus eurodiszkó számok voltak, és a Silent Circle egyik legnagyobb sikere jön itt a Retro Rádióban, ez a Touch in the Night.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben jönnek az SMS-ek is. Kriszti azt írja, nagyon jó dalokat hallgatok tőletek, közben már várom a Duran Duran koncertet is, érdekes infókat szoktam hallani. Nyomjátok, Kriszti, meg lesz. Tibor pedig jelentkezett. Szia Tomi, kisfiam Máté azt mondja, hogy a retro rádió a Balaton partján a legjobb. Család, barátokkal ilyenkor a tökéletes, nektek kitartást a stúdióban. Nyomjuk tovább a zenéket, a nagy slágereket, ebben hiba nem lesz. Jön majd a Hooligans hamarosan. Már Tibore fia mesélte a balatoni élményeket, akkor kell oda egy Sara Perke Ti Amo is. És még sok nagyon nagy sláger a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Szentgyörgyi Bálint, filmrendező. Annak idején az ő ötlete alapján készült a nagy sikerű Besúgó című sorozat, ami, ahogy ezt pestiesen mondják, felhelyezte őt a térképre, és nem csak a sorozat ért el nemzetközi sikereket, hanem Bálint is egyre több munkát kapott külföldön. Most azonban újra itthon dolgozik egy nagy játékfilmen, egy thrilleren, lesz miről beszélni. Szentgyörgyi Bálint, filmrendező ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
9: Én a műzlibe kérem, anya.
10: Itt a narancslevem, drágám.
11: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
9: Igen.
11: Akkor a tejemmel iszom meg.
10: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
8: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
14: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. Magyar gyereket ért baleset a Bledi várnál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy igyunk elegendő vizet. A legmelegebb órákban lehetőleg ne menjünk a napra. Viseljünk sapkát, kalapot, használjunk fényvédőkrémet. A MÁV a forgalmasabb vasútállomásokon vizet oszt az utasoknak, és több helyre párakapukat is felszereltek. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti pásításokban, sőt a kijelölt tűzrakó helyeken is parlagot, gazt sem égethetünk. Összehangolt védelem jön a hőség miatt. A Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a munkálatokat egy új kormányrendelet szerint, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter maga vezeti a védelmi tevékenységet, és több tárca vezető segíti. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg és minél előbb célba érjenek. A tárca egyúttal fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a következő napokban. Azt tanácsolja, hogy az autósok hosszabb utazás előtt ellenőrizzék a kocsit, vigyenek magukkal elég folyadékot, és ha lehet, a legmelegebb időszakban kerüljék az utazást. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a Bledi várnál. A család a sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai Klinikai Központba vitték. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta. Egyre melegebb lesz a következő napokban. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Irtózatos forróság van, igazi izzasztó hőség, de ebben nyomom a nagy slágereket, hát ez valamelyest azért tűsítést hoz. A mikrofonnál Dénes Tamás, például az Abba, vagy éppen a Repülők, kezdésnek pedig a Flashdance legnagyobb sikerét játszom.

0: nyertem.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I love is a lie. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Gyorsan pörögnek mostanában az események. Olyannyira, hogy nemrég én ugye talán néhány hete számoltam be arról, hogy Újlipótvárosban Fenyő Miklósnak szobrot állítanak majd ott a Pozsonyi út Szent István park sarkán. Hát ehhez képest népi nyomásra most úgy döntött egyrészt Tóth József a 13. kerületi polgármester, másrészt a testület, az önkormányzati testület, hogy miután petíció indult, hogy ez a gicses szobor, ők fogalmaztak, így hangsúlyozom, nem fejezi ki a Fenyő iránti tiszteletet, ezért most mégis végig gondolják, és új terveket kérnek be. Egyébként Szikora Robi is megszólalt ezzel kapcsolatban, és osztotta a véleményt, hogy a szobor nem sikerült szerinte túl jól. Hogy pontosan mi lesz a sorsa, nem tudom. Én továbbra is azon vagyok egyébként jó néhányat magammal, szintén újlipótvárosi lakosként, hogy igenis, ha már ott lakott velünk, ha már ott élt velünk, és meg is énekelte a környéket, akkor van létjogosultsága annak a fenyőszobornak ott a Szent István parkban. Aztán, hogy ez pontosan milyen lesz, az megint egy más kérdés. Ezek szerint ezt szó szerint népi vitára fogják bocsájtani. Menjünk tovább, hamarosan érkezik az Edda vagy a Status Quo, előtte viszont egy amerikai énekesnő, Jennifer Page a Crush-sal, itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Ricky Poveri Sara Perke Tiamójával folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedünk, 15 óra 38 perc van. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a Komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Jóval hosszabb a menetidő. M5-ös Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, emiatt van 7 kilométeres dugó. Aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse és a 81-es jelű Kecskemét északi elkerülő között az 5-ösön tud kerülni. 31-es főút Szent Márton Kárta és Nagy Kárta között két személyautó ütközött a 60-as kilométernél. Itt félpályás lezárás mellett vizsgálja a rendőrség a baleset körülményeit. 38-as főút Tarcalnál egy személyautó motorossal karambolozott a 4-es kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

időt legnagyobb slágerei Retro Rádió, pontosan 3:44 van. A folytatásban Tina Turner és a 89-es Foreign Affair című album legnagyobb sikere következik. I don't wanna lose you. Nem akarlak elveszíteni. Itt a Retro Rádión sem.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben villámgyorsan megint két SMS, amely az elmúlt percekben érkezett. Sziasztok, ténylegesen körülbelül 2 éve hallgatlak benneteket, nagyon jók vagytok, és ami meglepő, nálam fiatalabbak és idősebbek is imádnak titeket, úgyhogy csak így tovább, további sok sikert, köszi szépen. A zsiványpipás pedig azt írja, szia Tamás, M4-es Szolnok felé nyugodt, jól járható, mi most ittunk egy jó kávét Ceglédnél, a gyönyörű feleségem pedig vezet, én élvezem a táját. Ha zsiványpipás, akkor kapsz hozzá zenét is. A következő órában például a Soho Partyét. Vagy éppen a kihagyhatatlan Queen egyik nagy slágerét. És még egy egész csomó nagy-nagy sikert a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgyis tett!
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a Milsani laktózmentes tejszínhabszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi!
10: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segít iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
12: Na, mi lesz a mai program?
13: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
12: Vagyis
13: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
12: És ha rock'n'roll, akkor
13: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után
14: hírek a Retro Rádióban.
15: Komoly egészségügyi kockázatokat rejt a hétvégi hőség. Megsínli a napraforgó és a kukorica a rekkenő meleget. Rengeteg áldozata van a venezuelai földrengésnek. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élők napközepére, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hétvégén érkező hőkupola érkezése miatt. A kormányfő azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Nagyon megsínylik, a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, és a szomszédos országokban is érezni lehetett. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és több mint 900 sérültről szólnak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Eszter is az imént jelezte, iszonyatos hőség van, és egyelőre még velünk marad ez a hőség, ez a rettenetes forróság, de én hűtöm önöket nagyon nagy slágerekkel a mikrofonnál. Dénás Tamás többek között, majd Dajdóval, vagy éppen Horváth Charlie-val, nyitánként a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

más. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél 5 a mikrofonnál Dénás Tamás. Egészen gigantikus adatok érkeztek most Kínából, miszerint ott nagyon-nagyon pörög a telefonok, az okostelefonok eladása. Csak ezekből a telefonokból kapaszkodjanak. Május hónapban 27.639.000 darabot adtak el. Ez 16,5%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, és hát 95%-ban már ott 5G-s okostelefonokat adnak el. Mondanom sem kell. Mindez azt jelenti, hogy az idei esztendő első 5 hónapjában csak Kínában 114 millió telefont adtak el, és ebből 106 millió 5G-s telefon volt. Nagyon-nagyon pörög a piac, ráadásul ott ugye a kínai márkák azok, amik a legjobban fogynak. Nálunk viszont a nagy zenék fogynak, a nagy slágerek, mindjárt Ákos és a Queen is érkezik előttük itt a Right Said Fred, akik nagyon egyszerűen csak azt mondják, hogy én túl szexi vagyok. Én az I'm too sexy itt a Retro Rádióban a 90-es évekből.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Scorpionzzal vagy a Soho Partival folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, fél öt után a mikrofonnál. Dénes Tamás, Sityúnak köszönöm az első SMS-t, M1-es Pest felé, a komáromi pihenőnél busz ütközött kamionnal, nagy a torlódás, Sityú, még egyszer köszi. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, ezt már az Útinform jelezte, a komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak araszolnak a járművek. M5-ös Röszke felé, Lajos Mizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot a 73-as, 75-ös kilométerek között. Egy lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, ezért van nagyjából 5 kilométeres dugó. A 67-es Lajos Mizse és a 81-es Kecskemét észak közötti csomópontok között lehet az 5-ösön kerülni. Kigyulladt egy kis busz az 5-ös főúton Szegednél, az M43-as csomópontnál, a 168-as kilométernél, itt a félútpályát lezárták. 38-as főút Tarcalnál egy személyautó motorossal karambolozott a 4-es kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk most már 3:45 után, és egy friss hír az Útinformtól: két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Györtelek határában a 30-as kilométernél. Egyelőre ott a 49-esen félpályás korlátozás van érvényben. Mindezek után viszont ritmust váltunk, hiszen az 1984-es Love at First Thing című Scorpions album legnagyobb sikere következik. Ez a Rock You Like a Hurricane, ezzel hódította meg a Scorpions a világot. Ez szól itt a Retro Rádióban most.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Attila hosszan kifejtette, hogy mi van az M0-áson. Sziasztok, valaki meg tudná mondani, hogy mi van a nulláson, ugyanis a Hárosi Dunahídnál az M5-ös fel miért állunk megint, mi történik? Garanciális javítás van, vagy túl olcsó az üzemanyag, vagy kimentek a lobbisták lassítani a forgalmat. Mi az Isten történik? Előre is köszönöm, Attila. Hát, ha tudja valaki a választ, 0620-22-22-122 a számunk. Addig viszont jelzem, hogy jön a következő órában nagy kedvencem Máté Péter. De a Scooter dalát is meghallgatjuk majd. Break it up, break it up, break it up, break it up, my love. És még sok nagy slágert itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Szentgyörgyi Bálint, filmrendező. Annak idején az ő ötlete alapján készült a nagy sikerű Besúgó című sorozat, ami, ahogy ezt pestiesen mondják, felhelyezte őt a térképre, és nem csak a sorozat érte el nemzetközi sikereket, hanem Bálint is egyre több munkát kapott külföldön. Most azonban újra itthon dolgozik egy nagy játékfilmen, egy thrilleren, lesz miről beszélni. Szentgyörgyi Bálint, filmrendező ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszínhab spray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
11: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spar Verde ásványvíz 12 darab vásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
12: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
13: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
12: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
14: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar új
15: burgonya kilója csak 289 forint, a 250 grammos magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
18: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
19: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Komoly egészségügyi kockázatot hoz a hétvégi kánikula. Fontos az élelmiszerbiztonság szörpkészítésnél is. Villányi Eszter vagyok. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány a hőség miatt. A munkát a miniszterelnök irányítja és egy koordinációs testület segíti. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, helyben a területi védelmi bizottságok fogják össze a tevékenységet. A kormányfő kitért arra is, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Folyamatosan frissítik a hőségriadóval kapcsolatos információkat, és azt kérik az emberektől, tartsák be a hatóságok kéréseit. Az ivóvízellátásról fokozottan gondoskodnak, kiemelten figyelik a sérülékeny csoportokat, szociális intézményeket, kórházakat, hajléktalan emberek helyzetét. A tömegrendezvények kapcsán a szervezőktől megfontoltságot kért a miniszterelnök, főképp a gyermekrendezvények kapcsán. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A napi középhőmérséklet 4 napig 29 fok fölött is alakulhat. Ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
20: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. A tartósítási folyamatnak kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mi mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
19: Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: A hőségriadó miatt figyelmeztet az Útinform is, fontos, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon mindenki. A kocsiban legyen ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulnak ki, vagy éppen útzár lépne életbe. Jelenleg a forgalom nagyon erős az M1-es autópályán Budapest felé, a Komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Az M5-ösön Röszke felé Lajos-Mizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és 75-ös kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot. A torlódás 4-5 kilométeres. Aki teheti, a 67-es jelű Lajos-Mizse és 81-es jelű Kecskemét észak elkerülő csomópontok között az 5-ös főúton kerülhet.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Alakul az egyenes kieséses mezőny. A társrendező Mexikó újabb magabiztos győzelmet aratott. 3-0-ra verte Csehországot, így 9 ponttal kapott gól nélkül végzett csoportja élén. Dél-Afrika is ünnepelhetett, miután 1-0-ra legyőzte a koreai köztársaságot, és története során először tovább jutott a VB csoport köréből. Brazília sem lassított, 3-0-ra nyert Skócia ellen. Vinicius kétszer volt eredményes, Neymar pedig visszatért a sérüléséből. Marokkó pedig kétszeri hátrányból fordítva 4-2-re győzte le Haitit, így szintén ott lesz a legjobb 32 között. Ma este még két mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. Az E csoportban Ecuador Németországgal, Curaçao pedig elefánt csontparttal csap össze. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
16: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Azt hiszem, ez így csütörtökön késő délután már sokat mond, amikor Eszter azt mondja, hogy fokozódik a kánikula a hétvégén. Na, lassan rákészülünk már erre a két napra, szombatra, vasárnapra a mikrofonnál. Dénes Tamás, mi jó zenékkel? Ja, majd Hevesi Tamás, vagy éppen Scatman John, a Nyitány, a Milli Vanilli.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Nagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és ugye jelezte már Eszter is, illetve kollégáim többször is mondták, hogy bizony fokozódik a hőség, a hétvégén akár 40 fokos meleg is lehet. Sőt, itt néztem az egyik internetes folyóiratot, amely jelezte, hogy 41,8 fok ugye az abszolút hőségrekord a hétvégére való, de még akár ez is megdőlhet most hétvégén. Na most ehhez képest folyóink, tavaink kevésbé hűvösek most már, itt nézem a friss adatokat. A Duna Budapestnél 25 Celsius fokos, Mohácsnál 26 fokos, ami pedig a Tiszát illeti 26 Celsius fokos a magyarországi szakaszon. Ami pedig a tavakat illeti, a Balaton ma Siófoknál 26 fokos volt, akár csak a Velencei tó Agárnál és a Fertő tó is 25 fokos, a Tiszató pedig Sarudnál 25 fokos, a Szelídító 27 fokos. Melegek egyébként a környező tengerek is, az Adriai tenger Riminénél 26 fokos, Pulánál szintén 26 Celsius fokos.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Joe Cockerrel vagy éppen Varga Viktorral folytatom majd itt a Retro Rádióban. 3 perc múlva lesz 3:46, nézzük a folytatást. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a komáromi csomópont és Bicske között. Helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy közel 8-10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek, ráadásul ugyancsak Budapest felé az M1-esen Komárom csomópont után egy kamion és egy busz ütközött össze a 83-as kilométernél. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, kb. 2 kilométer hosszan csak. Arra szólnak ott a járművek. 22-es főút Balassagyarmat határában két személyautó karambolozott a 23-as kilométernél, itt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Győrtelek határában a 30-as kilométernél. Félpályás a korlátozás, még a 260-as főúton Kazincbarcika és Sajószentpéter között személyautó kamionnal ütközött a 7-es kilométernél.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádióközben hallgatónk arról ír, hogy továbbra is nagyon nehéz az M1-esen a közlekedés. Ugye jeleztem, hogy a komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek, hogy inkább azt írja, hogy állnak. Az úgy sokkal helyesebb, nagyjából egy 10 kilométer hosszan alig-alig mozdulnak meg ott az autók. Köszönöm szépen az információt ezzel kapcsolatban. Azt is jelezte egyébként az Útinform, hogy a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra elegendő üzemanyaggal induljanak el, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, esetleg útzár lépne érvényben, úgyhogy erre most tényleg figyelni kell. Én elmondtam ezt a figyelmeztetést, ami pedig nálunk a folytatást illeti, ne felejtsék el, hogy 8 órától a szokásos Abaházi presszó. Izgalmas vendége lesz ma este Csabinak, ugyanis Szentgyörgyi Bálint nemzetközi sikereket elért filmrendező lesz a vendég, aki állítólag olyan filmet készít, amelynek Szirmai Marcell, vagyis a Pogány induló lesz majd a főszereplője. Mindenről biztos hallanak majd 8-tól. Most viszont indul a szokásos 2 órás élő retro kívánságműsor szintén Csabival. Ajánlom magunkat, illetve majd a Jazú nagy sikerét, a Dongot, hiszen ezzel indul a hírek után a kívánságműsor. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok Önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
8: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
7: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Nincs fennakadás az energiaellátásban a hőség miatt. Home office jöhet a kánikulában az államigazgatásban. Jelesre vizsgáztak az olasz rizlingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban eddig több mint 2000 ember vett részt. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Magyar Péter miniszterelnök egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden home office munkavégzés lesz ott, ahol ez lehetséges. A munkáltatókat egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte a kormányfő. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, és csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagykereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket, a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között közel 8-10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes, lényegében hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek, aki teheti válaszon másik útvonalat, írja az Útinform. A 22-es főúton Balassagyarmat határában két személyautó karambolozott, a 23-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Győrtelek határában, a 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ugyancsak baleset történt a 260-as főúton Kazincbarcika és Sajó-Szentpéter között. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze, teljes szélességében lezárták az utat a 7-es kilométernél.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Egész héten így ma is én helyettesítem Nyergesi Zsát. Jó pihenést kívánunk neki továbbra is. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Ma Jazúval indulunk, szól a Don't Go!

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne Coolio, ez volt a Gangsta's Paradise. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, vagy szervusz, hogy szólítaklak.
0: Legyen a szia!
1: Kiskalási Judit vagyok, Miskolcról.
0: Üdvözöllek, Judit, parancsolj!
1: Szeretnék kérni egy dalt, hogyha lehetne.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát, ha lehetne magamnak.
0: De milyen alkalomból?
1: Hát, hogy szép az idő.
0: Hála Istennek, végre valahára. Nagyon klassz nyarat kívánok neked, vigyázz magadra.
1: Neked is, köszönöm szépen.
0: Szia!
1: Szia!
0: Brian Adams és a Here I Am most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne a KFT, ez volt a Balatoni nyár. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok! Itt Péter László. Szeretnék kérni Harami Hunornak, mert máma van táncversenye.
0: Ó, hát kívánunk neki nagyon-nagyon sok sikert.
1: Köszönjük!
0: Sziasztok!
1: Hello!
0: Akkora sikereket kívánok táncosként, mint amilyet az a fiatalember ért el, aki most fog énekelni. DJ Bobo, everybody a Retro Rádióban.

benne. Laura Branigan, ez volt a Self Control 0620-22-22-122. Szia, szeretnék egy számot kérni a DMG Mori szervizeseinek. Nem tudom, hogy így kell-e mondani, minden esetre így van leírva. És Kovács Andrásnak Győrbe. Köszi a beolvasod. Igazán nincs mit, már is szól nektek. Presser Gábor klasszikus lágere, a Rozsdás szög a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Shakira és a Waka Waka. 0620-22-22-122. Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, szia, Csabi Józsi vagyok, Adácsról.
0: Szia!
1: Én nektek szeretnék kérni, neked meg a Várkonyi Attilának, mivel mind a ketten van szerteágazó tudással rendelkeztek. A riportalanyatok is olyanok, akiket így az ember közéletből nem igazán ismerne meg, és ezért szeretnék nektek egy-egy számot kérni.
0: Hát te nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönjük.
1: Hát ugye a többi műsorvezetőnek is, mert ugye nálam reggel fél öttől este 10-ig szól csak a Retro Rádió, ez nem a ragasztva gomb.
0: Nagyon helyes. Örülünk neki, te vagy a kedvenc hallgatónk ma, úgyhogy vigyázz magadra.
1: Te is, köszi szépen.
0: Szia. Szia. Fancy és a Bolero most a Retro Rádióban.

0: Slágerei Retro Rádióban, az Earth, Wind & Fire, az volt a September 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Bíró Bors vagyok.
0: Szia!
1: Egy számot szeretnék kérni a kisöcsémnek.
0: Őt hogy hívják?
1: Andor.
0: Micsoda gyönyörű neveitek vannak, mit üzensz neki?
1: Hát azt, hogy nagyon szeretem, és hogy örülök, hogy mindig itt van nekem.
0: Hány év különbség van köztetek?
1: 3.
0: Te mennyi vagy?
1: Én 13, ő meg 10.
0: Hát ezt kiszámoltam volna, hogy ő 10. De kösz, hogy elmondtad. Na jó van, vigyázz magadra, meg persze vigyázz az öcsédre is, és köszönöm szépen, hogy hívtál. Szép estét nektek.
1: Szép estét.
0: Szia. Itt a Lábús és a Be My Lover a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Bonnie Tyler-t hallgattuk, ez volt a Total Eclipse of the Heart. Mindjárt 7 óra van, a hírek után jön többek között az emberek.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb.
0: Tűnik a Süt a nap című sláger szól, de itt lesz velünk Headway. Egyik legnagyobb slágerét, a What is Love-ot hallgatjuk, és jön Bruce Springsteen, a főnök. Egyből a hírek után megszólal a Born in the USA a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
5: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
4: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az utakon is fokozott figyelem szükséges a hőség riadó miatt. Az Útinform azt kéri, ha hosszabb útra mennek, csak elegendő üzemanyaggal induljanak el. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törülköző, arra az esetre a torlódás alakulna ki, vagy éppen teljes útzár lépne életbe. Egyébként erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy közel 8-10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Győr-Telek határában. A 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 260-as főúton viszont teljes útzár van, a 7-es kilométernél történt baleset. Kazincbarcika és Sajó-Szentpéter között egy autó és egy kamion ütközött össze.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idő Hungaroring legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva kinyit az Abaházi Presszó. Szentgyörgyi Bálint filmrendező lesz majd a vendégem, de addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Ahogy ígértem, jön Bruce

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Hathaway-hez volt a What is Love. 0-20-22-22-122. Tabaházi Csaba, halló!
1: Remmel Tamás, tudod, én szoktam hallgatni a retro rádiót.
0: Szevasz, Tomikám!
1: Ha írtad, hogy az izoszabadságom van, de már jövő héten van?
0: Jövő héten már lesz, persze. Most csak elment egy hétre,
1: akkor
0: pihen.
1: Akkor neki egy jó számot. Menjünk holnap kirándulni a csoporttársaimmal.
0: Hova mentek?
1: Hát Dunaharmás, Nesmély, Tata.
0: Kívánok nektek nagyon jó időtöltést. Vigyázzatok magatokra.
1: Jó.
0: Szia! Beyoncé slágerével megyünk tovább. Crazy in Love, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Gypsy Kings, ez volt a Bamboléo. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Sziasztok, Mikán, Budai Erik vagyok, és a borsodi fiúknak szeretnék egy jó számot kérni.
0: Na, mi ez a nagy hangzavar körülötted? Úton vagy? Vonatozol? Lóksz az ablakban? Vagy mi ez?
1: Igen, úton vagyunk éppen hazafele Balatonról Borsodba.
0: Vigyázz magadra!
1: Köszönöm!
0: Szia, jó utat, szia! Tényleg jó nagy zaj volt a Bombon, és a Holnaptól most a Retro Rádióban.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Metro Rádióban. Na, Maroon 5 ez volt a This Love. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia!
0: Bodonyi
1: Zsófia vagyok, Fehér Gyalmától, és szeretnék egy számot kérni.
0: Ki az a szerencsés, aki megkapja?
1: Én és a családom.
0: Üzensz valamit a családnak?
1: Igen, hogy jó, hazaérjünk, és igen, rendben legyen.
0: De hol vagytok, hogy éppen hazafelé tartotok?
1: Most megyünk hazafelé, mert az érünk, hát itt Lomontójáról megyünk most haza.
0: Jól sikerült minden?
1: Igen, jó.
0: Gratulálok.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok.
1: Ja.
0: Nena és a 99 Luffy itt a Retro Rádióban.

0: Ágerei Retro Rádió, benne a Quimby, ez volt az ajajaj. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Rapot, számot szeretnék kérni.
0: Parancsolj!
1: A nagymamámnak szeretném küldeni, azt szeretném neki küldeni, hogy nagyon szeretem.
0: És téged hogy hívnak? Áruld
1: el. Falkas Lorenzo.
0: És hogy hívják a nagymamát? Mi a keresztneve?
1: Nagy Zsuzsanna.
0: A jó Isten éltesse őt még nagyon-nagyon sokáig, egészségben, örömben.
1: Köszönjük szépen.
0: Te mit üzensz neki?
1: Nagyon sok boldog szülnapot szeretnék neki kívánni.
0: Köszi, hogy hívtál. Szia!
1: Jó eszem!
0: Limál és a Neverending Story most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Tina Turner, ez volt a What's Love Got To Do With It. 8 órakor hírek, aztán ma is kinyit az Abaházi Presszó. Szentgyörgyi Bárint a vendégem, aki filmrendező, producer. Az ő ötlete alapján készült annak idején a Besúgók című sorozat, és most is készül egy új film, illetve az már le is forgott, és ha minden jól megy, akkor majd valamikor jövő év elején lesz látható az egyke, de nem sokára ezt is megbeszéljük. Nyit tehát az Abaházi Presszó Szentgyörgyi Bálinttal, érdemes maradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. A napraforgó és a kukorica is szenved a melegtől. Nőtt a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A megengedethez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek. A közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az ilyen mértékű sebességkorlátozás nem vezet a menetrend összeomlásához, késések viszont lehetnek. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a nem nyitható ablakú IC-kocsikat, ahol nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Biztosítják a tartalékszerelvényeket és felajánlják az első osztályú kocsikat is. Nagyon megsínylik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgása a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. Több államot érintett, de főképp Caracas térségét. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és mintegy 1000 sérültről szólnak. A mentő alakulatok a romok között kutatnak, így várhatóan az áldozatok és a sérültek száma is emelkedni fog. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Folytatódik a derült idő, délen, délkeleten még néhol felhősebb lehet az ég, arrafelé még előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék az éjszaka folyamán. A délutáni 31-37 fok után, késő estére 21-31, hajnalra pedig 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással, a hétvégén pedig fokozódik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után 3 perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, filmrendező, producer. Annak idején az ő ötlete alapján készült a Besúgók című sorozat. Szentgyörgyi Bálint. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai vendégem Szent Györgyi Bálint, rendező, forgatókönyvíró, producer, hello,
2: szerva. Sziasztok.
1: És ugye te azzal váltál ismerté, vagy szerintem a magyar közönség akkor kapta fel a fejét és ismerkedett a neveddel, amikor jött a Besúgó. És majd persze arról is fogunk beszélgetni, meg minden más munkádról, de engem ilyenkor mindig az érdekel, hogy hogy lesz valakiből rendező. Tehát amikor gyerek voltál, akkor hol dölt el az, hogy te mi leszel, ha nagy leszel? Milyen rendezőt láttál, vagy milyen filmet láttál, aminek kapcsán azt gondoltad, hú, én is ezt akarom csinálni.
2: Érdekes, hogy foszlányokra emlékszem, de a foszlányok összeállnak egy tervé, akkor, amikor visszanézek. Nagyon, nagyon korán tudtam. Ez néha szerencse volt, néha nehézség. Szerencse abban, hogy sose sodródtam úgy, mint sokan a korosztályomból. Nehézség abból a szempontból, hogy mivel pontosan tudtam már 5 éves koromtól kezdve, hogy mit szeretnék csinálni, ezért nagyon nehezen fókuszáltam az iskolában olyan dolgokra, ami kevésbé érdekeltek.
1: Pedig azokat is meg kell ahhoz tanulni, hogy az ember tudjon a szenvedélyét meg tudja élni.
2: Ez pontosan így van. Olyanokkal próbált motiválni a matek tanár, hogy egy rendezőnek ki kell tudni számolni, hogy egy színész hány lépést lépjen A-ból B-be, tehát igenis fontos erre odafigyelni.
1: Te meg el is hitted.
2: Én meg el. Akkor egyébként valóban el is hittem. És... De a viccet félretéve arra emlékszem, hogy kicsi vagyok, és rajzfilmeket nézek, mint mindenki más normális gyerek. És rájövök arra, hogy a szüleim nem rajzfilmeket néznek, hanem valódi emberek vannak ott a képernyőn. Emlékszem például, akkor volt új film, talán emlékszel Harrison Forddal, az Elnök különgépe.
1: Hát akkor mi más korosztály vagyunk, igen, de...
2: Hát a retro rádióban vagyunk, nem?
1: Igen, igen. Hát jó, csak és... legalább egy 20-assal, ha nem többel, plusz áfa fiatalabb vagy, mint én, tehát pont ez a lényeg, hogy ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen filmek voltak akkor a te gyerekkorodban, ahol mondjuk a rendező neve így felmerülhet, hogy az fontos, hogy
2: hát
1: ki
2: rendezi. Hát az nem az Elnök különgépe volt, aha, hanem itt tudom, én emlékszem arra, hogy a Körhinta, emlékszem arra, hogy a Tenkes kapitánya.
1: Az viszont az én gyerek.
2: Hát ez a szüleim gyerekkora, és ugye én elkezdtem őket nagyon-nagyon aktívan kérni, hogy ilyen filmeket szeretnék nézni, amiben igazi emberek vannak, és elkezdtek nekem videókazettára fölvenni mindenféle dolgot, amit ők szerettek, amit egy 5 éves, egy 6 éves megnézhet, nincs benne vér, nincs benne szex, hanem olyan dolgok, amik kvázi biztonságosak, és nagyon jó ízléssel csinálták ezeket a dolgokat.
1: Én de ezért nagyon korán láttam. Foglalkoztak egyébként művészettel?
2: Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Teljesen polgári foglalkozásom van mind a kettőnek, egy őrült nagybácsit leszámítva, senki nincs, aki művészi vonalon van, ő meg nem lett túl sikeres festő. Úgyhogy nincs ilyen történet.
1: Viszont megszakítottalak az Elnök különgépénél.
2: Igen, arra emlékszem, hogy nem kódolták az HBO-t aznap, 97-et, 98-at írunk, talán emlékeztek, vagy a hallgatók közül is biztos emlékeznek, igen, hogy voltak ilyen aranynapok, amikor bárki nézhette.
1: Amikor nem kellett használni nem tudom, ki által gyártott dekódereket.
2: Olyanunk nem volt, de amikor nem kódolták az HBO-t, emlékszem, hogy 90, mit tudom én, 7-8, én ilyen 5-6 éves vagyok, és akkor így rákészültek a szüleim, hogy na, ez egy új Harrison Ford film, ezt most megnézzük. És amikor elküldtek aludni, akkor én pofátlan módon ott maradtam úgy, hogy a kulcsukon keresztül néztem be a nappaliba, esküszöm.
1: Ez egy ilyen klasszikus.
2: Ez konkrétan így volt, és ott nyilván semmit nem láttam a tévéből, ami messze volt, de pici volt, de ilyen elképesztő feszültsége volt a dolognak. Emlékszem, hogy megvan a dolognak, emlékszem, hogy megvan sérülve Harrison Ford halántéka viszonylag hosszú ideig, és így szivárog a vér. Ugye én ilyet nem láttam addig.
1: Igen, mert hogy úgy válogatták össze a szüleit, hogy ne láss vért.
2: Persze, persze. És ez olyan nagyon erős hatással volt rám. Aztán utána egy későbbi dolog is történt, hogy a Trefort gimnáziumba jártam, egykori ságvári talán, aztán ugye Trefort lett. És ott azért mégiscsak az ember már olvasott kötelezőket, volt egy nagyon jó filmklub, ott találkozom Menzellel, találkozom Milos Formannal, találkozom Polanskival.
1: Nem személyesen velük, hanem a munkáikkal.
2: Persze, Fábián László tanárúrral találkozom személyesen, és ő tolmácsolja ezeket a dolgokat. És rájövök először is arra, hogy engem mennyire mélyen érdekel az, hogy olyan történeteket meséljek, amik érzelmileg megérintik a nézőt. És rájövök egy nagyon érdekes dologra még, hogy ezeknek a rendezőknek egy bizonyos része otthon, tehát a saját országában is alkot, de képes volt arra, hogy angol nyelven is, részben amerikai színészekkel olyan dolgokat is. Tehát van egy otthoni énje, ha úgy tetszik, meg van egy nemzetközi énje, ha úgy tetszik. Ez is nagyon inspiráló volt.
1: Ez számodra fontos volt, hogy legyen mindenképpen egy olyan, mert azzal, hogy mondjuk nemzetközi sikert érsz el, azzal itthon is elismernek, De a kettő külön választása az neked már így fiatal fejjel fontos volt?
2: Igen, igen, és egy nagyon erős hatás volt még ebbe Antal Nimród. 2003-at írtunk, én akkor 11 éves voltam, akkor volt a Control Kánban, és utána indult el neki a nemzetközi karrier. És nagyon érdekes volt nekem az, hogy más történeteket mesél az ember a hazájában, és más nemzetközi szinten, egy picit talán más filmnyelvet is alkalmaz, de mégis az övé, mégis személyes marad az, amit csinál. Úgyhogy igen, ezt én korán megértettem, és nagyon, nagyon érdekes volt, hogy amikor elkezdtem készülni a besugóra, annak a kezdeti pontját, amikor én elkezdek készülni, nagyon nehéz beazonosítani, mert én tényleg tudtam már gyerekkoromtól kezdve, hogy ezt szeretném csinálni, és egy kicsit az volt az érzésem, hogy olyan dolgot szeretnék, ami mélyen személyes, de közben olyat is szeretnék, ami nagyon sokunkat megérinti érzelmileg itthon, de olyat is szeretnék, amit, hogyha nem tudod, hogy hol van a térképen a Magyarország, akkor is tudsz értelmezni, és akkor is tudsz szeretni. És nagyon hosszú éveket gondolkodtam rajta, mire megszületett ez a forgatókönyv.
1: Ezzel kapcsolatban most van egy gondolatom, de azért tartsunk egy szünetet, mert ez egy hosszabb etap, úgyhogy kis szünet után folytatjuk. Jó, Szent Györgyi Bálint a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szentgyörgyi Bálint rendező, forgatókönyvíró, producer a vendég, és amit az előbb elmondtál, hogy te mennyire tudtad azt, hogy gyerekkorod óta, hogy szeretnél egy olyan történetet elmesélni, ami személyes, ami nekünk magyaroknak fontos, de felteszi a térképre Magyarországot a nagyvilág számára. Az olyan, hogy azt gondolná az ember, hogy ez utólag belemagyarázható egy történetbe. Hogy valaki ennyire tudatos legyen gyerekkora óta, az szerintem nagyon ritka. Hogy ezt hányszor találkoztál vele útközben? Hányszor akartak lebeszélni útközben, hogy figyelj, ne legyél már rendező, ne ezt csináld, foglalkozz. Tehát, hogy valami földhöz ragadottabb dologgal foglalkozz. Vagy mindenki támogatott ebben az utadon gyerekkorod óta? Mi volt?
2: Bonyolult volt. Az iskola az viszonylag ritkán támogató olyannal, amiből nem létezik tantárgy. Tehát nem volt mit megdicsérjenek ebbe a törekvésbe. És úgy nagyon érdekes volt az is, hogy én az írás oldaláról érkeztem, hiszen akkor, amikor én kamasz vagyok a 2000-es évek közepén, akkor nincs még olyan kamera az okostelefonban, hogy okostelefon sincs. Igen. Tehát ha én ma lennék kamasz, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy már filmeket csinálnék a középiskola alatt, és szórnám vele a YouTube-ot, meg a nem tudom mit.
1: Tehát nem írnál le semmit?
2: Hát maximum annak a forgatókönyvét, vagy a tervét. De akkor ez nem így volt. Ráadásul egy reál gimnáziumba jártam, a Trefortba, ahol nagyon sok matematikai, meg természettudományi jellegű dolog volt, és egy irodalmi pályázat, ez a Tompa József díj mai napig létezik. Tehát olyan, pont hogy az a válasz a kérdésedre, hogy én nagyon nagy ellenállás, akkor úgy éreztem, hogy nagyon nagy ellenállásba ütközöm, és ez nagyon inspirált engem, és nagyon frappírozott. Ez az egyik. A másik, ami érdekes talán, hogy azt mondtad, és nagyon, nagyon jól, nem véletlenül mész ekkorát a Retro Rádión is, nagyon jó szót használtál.
1: Köszönöm szépen.
2: Azt mondtad, hogy egy földhöz ragadtabb irányba tereltek-e?
1: Hát mert hogy nem lehet ezt megfogni, hogy a rendezőnek mi a feladata? Rendez. Na de érted, egy orvos, az tudom, az gyógyít. A pék az süt. Tehát, hogy na.
2: Így van. Ezért is szoktam néha azt mondani, hogy filmkészítő vagyok, aki elindul egy üres papírral, amire fölírja azt, hogy mi a terv, és utána egy bemutatóval végez, ahol a filmet a közönség elé tárjuk, és várjuk a reakciót. De azért mondtam, hogy nagyon jó szó ez a földhöz ragadt, mert én nagyon hittem a jó Istenben, és ezáltal nagyon hittem abban is, hogy találtam magamban egy utat, ami egy külön utas történetnek tűnik, még a középiskolában, olyannyira, hogy nem is egy olyan családból jövök, ahol a hitnek vagy a vallásnak komoly szerepe lett volna, én találtam erre rá.
1: Tehát nem is a szülők nevelték beléd, vagy nem is szülők hatására.
2: Sőt, éppen ellenkezőleg, ez az én lázadásom volt, hogy hiszek nagyon furcsa módon.
1: De érdekes ez.
2: És én ahogy telik az idő, és visszanézek, csak nagyobb és nagyobb jelentőséget tulajdonítok ennek, hogy én nagyon sokat imádkoztam kamaszként is. Azért, hogy legyen egy olyan sikerem egyszer egy filmmel, amit szeretnek az emberek.
1: Ez az egész te történeted azért érdekes, mert honnan tudja egy 5 éves gyerek, hogy mit csinál egy rendező? Honnan tudja egy kamasz, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell azt jól csinálni, hogyha gyerekkorában azt nem mutatják meg neki a szülei, vagy a nagyszülei, vagy... Hogy tud ebben támogatni téged bárki, aki mondjuk fogalma nincs, hogy mi a feladata egy rendezőnek? Ha mondjuk gitáros akartál volna lenni, nyilván azt mondták volna, hogy itt egy gitár, tanulj meg gitározni, itt vannak a kották, vagy nem tudom micsoda. De ebben hogy lehet rajtad segíteni? Hogy lehet téged támogatni? Hogy lehet ebben az egészben részt venni?
2: Szerintem úgy, hogy meghallgatod egy gyereknek a terveit, amik egyelőre még csak álmok, de amikor meghallgatod őt, akkor olyan komolyan veszed azt, amit mond neked, hogy te tervnek fogod föl, és nem álomnak. Ebben is nagyon nagy szerencsém volt. Én mindig el szoktam mondani, hogy az lenne a nagy rock and roll, hogyha elmondhatnám, hogy mennyire kemény lázadások voltak, és hát most is apámmal így, meg úgy. De én a szüleimnek a műve vagyok ebből a szempontból. Ők kezdettől fogva azt hiszem érezték, hogy valami mocorog ebben a gyerekben, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, amit akar. Semmilyen közelségben nem voltunk a szakmához, de komolyan vették azt, amit mondok. Azt hiszem, hogy ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért valamelyest az ember kiállt már a diákszínpadra, próbálkozott azzal, hogy írjon, először nyilván színdarabot a diákszínpadra, és
1: nagyon voltak egyből sikerélmények?
2: Képzeld el, hogy csak kudarc élmények voltak, olyannyira, kedves Csaba, hogy...
1: Na, bocsánat, nem, nem

0: egyáltalán senkinek nem volt kedve, tehát egy reál gimnázium legreálabb beállítottságú osztálya volt a Trefort.
1: Jó helyre kerültél.
0: Na és várjál, tehát az történt, hogy megírtam a kis színdarabomat, nem kellett senkinek. És akkor én azt mondtam, hogy semmi baj, nincs semmi probléma, jövőre fele ennyi szereplővel fogom megírni. A következő. Azt se vittük színre. Három egymást követő tanévben játszódott az le, hogy nem sikerül összefogni az ügyet.
1: És mindig új darabot írtál.
0: Mindig új darabot írtam, és mindig egyre kevesebb szereplőre koncentrálva, és mi egy idő után úgy, hogy egyre inkább én játszom a legnagyobb szerepet benne, hogy én legalább akarom, és ott vagyok, és sose sikerült. Valahogy én tudtam azt, vagy éreztem azt, hogy ez egy ilyen pillanatnyi helyzet, és arra nem tudok magyarázatot a mai napig, hogy akkor, amikor az ember iskolás vagy gimnazista, szerintem az osztály 99%-a titokban szorong attól, hogy milyen lesz majd kilépni a nagyvilágba. De van egy-két olyan őrült figura, aki ezt épp ellenkezőre várja, nagyon jó lesz majd.
2: Ez voltál te?
0: Abszolút ez voltam. Én alig vártam, hogy megyünk.
1: Én hihetetlen, hogy mintha fordítva működnél, tehát hogy az ember egyre bölcsebb lesz, és egyre inkább fedezi fel azokat a dolgokat, hogy mi miért történik a nagyvilágban, te pedig mintha ezt mindig is tudtad volna, mindig is a tied lett volna, ráadásul te a nagyvilágba vágytál, miközben mások azt ezeket a pillanatokat akarják kitolni minél tovább, hogy maradjunk gyerekek.
0: Ez nem azt jelenti, hogy az ezzel megint jól megfogalmazott hibákat ne követtem volna el. Ha a 20-as éveim első feléből egy képet kéne magamról rajzolni, akkor biztos, hogy így sétálnék egyedül valahol. Néznék ilyen kirakatokat, azon gondolkoznék, hogy de jó lenne ezt megvenni abból, amit azért kerestem, mert valami olyat csinálok, ami engem nagyon érdekel, és szeretik az emberek, és közben ökölbe van szorítva a kezem a zsebemben. És
1: dühből, vagy a csalódottságból?
0: Szerintem akkor, amikor valahogy tudod, hogy egy teljesen lehetetlen szakmát szerettél, karmester szeretnél lenni, vagy filmrendező szeretnél lenni, vagy pilóta szeretnél lenni, egész kicsi korodtól, akkor abstart csalódás az életednek az első fele, mert még nem vagy ott.
1: Igen, és azt tudjuk, hogy nem lesz minden utcából minden gyerek rendező, és ráadásul minden városból sem lesz. Sőt, csak egy vagy kettő, aki mondjuk ebből meg is tud élni, vagy ebben jó.
0: Így van, ez így igaz, ez egy magas kockázatú befektetés. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy néha utólag döbben rá arra az ember, hogy a pénzre szokták azt mondani, hogy magas kockázatú befektetés.
1: Igen.
0: De ha belegondolok, akkor az idő az a legnagyobb kincs a világon, mert senki nem ad belőle újat. Nem tudod, hogy mennyit van, mert nem tudod, hogy mikor mész el, ezért nem tudod, hogy a felén túl vagy-e. Tehát valójában a legmagasabb kockázatú befektetés az az időd. A jó Istennek hála, lekopogom, eddig jól alakultak a dolgok.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Szent Györgyi Bálint a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szentgyörgyi Bálinttal beszélgetünk, forgatókönyvíró, rendező, producer, és egy hihetetlen történet, de most már kicsit kilépünk ebből a gyerekkori történetből, és eljutunk odáig, hogy oké, elvégezted a gimnáziumot, nyilvánvalóan addigra már tudtad, hogy hova kell menni, tovább tanulni ahhoz, hogy belőled rendező lehessen. De hát akkor még ott van az is, hogy rendezőből van olyan, hogy filmrendező, van olyan, hogy színházi rendező, tévéműsorok rendezője. Ezek hasonló szakmák, de azért mégis mind külön. Te magadat hova képzelted el? Filmrendező szerettél volna lenni? Tehát azt szeretted volna, hogy mozivásznon legyen kiírva a neved, vagy a tévében? Tehát, hogy igen. Elképzelted ezt?
2: Abszolút, abszolút elképzeltem ezt. Sőt, olyan nagyon sok más dolgot nem is képzeltem el, vagy nem is reméltem gyerekkoromban. Aztán ez egy picikét másképp alakult, mert a besugó, amivel ugye bemutatkoztunk a közönségnek azzal a nagy csapattal, akivel együtt csináltuk, az egy sorozat, aminek több oka van. Az egyik az, hogy ugye a 2010-es évek második felében vagyunk, az igazi sorozatboomnak az arany időszakában. Tehát éppen lepörög a Breaking Bad, éppen felszáll a Narcos. Tehát egy nagyon, még talán megy a 24, ami az egészet elkezdte, szerintem.
1: Igen, akkor még nem volt annyi streaming csatorna, de azért volt már olyan, ami nem csak televízióban, hanem akár már egy laptopon, vagy számítógépen keresztül, telefonon még talán nem, de azért elérhető, és egyre többen kattannak rá itt Magyarországon is arra, hogy sorozatokat néznek online formában.
2: Így van. Ez egybeesik egy másik dologgal, ami az volt, hogy rátaláltam erre a témára, hogy a 80-as évek egyetemi világában a formálódó ellenzékbe beépül egy srác, akit beszerveztek, és elveszíti szépen lassan, hogy ő kivel is van.
1: De te honnan tudtál erről, miközben 92-ben születtél? Tehát miket néztél, hallgattál, kik meséltek neked erről, hogy mi és hogyan történt?
2: Folyamatosan érdekelt a közélet, és azt láttam, hogy ez téma. Tehát pont attól is téma, hogy nem kezdtünk vele nagyon semmit. És emiatt ez újra meg újra előjön.
1: Igen, mondjuk filmek nem is nagyon voltak erről.
2: Egy kísérlet, vagy egy volt a Drága besugott barátaim, Cserhalmi Sára rendezése 2010-ből. Ez egy művészfilm, egy arthouse történet. Én egy ennél szélesebb réteghez szerettem volna szólni. Éreztem, hogy ez egy idegi gócpontja ennek a társadalomnak. Éreztem, hogy egészen döbbenetes sűrűsége van a 20. századi történelmünknek. Szinte 5-10 évente van egy olyan fordulat benne, ami a legkisebb hálószobáig és konyháig is elér ebben az országban. Nem véletlenül nyúlnak újra meg újra a második világháborúhoz és 56-hoz, hiszen olyan hősöket szeret nézni a közönség, akik döntéseket hoznak, olyan hősöket szeret nézni a közönség, akiknek az érzelmi nyomásával tudunk azonosulni. Szerintem olyan hősöket is szeret nézni, akinek a döntéseivel nem mindig értünk egyet, de az okait értjük, hogy miért döntenek úgy. És a 20. század az egy fantasztikus táptalaj erre. Viszont azt is észrevettem, hogy nagyjából a 60-as évekig nyúlik a feldolgozottsága a történetünknek, és ugye az volt a mondás, hogy túl közel van még mindig, hiszen eltelt mit tudom én hány év azóta, igen, kevés. Úgy érezzük, hogy még ez nem szabad hozzányúlni. És én meg azt éreztem, hogy miért, kivel udvariaskodunk? És azt éreztem, hogy egy nagyon izgalmas sors történet lehet egy fiatal emberé, akit beszerveznek a 80-as évek közepének a Magyarországon. Nagyon sok minden zajlik már ott, aminek az utóhatásait a mai napig érezzük, sőt, mi több, a valódi válasz a kérdésedre az, hogy a 20. századi történelmünk az nem csak a múltunk, hanem a jelenünkben az arról való vélekedés és az azt értékelésünk folyamatosan alakítja a jövőnket. Még mind a mai napig.
1: De ismertél valakit, aki mondjuk mesélt arról, hogy ismert valakit, akivel ez megtörtént? Tehát, hogy olyan, én nagyon szeretem azt a sorozatot. És tényleg olyan, mint hogyha a Bakker, ez akár velem is megtörténhetett volna, csak nem jártam egyetemre. De hogy biztos megtörtént a, nem tudom, a Jóskával, vagy valakivel a gyerekkori haverjaim közül. Tehát, hogy vagy akár mindenkivel megtörténhet.
2: Ez volt a cél. Hmm. Ez volt a cél.
1: Tehát nem volt egy konkrét sztori, amit kicsit kiszínezel, hogy ne lehessen felismerni, hogy kiről szól valójában.
2: Nem volt. Nagyon sok, amit el lehetett olvasni, könyvet, azt elolvastam, történészi munkákat, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy egyrészt a korszakot fölrakni egy feladat, másrészt pedig a korszakon belül az időtlen emberi döntéseket és érzelmeket, amik nem a korszaktól függenek, az egy másik. És valahogy akkor van jó helyen ez a forgatókönyv, amikor mind a kettő helyesen cseng.
1: Egy rövidke szünet, és aztán folytatjuk Szent Györgyi Bálint rendezővel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Szentgyörgyi Bálint, a mai beszélgető társam, rendező, producer, és ugye a Besugóról, meg annak forgatókönyvéről beszélgettünk az imént, vagy arról meséltél, és közben mondtad, hogy volt egy csapat körülötted. Tehát hogy találsz rá hasonszőrű emberekre, akik ugyanezt a történetet szeretnék elmesélni, vagy ugyanebben a történetben megtalálják a saját maguk feladatát, munkáját?
2: Nagyon érdekes, amit kérdezel, hogyha van olyan része, hogy inkább úgy mondom, hogy bennem hála van, ahogy visszanézek, ez a vezérérzelme az életemnek, hogy hálás vagyok. Hálás vagyok az eddigi sorsomért, hálás vagyok a társaimért, akikkel együtt csinálhattam ezt a történetet. És mindegyik alkotótársammal való egymásra találásunknak megvan a külön története. Egy biztos, akkor, amikor végignézek azokon a magyar filmeken, amiket a következő egy évben bemutattunk majd itthon, elvétve látok olyat, ahol a főszereplő ne a Besugóban tűnt volna fel. Ez igaz Hermányi Marianra, Márkus Lucára, Szász Júliára.
1: Igen, akiket addig nem nagyon ismert a nagy közönség, mert bár játszottak talán filmekben, színházban, de az igazán nagy sikert, vagy az áttörés nekik is ez a sorozat hozta.
2: Így van, és arra emlékszem, hogy nagyjából 12 szerep van a sorozatban, be kell népesíteni egy kollégiumot ezekkel a srácokkal. És én hamar fölírtam magamnak azt a papíromra, hogy sokszor ilyen panaszként jelentkezik a közönség részéről, szerintem jogosan, hogy ugyanazok az arcok pörögnek újra meg újra a magyar filmekben.
1: Hát mert gondolom, mindenki biztosra akar menni, és aki egyszer már sikeres volt, azt szerepeltetik.
2: Így van. Ezt én úgy hívom, hogy a reaktív szereposztás, amit most mondtál, tehát reagál előző filmeknek a szereposztására, és onnan felszívja az embereket. És ezzel szemben én fölírtam a papíromra, hogy egy aktív szereposztást szeretnék létrehozni, ami azt jelenti, hogy olyan srácokat keresek, akik vagy egyáltalán nem forgattak még, vagy nagyon keveset forgattak, és mindegyik egy ilyen Rocky Balboa pillanatban van az áttörés előtt. Emlékeztek a filmre?
1: Persze.
2: Ez süt. Tehát ennek van egy tekintete. Ennek van egy levegője. Ez félreismerhetetlen.
1: Hát de ez olyan bátorság, amihez nem tudom, tehát ilyen mérhetetlen önbizalom és hit kell.
2: Hála Istennek
1: mindkettő megvan neked.
2: Egy biztos, a Covid nagyon sokat segített ebben, mert egyébként az embernek sokkal kevesebb ideje lett volna castingolni, ezt a szereposztást végigvinni, de azért, mert minden megállt egy évre, vagy egy ködbe vész nekem ez az egész időszak, ezért úgyse tudtunk elkezdeni forgatni, viszont én tudtam folytatni a próbafelvételeket orvérzésig. Újra, meg újra, meg újra, meg újra. Voltak nagy majdnemjei is egyébként ennek a szereposztásnak. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, a Váradi Geri, aki Demetert játssza a Besugóban, 9 alkalommal jött vissza hozzám. Ezek ilyen kétórás programok. Tehát olyan 18 órát töltöttünk körül nettó próbafelvételekkel együtt. Biztos akartam lenni, és úgy alakult az élet, hogy időm is volt megbizonyosodni arról, amit keresek. Aztán mindegyikükről egy külön történet, hogy pontosan mit kerestem, hogy pontosan mit láttam, hogy pontosan mit nyújtottak, és hogy mindenki honnan jön, mindenki máshonnan jön, másfajta háttérből, máshonnan jön az az akarat, ami benne volt, hogy a jó okok miatt szeretné ezt a szakmát. Tehát nem a sikert, csak és kizárólag a sikernek a ténye miatt, hanem valami mélyebb szükséglet, szomi van ezekben az emberekben, lányokban, fiúkban, hogy elhelyezkedjenek ezen a pályán. Mert ne felejtsd el, hogy én mondjuk nem jártam a filmfőiskolára, te is mondtad, hogy nem járt egyetemre.
1: Igen.
2: Ezek is ilyen real, recognize as real, ahogy az amerikai mondja. De a színészek esetében nagyon sokszor igen. Képzeld el, hogy fölvesztek egy színészosztályba, vagy Budapesten, vagy Kaposváron akkoriban, talán Marosvásárhelyen működik még magyar nyelvű színészképzés, hogy biztosan. Ami azt jelenti, hogy kijön nagyjából 30 ember egy színészdiplomával egy évben. És ehhez képest hány kőszínházi státusz van, hány van, amelyik valóban megélhetést tud jelenteni, valamiféle biztonságot, kevés. És ha egyébként az ember megcsíp közülük egy ilyen státuszt, akkor hány százalék az, aki tényleg olyan szerepeket játszhat, amikor úgy érzi, hogy na ezért jöttem erre a pályára. Kevés.
1: Majd egyszer sikerül talán eljutni oda, hogy olyan szerepeket játszhat, de az elején biztos nem.
2: Így van, így van, így van. És próbáltam azt beazonosítani, hogy szerintem kik lesznek a kulcsjátékosai ennek a generációnak 10-15-20 év múlva. És nagyon érdekes azt látni.
3: Hihetetlen vagy. De hogy lehet ennyire előre látni, meg előre tervezni? Tehát ez nagy dolog.
2: Nagyon jól esik, amit mondasz, és nagyokat lehet még esni. Tehát még ez egy igazi maraton. Egy biztos, hogy most már, ugye 2026-ot írunk, most már az a generáció szerintem nagyjából bezárult, ami mi vagyunk. Tehát megérkeztek az ilyen elektromos rolleres gyerekek. és ez egy egész más korosztály, ami azt jelenti, hogy nekünk, akik mondjuk a 90-es évek első felének a szülöttei vagyunk, hogy nagyjából látszik a pályán, hogy mi van. És innentől kezdve szerintem a szövetségekről szól a következő pár év. Majd ha oda jutunk, hogy az egykéről beszélgessünk, ami a következő.
3: El fogunk odáig jutni, igen.
2: Akkor ott van egy pár új szövetség, ami...
3: Igen, mert tök érdekes, hogy én a 70-es években születtem, annak is a legelején. Mi már értjük egymást. Te lehet, hogy már nehezen érted a 20 évvel később hozzád képest 20 éves születeket, én meg már. Azt sem tudom, hogy kell nekik köszönni, hogy visszaköszönjenek.
2: De ez így van, és én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy a 20. századnak valahogy ezt a retro rádió nem merem mondani, de egyébként, hogy a 20. századnak valahogy a kulcs szava az, hogy ideológia. Minden e köré szerveződik, igen. És tök mindegy, hogy a társadalomnak melyik részén vagy, egészen biztos, hogy valamilyen formában valahogy az új ideológiák szivárogtak oda, hogy igen. A te életedet befolyásolják. És szerintem most már ebben az évszázadban az új kulcs szó a technológia. Ami azért más, mert párhuzamos valóságokat hoz létre. Tehát ezek a gyerekek, akik leszállnak az elektromos rollerről, beleszívnak az elektromos cigibe, és nem tetszik, ha nincs wifi, ők egy olyan párhuzamos valóságba nőttek föl, ami még egymáshoz képest is nagyon különböző. Tehát nem csak neked nincs esélyed, én tehát, hogy 10 évvel vagyok náluk idősebb, de néha úgy érzem magam, hogy
3: és AI-jal formált zenéket, és talán filmeket néznek és hallgatnak.
2: Hát meg párkapcsolatokat élnek át.
3: Igen. Tartsunk itt most egy rövid szünetet, még egy kicsit besúgózzunk, aztán menjünk át az egykire. Jó, Szentgyörgyi Bálint, ha vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Jól vizsgáztak az olasz rizlingek. Hollandiában először van vörös riasztás hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést. Őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Zajlik a társadalmi egyeztetés az alaptörvény 17. módosításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Erről is beszélt Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, 13 ezer ember küldött üzenetet az alaptörvény kapcsán, és 40%-uk konkrét javaslatokat is tett. A legnagyobb érdeklődés a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását övezi. Sokan szigorítanának, mások kritikát fogalmaztak meg. Az alaptörvényről szombatig várják az észrevételeket, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán pedig június végéig. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Tombol a hőség Európában, Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. A következő napokban ott is elérheti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, és ez jelentős páratartalommal is társul. Luxemburgban megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. Eközben Spanyolországban már halálos áldozatai is vannak a hőségnek. A beszámolók szerint több mint 200-an vesztették életüket az extrém meleg következtében. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Szent Györgyi Bálint, filmrendező, aki most éppen egy új filmen, az Egyként dolgozik. A folytatásban erről is beszélünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szentgyörgyi Bálint rendező, forgatókönyvíró, producerre a vendég. Azért beszéljünk még egy kicsit a besugóról, szerintem nagyon sokan vannak, akik látják, vagy látták, ismerik a sztorit. Téged meglepette a sikere. Tehát azzal, hogy te ennyit készültél rá, ennyire határozott elképzelésed volt róla, neked egyértelmű volt-e a sikere, ahhoz képest, hogy szerintem mi nézőként is meglepődtünk, hogy egy magyar gárda ekkora sikert tud elérni a nagyvilágban?
2: Egyfajta ilyen esernyő fogalomnak érzem a sikert, hogy az nagyon sok mindent jelent, és voltak dolgok benne, amik meglepőek voltak, és voltak, amik talán kevésbé. Az, hogy egyfajta állóvizet fölkavart közéleti szempontból a sorozat, és hogy a korszak egykori politikusai és vanabi politikusai elkezdték kommentálni, az nem lepett meg. Azt gondoltam, hogy ez történni fog. Az, hogy a fiatal színészek közül tulajdonképpen 12 karrier indult el, és nagyon érdekes követni, hogy kit hova visz az útja, tehát a különböző kereskedelmi tévésorozatoktól, boxműsorokon át, egészen művészfilmekig nagyon sok fele ott vannak.
1: És milyen jó, hogy senkire nem éget rá annyira a besúgó szerep, mint mondjuk Lindára Linda, csak mondjak egy magyar példát.
2: Igen, hála Istennek.
1: Ez Lindára kívom szegény görben órát, pedig
2: ez,
1: Linda.
2: Ez egyébként meglepett. Ez egyébként meglepett. Abban én azt mondtam viccből annak idején, hogy van a Mark Hamill, és van a Harrison Ford út.
1: Igen.
2: Tehát aki örökre Luke Skywalker, meg aki aztán Indiana Jones is lesz. Igen. Tehát más a színészeknek. Én nagyon örülök ennek, tiszta szívemből szeretem őket, és hálás vagyok nekik, és nagyon, nagyon szeretem, amikor időt töltünk együtt. Egyébként mondtam neked befele jövet, hogy nem sokára fölveszi Varga Ádám, alias Dugovics Máté autóval, és találkozunk többiekkel, de ez a mai napig megmaradt. Ez is meglepett egyébként, hogy ez a szakma általában úgy működik, hogy ilyen vándorcirkusz jelleggel összejönnek az emberek egy produkcióra, amikor vége van a forgatásnak, mindenki megígéri a másiknak, hogy kapcsolatban maradunk, és soha többet nem beszélnek. Kivéve akkor, amikor egy újabb produkcióba összehoztják őket. Ez itt nálunk nem úgy van, nem így van. Ez egy élő közösség, van egy csoportunk, tartjuk a kapcsolatot. Előfordul, hogy tanácsot adunk egymásnak, ez is meglepett. Az, hogy a dolognak a nemzetközi útja, meg hogy én utána rendeztem a BBC-nek egy angol nyelvi sorozatot, pusztán amiatt, hogy a besugónak a trambulinjáról oda tudtam ugrani, az is meglepett. Nem gondoltam volna, hogy ezeket a gátakat legalábbis most az életemnek ebben a pillanatában sikerül áttörni. Szóval ez a része meglepett. De olyan részei is voltak, amik azért nem leptek meg, mert tudtam, hogy szeretettel készült, amit csinálunk. Tudtam, hogy jó okokból csináltuk. Emlékszem arra, amikor az utolsó csapó, az utolsó jelenet, utolsó felvétele, pak, és véget ért a forgatás. És egy ilyen házibuli hangulat kerekedett, pedig akár aggódhattunk is volna, hogy jó, de hát most akkor nem lehet már a fokrémet visszarakni a tubusba, ezzel ki kell jönni, meg kell mutatni, meg fogunk méreckedni. Ha úgy tetszik, magunk mögött hagyjuk a gyerekkorunkat végleg, hiszen felnőttként kimegyünk ugyanarra a piacra, ahol ütnek, ahol mindenki más is van. De amiatt, hogy ez tényleg egy áldott pillanat volt mindannyiunk számára, nem éreztem ezt a fajta aggodalmat.
1: Azt ígértem, hogy egy utolsó kört futunk, de ezzel kapcsolatban még egy kérdésem lesz, de közben már át fogunk térni az összes többi munkádra és a jelenlegi aktualitásra, az egykére is. Folytatjuk rövidesen Szentgyörgyi Bálinttal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szentgyörgyi Bálinttal beszélgetünk, és azért szeretném a besugóval kapcsolatban ezt megkérdezni, mert ez is egy ilyen... Hát nem is annyira magyaros, mert ez a világban is így működik. Ha van egy sikeres film, vagy egy sikeres sorozat, akkor hiába tervezi úgy a tervezője, a rendezője, a producer, az író, hogy egy évad. Ha sikeres, akkor nyilván kérnek tőle újabbakat. Hogy lesz-e valaha folytatása a besugónak? A te fejedben hogy él a besugó? Vége van a történetnek, vagy ennek van még folytatása?
2: Semmiképpen nincs vége a történetnek. Én mindig elmondom, hogy lesz folytatása. Nagyon érdekes pillanat volt. Ugye akkor, amikor bemutatták a besugót 61 országban, akkor egy
1: 61 országban, Magyarországon készült, magyar stáb által készült film sorozatról van szó.
2: Csodálatos érzés volt, és képzeld el, hogy 60 ugyanígy 61 országban mutatták be az akkori Batman-t Robert Pattinsonnal. És 60 országban az vezette a nézettségi listát, csak Magyarországon nem, ahol a besugó. Én ezért tudtam utána angol nyelven rendezni a Trónok harca Jamie Lannisterét egy BBC sorozatban, Nikolaj Coster-Waldau-nak hívják a színészt, mert megadatott ott ez a pillanat. De ugye másképp alakult, nagyon érdekes volt, röviden elmesélem, hogy rögtön, amikor megjött ez a nézettség és ez a siker, akkor elkezdtek ajánlatok jönni felém az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból is, hogy gyere ki, rendez angolul, próbáljuk meg, hogy mi történik vele a nemzetközi piacon. De az én lojalitásom ekkor a besugó kettővel van, hiszen mi folytatni akarjuk ezt a történetet. 3 évadot terveztünk ekkor egyébként. És jön a hirtelen telefon, egyszer volt itt nálad Borbé Ricsi, a besugó Karsia, és beszélgetettek
1: vele. Nagyon szeretem őt.
2: Én is. Hogy költségcsökkentési okokból a Közép-Kelet-Európában befejezi a gyártást az HBO Max, ami azt jelenti, hogy hiába értük el a nézettséget, amit elértünk, hiába értük el az elmúlt évtized nézettségéhez képest, még regionálisan a cseh, a román, a lengyel sorozatok képest is azt a kiemelkedő eredményt, nem tudjuk azonnal folytatni az HBO-n a besugót. Érdekes élethelyzet volt, mert nekem ezzel nyílt meg a kapu a nemzetközi utamhoz. Tehát én itthon maradtam volna addig folytatni ezt, amíg természetében véget nem ér, természetesen véget nem ér.
1: Bocsánat, ez zárójeles kérdés. Máshol nem lehet folytatni? Tehát, hogy velük vagytok szerződésben, de ha ők nem gyártanak, akkor ti nem vihetitek ezt máshova?
2: Dehogy nem. És ez is fog történni. De ugye először is el vagyok foglalva mással, és másodszor pedig félig meddig viccből azt szoktam mondani, hogy majd amikor leszálló ágba kerülök a nemzetközi piacon.
1: Ja, akkor előveszed a tutit.
2: Igen. Persze.
1: Van egy gyűjtőkártyád.
2: Kicsit úgy képzelem ezt el, mint amikor nem tudok úgy végigmenni Budapesten, hogy ne legyen egy olyan plakát, egy olyan zenekarról, aki újra összeállt.
1: Igen. Hát, nekem erről is megvan a véleményem, de...
2: Szerintem egyszer lehet.
1: De az van, hogy bármelyik búcsú koncertre már a közönség is azt fogja gondolni, tudod, mint amikor a bárány farkast kiállt, hogy már nem fognak hinni neki, hogy jó, persze búcsú koncert, majd elmegyek a következő búcsú koncertre. Hogy ma már nincs ilyen, hogy valaki befejezi.
2: Hát az Ákos csinálja jól, nem, hogy 40, 50, igen. Tehát hogy nem búcsúnak hívja, igen, hanem
1: neki
2: nem
1: is hívna. Volt egy búcsú koncertje a Bonanzával. De velük is Ákos koncerten mégis adott, de soha nem volt újra Bonanza koncert. Tehát ő tartotta a szavát.
2: Igen. Emlékszem egyébként arra a Bonanza számra, meg a klipre is, annál is inkább, mert aki fényképezte az operatőr, Szatmári Péter fényképezte a besugót is. hogy elmotorozik az Ákos a végén.
1: De ez melyik?
2: Ez a búcsúda, a Bonanza Banzai búcsúda.
1: Aha. Na, de most akkor ne kalandozzunk, bár a zene fontos szerepet játszott egyébként a besúgóban is, és milyen érdekes, hogy a Mocskos Időknek például, ami abban a filmben kapott egy új életet, az mind a mai napig megy, és még szerveznek köré fesztiválokat, meg újra előadják, stb. Tehát hogy ez óriási nagy dolog. Na, de hogy neked az hozott újabb lehetőségeket, újabb munkákat, hogy ennyire sikeres voltál. De volt-e lehetőséged saját ötleteket kidolgozni ugyanúgy, mint ahogy ezt évtizedeken keresztül gyerekkorod óta hoztad a besúgót? Kell egy új sztori.
2: Igen.
1: Vagy innentől kezdve te csak alkalmazott rendező, forgatókönyvíró, producer vagy?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. egyébként ezt soha nem kérdezték meg még tőlem.
1: És nekem fel van írva, hogy
2: nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. A következő ezzel a helyzet, hogy végignéztem több olyan karriert név nélkül ebben a szakmában, aki európai, közép-európai. Van egy sikere otthon, felfigyelnek rá az amerikaiak, elhívják, és elrontja az egészet azzal, hogy 3-4 évig azzal foglalkozik, hogy nincs újabb produktuma, hanem otthon ül és írja a következőt. Igen. És egyszerűen kihűl a pite, elmúlik ez a forró levegő körülötte, és nem sikerül azért megismételni a sikert, mert nincs jelen a placon.
1: De ütni kell a vasat?
2: Tehát, szerintem akkor, amikor ezt a bizonyos a másik kontinensen, a Mekkájában annak, amivel foglalkozunk, belerugsz a labdába, akkor nagyon.
1: Tehát, hogyha hívnak, akkor menni kell. Tehát nem mondhatod azt, hogy közben nekem egy saját ötletem van, vagy viheted a saját ötletedet?
2: Én viheted, de én azt választottam, hogy csináltam egy Paramount sorozatot rendezőként, ez a Band of Spies, és csináltam a King and Conqueror című BBC sorozatot. Nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy az Amazonon, az Egyesült Államokban 2025-ben a harmadik legnézettebb tartalom lett a King and Conqueror.
1: De abban nincs saját történeted, ott te rendező vagy, rendező akit arra kértek fel, hogy ezt így rendeznek.
2: Van, így van. És ugye az volt az elképzelésem, hogy ha nem ezt csinálom, hanem írom a következőt, én 5 évig írtam a besugót, akkor megélünk belőle családilag, de én otthon ülök, és ti engem elfelejtetek.
1: Igen.
2: Viszont, hogyha bevállalok egy olyan fejezetet az életemben, amikor a legjobb forgatókönyvet kiválasztom abból, amiket ajánlanak nekem, figyelek arra, hogy igényes színészekkel dolgozzak nemzetközi szinten. Beszéltünk a Trónokharca Jamie Lannisteréről, Nikolaj Coster-Waldauról, de a női főszereplőm Clémence Poésy volt, aki a Fleur de la Cour szerepét játszotta a Harry Potter filmekben. Ott volt Jean-Marc Barr, aki Luc Besson Nagy Kékség című filmjének a főszereplője volt. Nagyon jó színész. Ott volt Eddie Marsan, aki egy karakterszínész Guy Ritchie dolgaiból. Tehát egy nagyon-nagyon jó társaság volt ott. És én vállaltam azt, hogy csináljunk olyan dolgokat, amiket igényesnek tartok, de nem én írtam őket. Addig is még jobban megismerem az ottani piacot, engem is még jobban megismernek, és nagyon sok olyan példa van előttem, amikor egy viszonylag

0: játszódik. És ez egy nehéz dolog, hát azért én a Beethoven-fi osztálytársa voltam az általánosban. Ezért rendeztem az első klipjét egyébként.
1: Na, csak közben eszembe jutott egy történet, vagy egy kérdés inkább, mert ugye azt mondtad, hogy a színészeidet elkezdték, tehát a besúgós színészeit elkezdték használni azért, mert reaktív?
0: Most már a reaktív.
1: Reaktív, tehát hogy valakit azért választanak, mert hogy már egyszer bizonyított.
0: Igen.
1: Mi a helyzet a rendezőkkel? Tehát Amerikában viszont kifejezetten keresik a fiatal rendezőket, tehát hogy te ezért tudtál munkát kapni? Azt gondolom, hogy ott is a bizonyított, nem tudom, befutott embereknek a... Tehát ott is kell a név, ki kell írni, hogy
0: Csaba,
1: és ne kell már magyarázkodni. Tudjátok, ez a srác Magyarországról, aki tudod.
0: Te vagy a kedvencem, aki olyan jókat kérdezel, és ezt azért sokszor szoktam ugyanazokat a kérdéseket megválaszolni másoknak is. Nagyon másképp csinálod, és nagyon jó.
1: Köszönöm szépen.
0: A következő a helyzet. 3 darab forgatókönyvet olvastam a besúgó után, ami különböző nyugat-európai kollégiumokba játszódik. Tehát ez a reaktív
1: kászter. Értem. Tehát, hogy már eleve azért kértek fel, mert hogy te ezt a világot ismered.
0: Így van. Sőt, olyan is volt, hogy egy olyan klasszikus regénynek az adaptációjában kerestek meg, ami egy lányinternátusban játszódik, és az ott a mondás, hogy hát te úgy is csináltál már ilyet, és nagyon sikeres volt, hogy ott együtt élnek fiatalok, és akkor nem szervezkednek.
1: Tehát azt gondolták azok ott rólad, hogy te csak ezt tudod?
0: Ez szerintem standard. Kérdezd meg emlékszem a példákra magam előtt, hogy megfogják azt az európai sikert, próbálják a DNS-ét beazonosítani, hogy ez mitől van, ez hogy jött, és azt átfordítani az amerikai világra. Egyébként csak egy zárójel, nagyon érdekes mondás nekem az, hogy ezt egy producer mondta, aki már nincs a pályán, de nagyon erős volt Amerikában a 90-es, 2000-es években, hogy európaiként úgy tudsz Amerikában nézettséget szerezni, hogyha elképzeled a sztereotípiát, ami az amerikai közönség fejében a te hazádról él, és eltúlzott. Ez az Amerika csodálatos életének a Franciaországa. Ez Kusturica Jugoszláviája.
1: Igen.
0: Ez a Cinema Paradiso Olaszországa. Képzeld el a sztereotípiát, ami a amerikai fejekben él rólad, és túlozd el a holdig. Ázsiai példákat is lehet erre.
1: Igen.
0: Oldboy. És akkor, amikor a besugót írtam, én tudatában voltam már ennek a mondásnak, olvastam valahol, és abba futottam bele, hogy mi rólunk talán inkább egy blokkban gondolkodnak, és nem feltétlenül úgy, hogy a Magyarország, ahol nagyjában annyian laknak, mint New Yorkban, a minden sikereink ellenére. És rájöttem arra, hogy ha van sztereotípia a fejekben, akkor az lehet, hogy a vasfüggönynek a nehezedik oldalán azok, akiket sok atrocitás ért a 20. században. És az egyik célja volt a besugónak, hogy megmutassam azt, hogy mi nem adtuk könnyen magunkat. Lehet, hogy az az amerikai folklór, hogy Amerika mindig győz, de nekem sokkal jobban tetszik az a magyar folklór ezzel szemben, hogy a magyarokat soha nem lehet teljesen legyőzni. Ez gyönyörű. És ezután...
1: Milyen jó lett volna ez végszónak, de milyen jó, hogy nincs vége.
0: Nem. És csak, hogy a kérdésedre is válaszoljak, azok a dolgok, amiket én elvállaltam végül is, azok rezonálnak erre. Tehát a King and Conqueror az a Norman hódítás időszakában játszódik a középkori Angliában. Na mindegy. Jó végszó volt.
1: De nem, tény és való, hogy akkor ezek a valaki számára fontos történelmi eseményeknek a dokumentálása rendezőként ezek a feladatok téged megtalálnak, mert azt gondolják, hogy te ezt meg tudod csinálni, és te is azt gondolod, hogy ebben jó vagy.
0: Egyedülre megtalálnak.
1: Jó. Megint egy rövid szünet, és aztán az egykével folytatjuk, most már ezt megígérem, jó? Szent Györgyi Bálint a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szentgyörgyi Bálinttal beszélgetünk, filmrendező, forgatókönyvíró, producer, és készül most egy új film, aminek a készüléséről én már nagyon sokat olvastam, hallgattam, ez az Egyke, aminek a különlegességét jelen pillanatban, vagy elsőként, és elnézést kérek, hogyha ezzel nagyon leegyszerűsítem egyelőre a sztorit, de valószínűleg az emberek még csak most kezdenek ismerkedni ezzel az egész történettel, az adja ennek az egész filmnek az érdekességét egyelőre, amíg nem ismerjük a sztorit, hogy a főszereplője az a Szirmai Marcell lett, aki Pogány induló néven óriási nagy sikert ért el zenében, rapperként. Akiről mondjuk nem feltételeznénk, hogy ő hogy a színészi pályán is működhet. Bevonni egy sikeres rappert egy filmbe azért fontos, mert akkor lehet róla beszélni, írnak róla az újságok, ha még van ilyen, lehet róla beszélni a televízióban, a rádióban, vagy te rendezőként tényleg láttad benne, hogy ez a srác, ez mondjuk színészként megállja a helyét abban a filmben, amit te képzelsz el.
2: Szirmai Marcell egy érdekes új fejezet az én életemben is. Én azt láttam, hogy föltűnt egy, tehát kezdjük ott, hogy akkor, amikor kihagytam a Besugó után tulajdonképpen két teljes évet, hiszen a Band of Spice-t Máltán forgattuk, a King and Conqueror-t pedig Izlandon, tehát én nem voltam itthon, hanem Izlandon voltam meg Máltán is. Forgattam, hazajöttem, az a megdöbbentő élmény fogadott, hogy a rap zene, vagy a hip-hop, az most már egy ilyen közéleti hőmérő. Tényleg? Tehát a régen a színházban lakott az a feladat, hogy két órás produkciókban rezonáljon az ember a jelenlegi világra.
1: Igen, de a rap zene Amerikában mindig is a közéletről szólt. Tehát nem csak feltétlenül arról szólt, hogy hogyan teszünk boldoggá a lányokat, és hogy amúgy miket teszünk magunkkal, meg magunkba, milyen cuccokat, anyagokat.
2: Ez megérkezett Magyarországra. Aha. Tehát én még ott voltam leragadva, hogy a magyar rap zene arról szól, hogy a takarítónő seper egyet jobbra, seper egyet balra, és ezt
1: hát ez a 90-es évek közepén, az nagyot ment.
2: Ez így van, de az, hogy egy aktívan formálja a fiataloknak a világképét az, hogy egyébként 2005-ben született emberek mit mondanak egy színpadon, az melbevágott.
1: De ez ugyanolyan generációváltás és újdonságként hat, mint amikor jön egy 90-es évek elején született rendező, és a 80-as évek besugóiról készít filmet.
2: Ez pontos, és azt is gondolom, hogy az egy talán egy érdekes változás volt a magyar társadalomban kulturális szinten, hogy rendszer függetlenül az elmúlt évszázadban sokan úgy érzik, hogy a híradó hazudik. Ezért az igazság beköltözik a művészetbe. Ezért a művész az tulajdonképpen nem csak művész, hanem egy ilyen helyettes néplélekpszichológus, helyettes filozófus, helyettes tanár, helyettes nem tudom micsoda. És ez a feladat, ez lakik a színházban a 20. században, néha beszivárog a filmekben, néha betiltják ezt filmekben, mondjuk ez volt a Tanú.
1: Igen.
2: És rövidül a műsoridő. Tehát a színházban egy két órás előadásban rezonálnak az emberek, ma egy két perces dalban.
1: Igen, de ráadásul a színházban nem is mondják ki feltétlenül, és főleg nem azokat a szavakat használják, amiket aztán most már úgy használnak a rapperek, hogy ma már nincs cenzúra, tehát hogy így van, bármit kifejezhetnek, bármilyen érzést, bármilyen módon.
2: Ez így van. Én egyébként talán először állok a generációs különbség idősebbik oldalán, nehezen rezonálok erre, de érdeklődöm, és mindig a zeitgeistot kulturálisan az ember próbálja érezni, amikor aktívan keres, és nem reaktívan, úgy, ahogy már többször mondtuk. Van egy érdekes véletlen sorozatból kapcsolatom egyébként ezzel a szénával, annak ellenére, hogy tényleg nem vagyok fogyasztója. Betonhoffinak ugye osztálytársa voltam az általánosban.
1: De akkor még nem hívták Betonhoffinak.
2: Akkor még nem, de később, amikor már annak hívták, akkor én rendeztem az első klipjét. Egy általános iskolás osztálytalálkozón futottunk össze, a foci miatt törött lábbal jelent meg a srác, és elkezdtünk beszélgetni, és mutatott egy demót amiből belehallgattam, és mondtam, hogy hát ez szerintem nagyon jó. Mm. És akkor előkészítettük a besugót, és a Powerbank című első olyan száma, aminek klipje van, azt én rendeztem. És ugyanígy összefújt az élet pogányindulóval pár évvel később. Tehát van, hogy mondjam, van egy ilyen kölcsönös tisztelet ezekkel a srácokkal, bár én más zenét szeretek. Lényeg a lényeg, hogy akkor, amikor hazajöttem, én nagyon aktívan végighallgattam, egyáltalán nem azzal a szándékkal, hogy én később forgassak ezekkel az emberekkel, csak érteni szerettem volna azt, hogy mi történik kulturálisan. Snit, nem sokkal később, akkor, amikor az egy-két castingoljuk, akkor földereng a beszélgetésekben, hogy én ott láttam egy nagyon különleges jelenlétet. Láttam egy olyan figurát, aki megállapíthatatlan korú. Tehát nagyon sokszor az a problémám a hazai rapperekkel, hogy az elektromos rollernek a kormánya vastagabb, mint akarjuk. A pogány induló esetében ez másképp van, tehát hirtelen egy erővel találkozom a színpadon, egy férfi erővel, ami egy kamasz haraggal találkozik. Egy olyan fotogenitással, hogy gyakorlatilag nem lehet róla rossz képet csinálni.
3: Igen.
2: Irritáló egyébként. És
3: azonnal elé egy olyan hang, ami megkülönbözteti mindenki mástól.
2: Így van. Tehát nem tudom, hány csík Marlboro Light van a történetben. És vagy piros. És tehát egy bennem maradt ez a figura, és nagyon kíváncsi voltam arra, amikor beszélgettünk arról, hogy kik mi lesz az aktív szereposztásunk ebben a filmben, hogy működne ő akkor, amikor a szöveget nem magának írja. Hiszen eddig olyan szerepben találkoztunk vele az ő saját színpadán, amikor ő szépen magának építi föl a dolgot. Nagyon érdekes találkozás volt. Az első pillanattól kezdve azt láttam, hogy ez a srác úgy akarja azt, hogy kiszélesítse a palettát, és színészként is, tehát nem epizód szereplőként, mint rapper, hanem színészként alázattal megtanulja ezt a szakmát. És én meg ugye érkeztem két év külföldi tapasztalat után azzal, hogy nagyon sok dolgot tudtam neki tanítani, apróságokat, amiktől még jobb formába tudja önteni azt a tartalmat, ami ő belőle ösztönösen jön.
3: Tehát akkor ő erre a szerepre maximálisan nyitott volt, tehát nem kellett rábeszélni pénzzel, nem tudom mivel, tehát ő erre maximálisan nyitott volt.
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy Köbli Norbert forgatókönyve ennek az egyik oka. A másik, amit én láttam, az volt, hogy nagyon gyorsan megtaláltuk a hangot. És azt is gondolom, hogy egy valóra vált álom az valahogy neki, hogy olyan emberek között van, akik szeretik, akik nagyra tartják, akik azt szeretnék látni, hogy ő a filmvásznon nagyon-nagyon erős, és együtt hozunk létre valamit. Ugye egy magányos műfaj, ő magányosan kaszál a színpadon nagyon erősen, de egyedül. És az volt az érzésem, hogy csapattagként is ugyanennyire fantasztikus. Nagyon várom, hogy a közönség találkozzon a pogány induló alakításával ebben a filmben. Én tűzbe tenném érte a kezemet. És nagyon megható közös útunk volt ebben az egészben.
3: Beszéljünk még az egykéről, kis szünet után. Folytatjuk. Szent Györgyi Bálint a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szentgyörgyi Bálint a vendég, aki ugye az Egyke című film kapcsán most rendezőként, forgatókönyvíróként, producerként jelen vagy. És közben tök sokat beszélgettünk Szirmai Marcellről, aki ugye Pogány Induló néven vált ismerté. És még vele kapcsolatban azért az felmerül, hogy ha őt beveszitek ebbe a filmbe, beteszitek azért, mert tehetségesnek gondoljátok, mert jónak gondoljátok, akkor nyilván számít totok arra is, vagy a forgalmazó mindenképpen, hogy az ő közönsége legalább közönség lesz moziban is, tehát nem csak a koncerteken fogja megnézni. Ahhoz viszont lehet, hogy az kell, hogy ne Szirmai Marcit lássuk a filmvásznon, hanem Pogány Indulót. A kettő viszont nem biztos, hogy ugyanaz.
2: Nem értek veled ebben egyet. Én azt gondolom, hogy az ő közönsége azt szereti, hogyha meglepik. Uh-huh. És azt gondolom, hogy egyébként nem csak az ő közönsége, hanem úgy általában a közönség. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes játék az, hogyha az embernek nem az őszintességéből fakad az, amivel kiáll a közönség elé. Itt mélyen meg vagyok róla győződve, hogy ő annyira szereti és annyira tiszteli a közönségét, hogy érezte ebben a produkcióban, hogy pont hogy nem arra van szükség, hogy ő egy ilyen fényvisszaverő reklámfelülete legyen ennek a filmnek, hanem van egy szerep a papíron, amit az ő alapképességeivel a lehető legjobban meg tud oldani.
1: Hogy fogadták őt egyébként a színészek, akik valóban színészek?
2: Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy egymás szemébe néztek, és elkezdtünk együtt próbálni, onnantól kezdve kiemelkedően jól. Mondok erre egy másik példát. Azóta a Pogány Induló a Víg Színházban próbál.
1: Wow.
2: És benne lesz egy Víg Színházi darab főszerepében. Na. És nekem az egy megint csak a hála jött elő bennem, hogy azok a találkozások, amik őt oda hívták, azok az egykéből jönnek, és abból a minőségből, abból a színvonalból, ahogy ő ott megfelelt. Tehát az, aki őt a Víg Színházba hívta, az az ő egyik partnere az egykében, ifjabbik Vidnyánszky Attila, aki ugye a Víg Színház egyik rendezője és vezetőszínésze. Nagyon érdekes volt ezt a két fiút együtt figyelni, és nagyon érdekes volt Szász Júliát, aki ugye a film szintén a film főszereplője.
1: Találkoztunk a nevével a Besúgóban is.
2: Így van. Szóval én azt gondolom, hogy ahogy az eddigi albumai is mindig ugyanarról a tőről fakadnak, és ugyanaz a hang van ott, amit szeretünk, de mégis mások. És nem egy útkeresés érződik nekem bennük, talán ez az érdekes számomra igazán a Pogány Indulóban, hogy nem egy útkeresést érzek albumról albumra, hanem egy sorskovácsolást. Talán ezért is jövünk ki olyan jól, mert emlékszem, amikor én voltam 23 éves, és nyilván életemben nem értem el ilyen sikereket, vagy mondjam, ennyire primér módon nem álltam szembe a közönséggel, de az, hogy itt van egy srác, aki 2005-ben született, és úgy akar valamit az élettől, az rezonál. És szerintem megint ennek a kovácsolásnak egy következő vetülete, egy következő oldala lesz ez a film, amit ő nyújt a közönségnek.
1: Ez is saját sztori? Tehát, mint ahogy a Besúgóban azt mondtad, hogy te szeretnél elmesélni egy történetet, az egy-két is te meséled?
2: Abból a szempontból abszolút, hogy ugye Köbli Norbert írta ezt a forgatókönyvet, mi több inkarnáción keresztül mentünk ezelőtt, mi megismerkedtünk a Besúgó környékén, és amikor Izlandon forgattam a King and Conqueror-t, akkor kiutazott hozzám a Norbi, és együtt töltöttünk ott időt, és több ötletet hozott magával, hogy szerinte ebből, vagy ebből lehetne jó film. És egy idő után letisztult, hogy ez az a történet, amit el szeretnénk mesélni. Ez egy nagyon más film lesz, mint a Besugó volt. A Besugó egy politikai thriller.
1: És ez a sorozat volt, ez pedig film.
2: Így van.
1: Tehát ez
2: egy mozifilm.
1: Nagyvásznos mozifilm.
2: Így van.
1: Egyrészes.
2: Egyrészes, így van. Körülbelül másfél órás. És abban is nagyon más, tudod, hogy addig, amíg a Besugó nagyon erősen a közélettel foglalkozott, és abból csiholt feszültséget, itt két ember, nevezetesen Szász Júlia és ifjú Vinyánszky Attila alakításában, egy pár, éppen gyermek vállalás előtt van, abban a feszült, csendes, egymást méregető, talán magányos pillanatban, amikor azon gondolkozik az ember, hogy biztos, hogy jól döntök? Talán utoljára merül fel az ember életében ez, hogy biztos, hogy jól döntök, mert minden dominóként omolhat össze, hogyha ezt a döntést nem jól hozom meg. Ők elmennek egy erdei faházba, amit kibéreltek a hétvégére, együtt tölteni időt, és megmérni ezt a döntést, hogy családot alapítsanak-e. Szerintem ez önmagában egy elképesztően izgalmas és alulreprezentált pillanat.
3: Nem így szokták az emberek, igen.
2: Hát, az,
3: nem feltétlenül.
2: Igen.
3: Szerintem a... Lehet, hogy így kellene.
2: Rá fogsz ismerni azért. Lesznek csavarok ezzel kapcsolatban is a filmben. És egyszer csak előjön az erdőből egy srác, akit Pogány Induló játszik, aki apának és anyának hívja őket, és úgy viselkedik velük, mint hogyha ők a szülei lennének. De nekik nincs gyerekük. Ők nem értik, hogy itt most mi történik. És egy nagyon abszurd, absztrakt rejtély üti fel a fejét, aminek a végére kell járnia a két főszereplőnknek.
3: És nyilván ez lesz a néző feladata is, hogy ezt a rejtét ezt kibogozza.
2: Mi a jó élet történik itt című.
3: Mikor lesz ebből film egyébként?
2: Ebből nagyon-nagyon hamarosan, a jövő évre tervezzük a bemutatót.
3: Az de... hamarosan van? A filmes időszámítás szerint az hamarosan?
2: Szerintem igen, meg tulajdonképpen már kész vagyunk, tehát a forgatás lezárult, a vágással, a zenével kész vagyunk, tehát a nagy döntések most már lassan elkészülnek, és nyilván ilyenkor az ember tervezi azt, hogy a bemutatónak a dátuma az hova esik, és egy egészen tehát semmi biztonsági játék nincs ebben a filmben. Semmi. Senkinek a részéről. Se az én részemről, se a Pogány Induló részéről, se a többiek részéről. Egy olyan tónusban szeretnénk a közönségnek nyújtani valamit, ami szokatlan az utóbbi évtizedek magyar filmjeitől.
3: Ugyanakkor most, akiket felsoroltál, kezdve veled, a Júliával, Ifjab Vidnyánszkival, Szirmai Marcival, ez már 4 olyan biztos pont, ami garancia lehet arra, hogy az emberek azt mondják, hogy erre kíváncsi vagyok.
2: Én meglátjuk.
3: És még talán 5. Köbli Norbi nevét is mondhatnánk.
2: Hogyne, meglátjuk. Én azt gondolom, hogy nincs garancia. Én azt gondolom, hogy minden alkalommal nekünk úgy kell hozzáállnunk, mint hogyha még sose csináltuk volna. És úgy kell egymásból erőt merítenünk, hogy nem egymásnak a nevében bízunk, hanem egymásnak a hozzáadott értékében az asztalnál. És mindezt úgy, hogy egy olyan témát találunk, ami a közönséget őszintén érdekli, vagy meglepi, vagy egy olyan ajánlat érkezik hozzá, ami más. Tehát csináltuk volna egy ilyen 8 mérföld jellegű koncertfilmet is együtt, de nem ezt csináltuk, hanem egy egészen újszerű krimit, vagy annak szent krimit. Meglátjuk, én nagyon várom, hogy találkozzon a közönséggel az Egyke. Ugyanannyit dolgoztunk rajta, mint a Besugón, vagy bármi máson, ami bármelyikünktől eddig, akik itt összekapaszkodtunk, a közönség elé került. Úgyhogy nagyon várjuk a bemutatót.
3: Ez magyarországi bemutató lesz, vagy ez ugyanúgy egy nemzetközi sikerre számító történet, mint ahogy volt a Besugó esetében?
2: Ez első körben egy magyarországi mozi bemutató lesz, és az, hogy utána külföldön hogy tudjuk forgalmazni ezt a történetet, az majd még egy későbbi beszélgetésünknek legyen a tárgya.
3: Jó.
2: Ha benne vagy.
3: Én veled bármikor, szívesen.
2: Én is, és nagyon jó voltam.
3: Nagyon szépen köszönöm, közben le is járt az időnként, közben mi elindítottunk egy olyan vonalat, hogy a Retro Rádióban mi arra próbálunk figyelni, hogy olyan embereket hívjunk meg, akire a Retro Rádió közönsége nagyjából kíváncsi lehet. Mi is szeretjük meglepni a közönséget, de azt például sosem gondoltam volna, hogy kisebbi gyermekem, aki szintén az a generáció, aki már nem rollerezik, de az a generáció, ő 2008-as, neki például Pogány Induló a minden. És én el nem tudtam volna arról azt képzelni, hogy az én műsoromban, itt a Retro Rádióban, az Abázi Presszóban Pogány Induló majd egyszer vendég lesz, és egyszerűen azt gondoltam, hogy jó Isten segített meg minket, hogy most egy filmbe beraktátok, mert így behívhatom a gyereket, és beszélgethetek vele, mert közben meg baromira kíváncsi vagyok rá.
4: Nagyon fogod kedvelni.
3: Azt is
4: őszintén.
3: Egyébként én még a zenét is kedvelem.
4: Én is. És igen.
3: Jó, oké. Viszont ez a történet, amit most itt hallgattak a kedves hallgatók, ezzel véget ért. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy jöttél és meséltél, és nyilván ilyen szereteket kaptunk csak belőled, meg a munkádból, de azt gondolom, hogy nem is feltétlenül egy ilyen beszélgetésben kell kiderülni, hanem a filmvásznon, meg a különböző filmek kapcsán, ahol te alkotóként jelen vagy. Szent Györgyi Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és további szép estét.
4: Nagyon szépen köszönöm.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Nincs krízis az energiaellátásban, csökkent a terrorfenyegetettségi szint itthon, halálos kisrepülő baleset történt Varsóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka és a hajnali órákban hűtjük az otthonainkat. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon az eddigi magasról közepesre. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletes elemzése után született meg a döntés arról, hogy a korábban elrendelt szigorú biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt. Így a terrorfokozat csökkenthető, közölte a belügyminisztérium. Hazánkban február végén az iráni háború kirobbanásakor emelték meg a fenyegetettségi szintet. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, szörnyet haltak az utasok, a kisgépen ketten utaztak. Egy gyakorló reptér közelében történt a katasztrófa a lengyel fővárosban. A balesetben két járókelő is megsérült. A repülő Wroclawból indult, vizsgálják a tragédia okát. Fokozódik a hőség a következő napokban, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Balázs Fecó egyik klasszikusát például. Szóval majd pár perc múlva az évszakok, de itt lesz Ágnes Vanilla, az Edda művek, a Unique, most pedig jön a Machine Mouse. Fenn a csúcs.

idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Ezt nem lehet megunni. A Hungária zenélt, ez volt a micsoda buli. Jön a gömbölyű dallal Katona Klári, Bájalex és a Slep után. Még mindig a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Zanzibárt hallgattuk, Szerelemről szó sem volt, a folytatásban pedig Hevesi Tamás érkezik. Szólj rám, ha hangosan énekelek a Retro Rádióban.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a 4-es Street, ez volt a Mesélek a bornak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az LGP egyik klasszikusa, a Neked írom a dalt. Rúzsa Magdi után már is szól az április.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Rácz Gergő, Orsovai Renivel közösen. Ez volt a mostantól. Jön mindjárt a Heaven Street 7 is, tőlük majd a Hol van az a krízis Ráczról. Pár perc múlva a Beatrice klasszikusa után 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Berry Váci Eszterrel és az Egyedül című dallal. Jön mindjárt Varga Feri Balási Bettivel, az Egy Bolond Század csinál előtt pedig Závodi Gábort hallgatjuk, a Csini Baba című filmből szól az Évele Boldogam a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Shy Guys és a Hello után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, holnap is jövök majd Iza helyett a kívánság műsorban 6-tól, aztán vasárnap az Abaházi Presszóban, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz majd dalpremier Kova, és Szebényi Dani új dalát fogom majd bemutatni. Beszélgetek is Kovalszkival, hívom Janklovics Pétert és Krisz Rudit egy-egy előadás, illetőleg koncert kapcsán. Érdemes lesz tehát vasárnap is velünk tartani, annál is inkább, mert utána egy kéthetes szabadságra megy az Abaházi Presszó, persze nem maradnak presszó nélkül, hiszen a kedvenc beszélgetéseinkből visszaidézzük a legjobb pillanatokat, de új friss beszélgetés majd 13-án lesz legközelebb. Az elmúlt órákban Abaházi Csavát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Mester Tamás és Sén 54 közös dalával búcsúzom. Altass el a Retro Rádióban. Viszhall!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: elviszem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.